adatgyűjtési, monitoring és döntéstámogató rendszerek működését vizsgálták 5 évre visszamenően. Megállapítások alapján az ellenőrzött szervezetek eredményesen járultak hozzá a természetvédelmi és környezeti kérdésekkel kapcsolatos szemléletformáláshoz. A nemzeti adatgyűjtési, monitoring és döntéstámogató rendszerek működését vizsgálták 5 évre visszamenően. Megállapítások alapján az ellenőrzött szervezetek eredményesen járultak hozzá a természet

0: csillagos égig emelkedtek, van, ahol 7-es milliót kérnek egy éjszakáért. Május 30-án Budapest adott hont az Európai Klubfoci csúcseseményének, az Arsenal Paris Saint-Germain bajnokok ligája döntőnek, írja a 444. Ahogy az várható volt, a sporttörténeti pillanat a szállásárakat is a stratoszférába repítette. A népszerű foglalási oldalakon elképesztő összegekkel találkozhatnak a drukkerek, nem ritka a 3 millió forintos ajánlat egy hétvégére a belvárosban. Ingyenes, terápiás nyári táborokat indít a Mosoly Alapítvány pszichoszomatikus tünetekkel és szorongással küzdő gyerekeknek. A jelentkezési határidő azonban vészesen közeleg. A Török Bálintira május 20-áig lehet leadni a jelentkezést a kevés férőhelyre, ahol a gyerekek célzott szakmai segítséggel sajátíthatnak el megküzdési technikákat. A részvétel nem automatikus. A szülőkkel folytatott konzultáció alapján válogatják be a gyerekeket. A Török Bálinti csoport indulása előtt pedig a jelentkezőkkel és szüleikkel egyéni interjút készítenek. Menetrendváltozásokra kell számítani a Váci és az esztergomi vasútvonalon, mert helyreállítják a korábban megrongálódott váltót. Az esztergomi vonatok fővárosi végállomása a nyugati pályaudvar helyett Angyalföldre kerül, a veresegyházi járatok pedig Rákospalota Újpestről indulnak. A Szobi vonalon a Z70-es és minden második S70-es vonat a teljes útvonalon a nyugatiig jár. A nemzetközi vonatok napközben a keletiből vagy Vácról indulnak. A Dunakanyarba induló kerékpárosoknak a teljes útvonalon közlekedő Z70-es vonatokat, vagy a H5-ös hívet ajánlják. Reggelre a Tiszántúlon is csökken a felhőzet, megszűnik a csapadék. Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés valószínű. A hőmérséklet hajnalban általában 1 és 9 fok között alakul, de a Nyugat-Dunántúlon gyenge fagy is lehet. Délután már nagyrészt 16-19 fok várható.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Igazi zenékkel, félig század legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
1: Rádió Davas, az otthon hangja.

0: Hol vagy?
1: Otthon.
0: Úton.
1: Munkában.
0: Mindenütt veled van.
1: 93.4 Rádió Dabas. Just one night all we got. Just one night all we got. Just one night all we got. Just one night all we got. I ain't got time for you, baby. Either you're mine or you're not. Make up your mind, sweet baby. Right here, right now.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany, ezüst ékszereket és márkás karórákat az Aranykorona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Aranykorona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
5: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy? Stresszes? És felszaladtak rád a kilók? Hm? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd. Gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
1: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness. Személyi edzés, edzésterv készítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
6: MH Bútor. Német piacra gyártott kiemelkedő minőségű bútorok diszkontáron, Hernádról. Gardrób szekrények, konyha és nappali bútorok, ülőgarnitúrák, francia ágyak 50 kilométeres körzeten belül díjtalan házhozszállítással. Cím Hernád, Lugasdűlő 18, telefon 0670 229 51 83. MH Bútor. A minőség házhoz megy.
1: Keres minket a Facebookon és az m-kötőjel hbútor.hu weboldalon.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: évszázad legjobb dalaival.
1: Rádió Dabas. Az otthon.
0: Éjjel három óra van.
2: Visszatértünk Európába, az új kulturális miniszter szerint a katonai hivatásban a lényeg nem a csillag, mondta a vezérezredes. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News.
1: Magyarul és érthetően
0: hírek.
2: Magyarország ma szimbolikusan és a tettek mezején is visszatért oda, ahová történelme, kultúrája és szellemisége alapján ezer éve tartozik. Európába, a nyugati értékközösségbe. Írta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős leendő miniszter Tar Zoltán történelmi és szimbolikus pillanatnak nevezte. Magyarország számára pedig a magyar rendszerváltás egy új, talán leglényegesebb fejezetének megnyitását, a békés építkezés kezdetét jelenti. A most megalakult országgyűlés tagjai elődjeikhez hasonlóan jelentős díjazásban részesülnek, miközben munkafeltételeik megteremtéséhez bőkezű költségtérítést is kapnak. A képviselők tiszteletdíja havonta mintegy 2.200.000 forint, ami a tavalyi havi átlagos bruttó kereset háromszorosával egyenlő, írja az Index. A képviselőcsoportok vezetőinek számláira bruttó 4.400.000 forintot. A képviselői alapdíj kétszeresét utolják a tárgyhónapot követő hónap 1-jén. A frakcióvezető helyettesek, az állandó bizottságok elnökei és az országgyűlési jegyző bruttó 3.700.000 forintra jogosult. Forsthoffer Ágnes házelnök tiszteletdíja bruttó 5.892.000 forint lesz. A katonai hivatásban a lényeg nem a csillag, nem a külsőség, hanem a szolgálat, mondta Bőröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd vezérkar főnöke a Ludovika Fesztivál részeként megtartott 100 napos ünnepségen Budapesten. Az ünnepség elnevezése arra a 100 napra utal, amely még hátra van a honvéd tisztjelölteknek a tisztavatásig. A Ludovika téren a Nemzeti Közszolgálati Egyetem épülete előtt a vezérkari főnök a tisztjelöltekhez szólva kiemelte, bármi történjen az elkövetkező 100 napban, bármilyen kihívás elé is állítja őket a sors, egyetlen felelősségük van, a hazát szolgálőlteknek a tisztavatásig. A Ludovika téren a Nemzeti Közszolgálati Egyetem épülete előtt a vezérkari főnök a tisztjelöltekhez szólva kiemelte, bármi történjen az elkövetkező 100 napban, bármilyen kihívás elé is állítja őket a sors, egyetlen felelősségük van, a hazát szolgálőlteknek a tisztavatásig. A Ludovika téren a Nemzeti Közszolgálati Egyetem épülete előtt a vezérkari főnök a tisztjelölteknek szólva kiemelte, bármi történjen az elkövetkező 100 napban, bármilyen kihívás elé is állítja őket a sors, egyetlen felelősségük van, a hazát szolgálőlteknek a tisztavatásig. A Ludovika téren a Nemzeti Közszolgálati Egyetem épülete előtt a vezérkari főnök a tisztjelölteknek szólva kiemelte, bármi történjen az elkövetkező 100 napban, bármilyen kihívás elé is állítja őket a sors, egyetlen felelősségük van, a hazát szolgálőlteknek a tisztavatásig.

0: céllal az idei évben, derül ki egy nagy hazai ingatlanos cég elemzéséből. A budapesti piacot tavaly még a befektetők diktálták, ma már az első lakásvásárlók. A budapesti tranzakciók adatai egyértelmű trendet mutatnak. Januárban a vevők 32, februárban, márciusban 28, áprilisban pedig már csak 23%-a vásárolt befektetési céllal. Az átrendeződés elindítója egyértelműen az otthon start program volt. A budapesti vevők 38%-a élete első ingatlanát szerezte meg most áprilisban, ami a tavalyi év azonos időszakához képest több mint kétszeres arány. Reggelre a Tiszántúlon is csökken a felhőzet, megszűnik a csapadék. Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés valószínű. A hőmérséklet hajnalban általában 1 és 9 fok között alakul, de a Nyugat-Dunántúlon gyenge fagy is lehet. Délután már nagyrészt 16-19 fok várható.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában. Igazi zenékkel, félszázad legnagyobb slágere.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: 50. Ócsai Kulturális Napok május 8-ától június 5-ig. Benzingőz Fesztivális, női napozó, Gregor József Emlék koncert, Aranyakort Kis Tibivel, Orbán napi nyitott pincék, kultúra, irodalom, színház, gasztronómia, igazi buli hangulat és még sok más Ócsán egy hónapon keresztül. Részletes program ocsamofaz.hu. 50. Ócsai Kulturális Napok május 8-ától június 5-ig. Gyere és merülj el a programokban!
4: Május 23-án szezonnyitó strandbál a Tavasgyóni strandon. A báli hangulatról a Szőnyi zenekar gondoskodik. A hajnalig tartó ütemeket a Hit Session pörgeti. Sztár vendégek Polevaja és Kuki. Részletek a 93.4 Rádió Dabas Facebook oldalán. Infóvonal 0630 9638 648. Május 23. Szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon.
5: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz! A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kapható. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
6: Reklám voltam, viszont hallásra.
7: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
8: Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb füllentés.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Tavas.

0: Hajnali 4 óra van.
1: Rendben zajlott le a voksolás, közölte a választási iroda elnöke. Személyesen jelent meg a tárgyaláson a házomlásban lebénult egykori balerina. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
0: Nachrichten,
2: Novel,
0: Noticias,
2: Novinky,
0: News,
2: magyarul és érthetően
0: hírek.
1: Magyarország alaptörvényének és a jogszabályoknak megfelelően bonyolították le az idei országgyűlési választást, közölte a Nemzeti Választási Iroda elnöke. Nagy Attila a választásokról szóló beszámolóját ismertetve közölte. A 2026. évi országgyűlési választást több mint 110 ezeren bonyolították le, 10 ezernél is több hazai szavazókörben és mintegy 150 külképviseleten, ami 20 ezer választási irodai tagot és 50 ezer választott, valamint 40 ezer delegált bizottsági tagot jelent. Személyesen jelent meg a tragédia miatt indult büntetőper tárgyalásán Tóth Nikolett, a Jókai utcai házomlásban lebénult egykori balerina. A vádlottak továbbra sem ismerték el felelősségüket. Tóth Nikolett különösen a kivitelezővel szeretett volna találkozni, akinek nyilatkozatai mélyen felháborították. Az egykori táncos bízik abban, hogy a bíróság kimondja a vádlottak felelősségét, még ha ez az ő állapotán már nem is változtat. A tárgyalás maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást vagy tömegszerencsétlenséget okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége ügyében indult. A nyári szezon közelettével ismét útjára indul a Retro Istria Express éjszakai vonat, amelyen a nyári autópályás forgalmi dugókat elkerülve és kifejezetten versenyképes áron érhető el az Adria. A járat június 26-ától augusztus 30-áig minden nap közlekedik, közölte a MÁV. A járat a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, többek között megáll Székesfehérváron, Veszprémben, Ajkán és Zalaegerszegen is, majd a kora reggeli órákban érkezik a szlovén fővárosba. Esztergom is csatlakozik a Vágatlan Május kezdeményezéshez, írja a kemma.hu. A város több területén ritkában nyírják majd a füvet, hogy segítsék a talaj nedvességének megőrzését és a beporzó rovarok védelmét. Hernádi Ádám polgármester közlése szerint az aszályos időszak miatt különösen fontos, hogy a városi zöld felületek természetesebb állapotban maradjanak, ahol ez lehetséges. A kezdeményezést Gajdos László, a leendő élő környezetért felelős miniszter indította, és már több magyar város is csatlakozott hozzá. Rendőrök szállították el Tarsoly Csabát Budapest második kerületéből, miután megkezdődött a Volt Questor vezető jogerősen kiszabott börtönbüntetésének végrehajtása. A korábbi üzletembert 2 év letöltendő szabadságvesztésre ítélték a Soltvadkerti Takarékszövetkezeti.

0: fagy is lehet. Délután már nagyrészt 16-19 fok várható.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Csak igazi zenékkel, félig század legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
1: Rádió

0: Maradt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: zene. A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.
2: Hey everyone, this is Fela Grand and this is my new track, One Two Step, on your favorite radio station.

0: Következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
3: Hogy mi ez a friss lendület? Várnak a Skoda évindító ajánlatai. Most az Octavia Limousine Joy már 9.799.000 forinttól, és az Octavia Kombi Joy már 10.199.000 forinttól a tiéd lehet. További modelljeink széles választéka is elérhető, akár azonnal, készletről. Új év, új Skoda. Mit szólsz?
4: Porsche M5, 1238 Budapest, Szentlőrinci út.
5: Skoda.
6: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
7: A Fodoba Vasudvarba, a Dabas vonat utca 18 per álszám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodoba Vasudvar.
6: Minden, ami vas.
8: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Hajnali 5 óra van.
1: Hajnali 5 óra van.
2: Normális ellenzék leszünk, ígéri a Fidesz-KDNP. Nemzetközi jótékonysági futás érkezik Budapestre. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News,
1: magyarul és érthetően
0: hírek.
2: A Fidesz-KDNP normális ellenzékként fog viselkedni az új parlamenti ciklusban. Minden jó javaslatot támogatnak, de a Tisza választási ígéreteit számon kérik majd. Közölte Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője azt írta, a Fidesz-KDNP frakció az ország sikerében érdekelt, ezért normális ellenzékként fognak viselkedni, ami szerinte újszerű és szokatlan lesz a magyar közéletben. Gulyás Gergely azt ígérte, minden jó kormányjavaslatot támogatnak majd, viszont a Tisza párt kampányában választási ígéretek betartását számon kérik. Közölte, kiemelt fontosságúnak tartják, hogy az elért eredményeket, a családtámogatást, az otthonteremtést, az alacsony adókat, a közbiztonságot, a határvédelmet, a rezsivédelmet, a nyugdíjak értékállóságát és a 14. havi nyugdíj bevezetését a következő kormány őrizze meg. Mintegy 2.300.000 beteget látnak el évente a mentők, közölte az Országos Mentőszolgálat a Mentők Napja alkalmából. Az Országos Mentőszolgálat május 10-én ünnepli megalakulásának 78. a Magyarországi Szervezet életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. A szolgálat a Nemzeti Színházban tartotta ünnepségét, amelyen több mint 200 magasabb szintű elismerést adtak át a szolgálat munkatársainak. Más elismerést országszerte 1700 mentőszolgálati és ügyeleti dolgozó vehetett át. Az Országos Mentőszolgálat az 1887-ben alapított európai viszonylatban is úttörőnek számító budapesti önkéntes mentő egyesület hagyományait folytatva 1948 óta látja feladatait egységes állami szervezetként. A szervezet már a nemzetközileg is egyedülálló 256 állomásból és 204 ügyeleti pontból álló hálózattá fejlődött. Mentő és ügyeleti egységei évente mintegy 2.300.000 beteget részesítenek ellátásban, írták. Sopronban vett mintákról igazolta a Greenpeace az aszbeszt jelenlétét, közölte a szervezet. A közlemény szerint a Greenpeace munkatársai április 22-én egy soproni parkolóban végeztek felderítést, ahol egyértelműnek tűnt, hogy a terület aszbeszttel szennyezett. Így a Győr-Moson-Sopron vármegyei kormányhivatal vizsgálatát, kármentesítését kérték. Mint írták, a soproni városvezetés a közösségi médiában jelezte, hogy tudomásuk szerint a megadott helyen nem osztrák bányából származó kőzet található. Nemzetközi jótékonysági futás érkezik Budapestre. Rio de Janeiro, Miami és Abu Dhabi után Budapesten debütál Európában a Zayed jótékonysági futás, ahol a sport teljesítmény közvetlen segítségé alakul. Az Egyesült Arab Emírségek alapítója Sheikh Zayed szellemiségét hirdető globális mozgalom május 16-án és 17-én veszi birtokba a magyar fővárost. A Városligettől a parlamentig tartó útvonalon nem csak profi futók, hanem családok, idősek és fogyatékkal élők is rajtozálhatnak. Az esemény különlegessége, hogy a befolyt nevezési díjakat helyi polgármesterek által kijelölt karitatív szervezetek kapják. A parlamentig tartó útvonalon nem csak profi futók, hanem családok, idősek és fogyatékkal élők is rajtozálhatnak. Az esemény különlegessége, hogy a befolyt nevezési díjakat helyi polgármesterek

0: és tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tények, álláspontok, meghatározó személyiségek.
2: Közélet magas fokon, a teljesség igényével.
1: Térségi napló a 93.4-en.
3: Szép napot kívánok a hallgatóknak, Ordasi Brigi vagyok, és ez a Térségi napló, a Rádió Dobos magazin műsora. Mai adásunkban részt veszünk a váratlan utazás találkozón, meglátogatjuk Brumi Maci következő előadását, megnézzük Kulcsár István Inárcsi tárlatát, és olvasunk egy izgalmas könyvet a Dobasi könyvtárban. Már is kezdünk, tartsanak velem! I didn't hear.

Van egy nap, amikor minden a váratlan utazásról szól. Egy különleges előadás kanadai forgatási helyszínekkel, kulisszatitkokkal és máshol nem látható relikviákkal. És egy közösség, ahol végre mások is pontosan értik, hogy mit jelent egy rajongó számára ez a sorozat. 2026. május 16-án szombaton ismét váratlan utazás találkozó lesz a Körösi Kulturális Központban. Az összejövetelen olyan emberekkel találkozhatunk, akik rajonganak a sorozatért, a történetekért, a szereplőkért, vagy akár azért a békebeli világért,

0: amelyet a sorozat bemutat. A találkozó részleteiről Kozák Zsolttal, az esemény főszervezőjével beszélgettem.
1: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas, az otthon hangja.
3: Ez a térségi napló, a Rádió Dabas magazinműsora, vendégem pedig Kozák Zsolt. Szia, köszöntelek az éterben.
4: Szia, Begi, köszöntöm a hallgatókat.
3: Témánk a 27. váratlan utazás találkozó. Milyen érzés kimondani ezt a számot?
4: Durva, rengeteg idő telt el, nagyon régóta szervezek már ilyeneket, és igen, hát ez már a sokadik ilyen összejövetel.
3: Milyen volt az első? Be tudsz minket avatni egy kicsit a titokba?
4: Fú, az érdekes volt, ugye ez úgy alakult, hogy volt egy fórum a weboldalon, a váratlan utazásos weboldalon, és az egyik fórumozó srác találta ki, hogy mi lenne, ha nem csak fórumon, nem csak online beszélgetnénk, hanem élőben is, és igazából az, hogy ilyen összejövet kell szervezzünk, az nem is az én ötletem volt, hanem az egyik magyar rajongónak az ötlete, és aztán akkor összeraktunk egy ilyen összejövetelet, egy ilyen 20 ember vett részt, egy étteremben találkoztunk. Furcsa volt akkor olyan emberekkel találkozni, akik ugyanúgy szeretik a sorozatot, mint én, de előtte csak online beszélgettünk velük, de érdekes volt, és aztán hát ez odáig fajult akkor, hogy akkor ott egy ilyen nagyon kis szűk közösség volt, és velük ilyen 3-4 havonta találkoztunk, aztán ez az egész egy nagyobb történettel kerekedett ki az utóbbi években.
3: Hogyan kezdődött ez a szerelem? Ugye korábban már beszélgettünk veled erről, hiszen a könyv is megjelent a témában, a te gondozásodban, de gondolom sokan nem hallották azt az interjút, úgyhogy kicsit pörgessük vissza az időkerekét, és nosztalgiázz velünk egy kicsit, hogyan kezdődött ez az egész sztori?
4: Hát igazából nekem a húgom nézte a váratlan utazást még nagyon régen, és aztán úgy vettem észre a sorozatot, hogy ő nézegette, és akkor bekapcsolódtam. Én mindig is szerettem az ilyen családi sorozatokat, és ennek a sorozatnak a sztoria, a varázsa az teljesen megfogott, nagyon szép tájakon játszódik, egyszerű kis történetei vannak, de azért hogy megragadják az embert, nagyon szép a zenéje, és egész egyszerűen beszippant ez a sorozat, még több mint 25 évvel ezelőtt, inkább 30 évvel ezelőtt, és aztán, amikor egyetemre mentem, és megismerkedtem az internettel, akkor jött a gondolat, hogy én erről szeretnék egy weboldalt készíteni, és aztán a weboldal, és utána ott ez a fórum, amiről beszéltem, az vezetett odáig, hogy aztán ebből ilyen szövetelek lettek. Könyvről meg nagyon köszönöm, hogy felvetetted. Azt tudnám mondani, hogy én aztán nem csak Magyarországon vettem részt ilyen összejöveteleken, hanem nemzetközi rajongói találkozókra is kijutottam, amiket amerikai rajongók szerveztek Torontóban még a 2000-es évek elején, és ott volt szerencsém találkozni a sorozat színészeivel, illetve a sorozatot készítő, a sorozat atyával, Kevin Sullivannel is, sőt, még számos forgatási helyszínen is eljutottam, ugye ezt a sorozatot főleg Torontó környékén forgatták, hiába a Prince-Edward-szigeten játszódik, ott viszonylag keveset forgattak, és a nemzetközi rajongói találkozók adtak igazából még egy nagyobb löketet egyrészt a rajongásomnak, másrészt annak, hogy itt egy ilyen magyar közösséget tudtam összehozni, vagy fenntartani, vagy kiépíteni, és igazából azóta is utazgatok Kanadába, és ezek az utazásaim tartják ezt az érdeklődést, a lelkesedést fönn saját magamban is, meg a magyar rajongókban is.
3: Ugye itt 20-30 éves távlatokról beszélünk. Mit jelentett akkoriban ez a sorozat, és mit jelent ma, hogy látod? Milyen ívet futottunk be, és hol járunk most?
4: Hát régen, mondjuk 20-30 évvel ezelőtt azért a magyar tévének a kínálata sokkal szűkösebb volt. Ugye internet sem nagyon volt még akkor, tehát vagy éppen hogy csak elindult. Ezért ez a sorozat, ez nagyon sok magyar ember szívéhez talált utat, mert nem volt egy óriási választék. Manapság szerintem rengeteg filmből, sorozatból lehet választani. Ennek ellenére nagyon érdekes, hogy megtartotta a varázsát. De mondjuk ebben valószínűleg az is segít, hogy magyar tévé folyamatosan adja, valamelyik kereskedelmi csatornán gyakorlatilag folyamatosan lehet nézni, van, hogy naponta, van, hogy hétvégente, és érdekes módon nagyon szeretik továbbra is a magyarok. És ezek az összejöveteleket szoktak jönni egészen fiatal emberek, fiatal hölgyek is, tehát én azt látom, hogy ez a sorozat, ez a fiatal közönségből is tud még továbbra is rajongókat gyűjteni magának.
3: Hogy néz ki egy ilyen közönség találkozó, beszélgessünk egy picit erről, mire számíthat az, aki most május 16-án részt vesz majd rajta?
4: Korábban ez úgy nézett ki, hogy csak úgy összefutottunk, aztán akkor valahogy ugye elkezdtünk beszélgetni a sorozatról, de ez annyira nem működött egy idő után, és aztán arra a koncepció vált be, hogy van valamilyen központi programja ennek a rendezvénynek. Ez tipikusan egy ilyen prezentáció szokott lenni, amikor én mesélek valamelyik kanadai utazásomról, vagy a korábbi nemzetközi összejövetelekről, és ez adja a gerincét ennek az összejövetelnek. és aztán természetesen vannak ilyen hosszabb szünetek, amikor a rajongók tudnak egymással beszélgetni, és azt vettem észre, hogy ha már van egy ilyen központi program, akkor egy idő után a rajongók föl szoktak úgy engedni, és néhány óra múlva már nagyon felszabadultan beszélget mindenki, és alapvetően ez adja az egésznek a gerincét, a beszélgetések is, illetve én szoktam magammal vinni ezek az összejövetelekre mindenféle relikviákat, vannak nekem forgatási kellékeim, eredeti forgatási kellékeim, például Hetrének az egyik kalapja, vagy Szárának az egyik ruhája, és például ezeket is meg lehet nézni ezeken a találkozókon. Tehát gyakorlatilag van egy ilyen prezentáció a sorozat érdekességeiről, a kulisszatitkairól, illetve az én utazásaimról, tudnak egymással beszélgetni a rajongók, tehát egy ilyen kis közösség tud kialakulni, gyakorlatilag rokon lelkek között tudják a rajongók szavazatot eltölteni, és még mindenféle relikviákkal, szolgatási kellékekkel is meg tudnak ismerkedni.
3: Milyen relikviáid vannak még ezen kívül is? Egyáltalán hogy megy a beszerzés egy-egy ilyen relikvia kapcsán?
4: A Sullivanék elég sok ilyen apróságot eladtak az eBay-en még sok-sok évvel ezelőtt, és ott vásároltam be fényképeket, akkor például olyan újságpapírt, amit használtak a forgatáson, tehát hogy kinyomtattak egy igazi újságnak kinéző újságot, és akkor azt használták ilyen kellékként, akkor vannak ugye ilyen kalapjaim, Szárának van egy kötény, azt is úgy vettem ott meg, és elég sok fényképen van, tehát van olyan fénykép, ami forgatásokról készült, tehát ilyen kulisszák mögötti kép, vagy vannak olyan fényképek, amiket esetleg használtak kellékként, úgyhogy ezeket egyrészt az eBay-en szereztem be, még régenben, másrészt ezek a nemzetközi rajongói találkozókon voltak még aukciók, ahol szintén lehetett ilyen kis apróságokat beszerezni. Többnyire fényképeim vannak, képeim és egy-két ilyen ruhadarab.
3: Van olyan relikvi, amit nagyon-nagyon szeretnél, de ez ideig nem sikerült beszerezned?
4: Igazából szerintem nincs, a Hetrének alapjára nagyon vágytam, és azt az egyik amerikai barátom vette meg, és aztán ő adta nekem oda. Úgyhogy az egy nagyon ikonikus kalap, azt több részben láthatjuk Hetrének, és arra vágytam, de az megvan. Úgyhogy igazából nincsen. Az az igazság, hogy szeretem a sorozatot, tök jó, hogy vannak ilyen relikviáim, de valahogy nincs már bennem meg az az igény, hogy újabbakat gyűjtsek, szont ezek az összejövetelek, ezek a találkozók nagyon jó lehetőséget biztosítanak arra, hogy ezeket a relikviákat másodnak is megmutassam.
3: A találkozók mellett még fontos tények azok az utak, amelyek mondjuk a forgatási helyszínre vittek téged, illetve azokat, akik veled tartottak. Mesélj nekünk egy picit erről.
4: Két évvel ezelőtt, 2024-ben szerveztem egy csoportosítást. Korábban én egyedül mentem ki, illetve a barátnőmmel, többször jártam Kanadában. Egyrészt ezek a nemzetközi találkozókon, másrészt aztán már ilyen ezeken kívül is visszamentem, hogy a barátaimmal találkozzak. És aztán addig rágták a magyar rajongók a fülemet, hogy úgy voltam bele, hogy szervezek egy csoportos utazást. 2007-ben már volt egy ilyen kisebb út, amin néhányan jöttek velem, de 24-re szerveztem egy nagyobb utat, amin összesen 13 magyar rajongó jött velem, és rengeteg helyszínt megnéztünk. Tényleg egy szervezett út volt, ahol én is kimentem, és vezetőként közreműködtem, és hát a fő cél az a forgatási helyszínek megtekintése volt. Elég sok forgatási helyszín van Toronto környékén, illetve hát azért egyéb kanadai, torontói nevezetességeket is megnéztünk, és igazából ez volt két évvel ezelőtt egy nagyon nagy projekt, és most erről fogok egyébként ezen a május 16-ai találkozón mesélni. És hát az a helyzet, hogy annyira jól sikerült az utazás, hogy úgy néz ki, hogy jövőre egy újabbat fogok szervezni, úgyhogy ha van még a magyar rajongók között érdeklődő, akkor ehhez még lehet majd azért csatlakozni.
3: Hoz neked egy ilyen út újdonságot, olyan dolgot, amit esetleg nem tudtál korábban, olyan infót, amivel nem bírtál ez idáig, vagy mi az, ami továbbra is vonz Kanadában, vonz a forgatási helyszínekben?
4: Ez nagyon érdekes, mert gyakorlatilag valahányszor vagy kimegyek Kanadába, vagy egy rajongói találkozót szervezek, mindig valami újdonságot fel szoktam fedezni. Én így azt mondanám, hogy így kutatom ezt a sorozatot, ennek a hátterét, visszanézek részeket, megnézek jeleneteket, és mindig felfedezek valami érdekességet. A legutóbbi ilyen találkozóra azt fedeztem föl. Én azt gondoltam, hogy az egyik templom, amit a külső helyszínként használtak, annak nem használták a belsejét. És az egyik ilyen találkozóra, amikor készítettem a prezentációmat, akkor a képeket itt tanulmányoztam, és valahogy feltűnt, hogy ebben a templomban bizony belül is forgattak. Úgyhogy ez például a legutóbbi találkozó nekem is felismerés volt, egy újdonság. Aztán ezek után úgy mentünk ki 2024-ben, hogy megszerveztem ebbe a templomba a bejutást, ez mindig be volt zárva, úgyhogy sikerült be is jutni a belsejébe, tehát ez is egy nagy élmény volt. Úgyhogy nagyon fura, hogy már 20 sok éve foglalkozom ezzel, de valahogy mindig találok benne újdonságot, és ez engem tökre motivál arra, hogy tovább kutassak, és persze ezeket az élményeket és felvetéseket meg is osztam a magyar rajongókkal, és így viszont gyakorlatilag minden ilyen összejövetelen tudok is nekik valami újdonságot mutatni vagy mondani.
3: A sorozat fanok gyakran csinálnak ilyen sorozat maratonokat, nem tudom, hogy te mennyire ülsz le a tévé elő vagy a laptop elé és nézed újra a sorozatot vagy bizonyos kedvenc részeket.
4: Igen, sokan szeretik, sokan nézik, meg hogy adja a tévé. Az a helyzet, hogy nekem arra nincs időm, hogy rendszeresen újra nézzem, illetve elég sokszor láttam ahhoz, hogy azt, hogy most leülök és végignézek 90 részt, az a 91-et az már annyira nem vonz, de időről időre meg szoktam nézni jeleneteket, ha valamit keresek benne. Illetve még régebben szerveztem ilyen közös várlancolás maratont, amikor ilyen rajongói találkozó keretén belül néztünk meg 4-5-6 részt. Ez egy... Hát 20 évvel ezelőtt volt, akkor nem adta éppen a tévé, akkor még volt relevanciája. Miután adja manapság a magyar tévé, de tényleg folyamatosan, így igazából ilyet szervezni szerintem nincs értelme, de a magyar rajongók nézik, tehát nekem több ismerősöm, aki szereti, napi szinten nézi, hogy hagyja a tévé, vagy hétvégén. Én az időmet inkább azzal töltöm, hogy utazást szervezek magyar rajongóknak, vagy rajongói találkozót. Szerintem sajnos nincs időm rendszeresen úgy nézni a sorozatot, de ettől azért képben vagyok arról, hogy milyen volt, és ha kell, akkor tényleg meg szoktam nézni egy-egy jeleneted benne.
3: Hogy lehet, hogy mi a titok, hiszen említetted, hogy a mai napig, ha megy a tévében, azért sokan odaülnek és sokan megnézik, pedig lehet, hogy kívülről tudják a szöveget is.
4: Egyrészt kortalan, tehát többször újra lehet nézni, hogy múlnak az évek, semmi gond. Másrészt meg hát a sorozat az igazából egy elmenekülés a jelenből, ezt így fogalmazta meg az alkotója is, Kevin Sullivan is, és én azt látom, hogy nagyon sok rajongó ezt arra használja, hogy kikapcsoljon a való életből, ami teljesen rendben van. Tehát az, hogy az ember kicsit szórakozzon, kicsit elfelejtse a mindennapi problémákat, arra ez tökéletesen megfelelő, és szerintem ezért szeretik sokan. Valószínűleg újra nézni is azért szeretik, mert ismerik már a történetet, tehát hogy nem kockáztatnak semmit, hogy esetleg rossz lesz a kimenetele, vagy csalódnak benne. Ez egy kikapcsolódás nagyon sok embernek, és ez teljesen rendben is van.
3: Vannak arról esetlegesen hírek, ugye most sok régi sorozatot felkapnak, esetleg újraforgatják, vagy kitalálnak valami folytatást. A váratlan utazást illetően felrebbentek ilyen hírek, van szó hasonlóról, vagy egyelőre nem tervezik az alkotók, hogy ezt valamilyen módon tovább vinnék?
4: Hú, ez egy nagyon érdekes kérdés. Évekkel ezelőtt Kevin Sullivannek egy interjúját hallottam, láttam, és ott azt mondta, hogy a kanadai tévécsatornák azok nagyon forszírozzák, hogy legyen valami folytatás, vagy valami, és hogy ezen ők gondolkoznak, és ezen dolgoznak, de ez már vagy 6-8 évvel ezelőtt történt, ahogy ezt az interjút adta, és nem történt semmi, és amikor 2024-ben két éve kim voltunk ezzel a csapattal, képzeld el, teljesen véletlenül futottunk össze Kevin Sullivannel.
3: Nincs véletlenül.
4: Arra mentünk. Hát egyébként igen, már két éve korábban is pont véletlenül futottam bele össze, úgyhogy igen, szerintem sincsenek. A épületük felé mentünk, és ott kint volt az utcán, mindegy, összefutottunk vele, és fölhívott minket ebbe a Sullivan épületbe, majd erről fogok is mesélni ezen az összejövetelen, és megkérdeztük tőle, hogy mi van ezzel a lettel, hogy esetleg lesz valami folytatás, és így mutatta a száján, hogy ő te behúzná a cidrát, hogy ő nem, erről nem beszélhet, de nem tagadott semmit. Tehát nem mondott semmi információt, de azt sem mondta, hogy ez teljesen irreleváns már. Én nem tudom, én azt gondolom, hogy ezt 2020 előtt röppent ez a sztori föl, lehet, hogy ott a Covid betett itt egy új forgatásnak, nem tudom mi van. Amikor tavaly előtt rákérdeztünk, akkor nem tagadta, hogy ezzel kapcsolatban van valami. Úgyhogy lehet, hogy lesz valami.
3: Akkor kíváncsian várjuk a jövőt, a váratlan utazást illetően. Ez még képlékeny, az viszont nem képlékeny, hanem konkrét dátumunk is van, hogy mikor kerül sor a 27. váratlan utazás találkozóra. Oszd meg velünk, kérlek, mindenféle technikai információt, ami kell ahhoz, hogy jelen tudjunk lenni az alkalmon.
4: A legegyszerűbb, hogyha szerintem a hallgatók azok felmennek a váratlanutazás.hu oldalra, de ha a Google-be beütik, hogy váratlanutazás találkozó, akkor is meg fogják találni, és ott egyébként meg lesz minden információ, erre előre regisztrálni kell, ez Budapesten lesz 16-án szombaton, 10 órakor indul az egész program, de már 9 órától lehet megjelenni. Regisztrálni kell, rá van egy belépődíj, és gyakorlatilag úgy lehet rajta részt venni. Ez estig tart, igazából, ha valaki nem tud besatlakozni az elején, később is jöhet, nem kell ott maradni végig. Én azt gondolom, hogy aki szereti a sorozatot, az adjon egy esélyt, vegyen rajta részt ezen az összejövetelen, mert lehet, hogy új barátokra fog szert tenni, lehet, hogy olyan érdekességeket tudhat meg a sorozatról, amit eddig nem tudott, lehet, hogy esetleg kedvet kap egy kanadai utazáshoz, úgyhogy én jó szívvel ajánlom ezt a rendezvényt minden magyar váratlan utazás rajongónak.
3: Akkor váratlan utazás rajongók irány május 16-án a váratlan utazás találkozó Kozák Zsoltnak köszönöm szépen, sok-sok érdeklődőt kívánunk az alkalomhoz.
4: Köszönöm szépen az interjút.

0: Brumi Maci hamarosan nyaralni megy, de előtte még egy különleges előadással várja az érdeklődőket. A részletekről Balázs Gábort kérdeztem.
1: Térségi napló a 93.4-en.
0: Balázsi Brügi vagyok, velem szemben pedig Balázs Gábor csillagász. Szia, köszöntelek az éterben.
2: Szia, köszöntöm én is a hallgatókat.
0: Amikor beléptél a stúdióba, azzal indítottunk, hogy 1000 éve meg egy napja, hiszen amikor legutóbb jártál nálunk, akkor készültél. Hát nagy útra, ha jól tudom, akkor Berlinben jártál, ennek körülbelül cirka fél éve. Mesélj nekünk egy picit az elmúlt időszakról, aztán rátérünk Brumi Macira is tulajdonképpen, ami a beszélgetésünk kiinduló pontja, de szerintem mindenki kíváncsi arra, hogy merre jártál, mit tapasztaltál, mit hoztál haza, és mi lesz a következő úti cél.
2: A szerencsére sok úti cél van. Egyébként fél éve voltam itt a rádióban, január végén utaztam ki Berlinbe. Ugye a fő cél az az volt, hogy egyrészt teljesítsem a egyetemi kötelezettségeket, ugye most már mesterszakos csillagász hallgató vagyok, tehát most már el kellett kezdeni a okleveles csillagásszal való fejlődést, és ugye az egyetemi tanulmányainkhoz kapcsolódik egy gyakornoki program, tulajdonképpen egy kötelezően teljesítendő szakmai gyakorlat, ezt én nagyjából úgy tudnám hasonlítani, hogy ami középiskolában az 50 óra kötelező, az nálunk ugye ez a gyakornoki feladat, és akkor én ezt Berlinben a német űrközpontban teljesítettem egy űrtávcsőhöz kapcsolódóan, és az európai űrügynökségnek megvannak nagyjából minden évtizedre a tervei. 2020-as évek végére és a 2030-as évek elejére más csillagok körül keringő bolygó kutatása egyik fő irány, viszont az látszik, hogy még lehet a 2040-es években is ez lesz a fő csapás irány, és hát a űrtávcsövet azt ugye el kell indítani, hardveresen kész van, a szoftvereket még írják rá, viszont a tudományos szakaszt már el kell kezdeni előkészíteni, és én ennek a űrtávcsőnek a tudományos programjának az előkészítésében vettem részt a német kollégákkal, és egyébként azt meg szoktam jegyezni mindig, hogy én itt Magyarországon egyébként csak külföldiekkel dolgozok, aztán kimentem külföldre magyarokkal dolgozni, tehát ez egy ilyen érdekes egybeesés, és ez igazából a Plato űrtávcső lesz, sikerült is befejezni 2 hónap alatt a műveleteket, úgyhogy igaz 2 hónapot most csúszni fog az űrtávcső más hardveres okok miatt, úgyhogy nem 2026 decemberében, hanem jövő év január végén fog indulni Francia Guyanából, és 1,5 millió kilométerre fog majd a Földtől távolra kerülni, és akkor onnan fog 3 éven keresztül nézni egy bizonyos égterületet, és a fő célja tulajdonképpen a Föld 2.0-nak a megtalálása. Tehát ez a 3 év, ez arra elég, hogyha van egy napszerű csillag, ha egy napszerű csillag körül kering egy földszerű bolygó, akkor nagyjából olyan, inkább úgy mondom, hogy kb. 1 év a keringési idő, tehát évente látunk egy olyan áthaladást, mikor a bolygók közénk és a csillag közé kerül, tehát a fénye egy kicsit csökken. És 3 év alatt az ugye 3 darab ilyen fedést jelent, és akkor már azt magabiztosan tudjuk állítani, hogy ez egy másik bolygó, amit felfedeztünk.
0: Ugye az előkészítő folyamatokban ezek szerint részt vettél, nem tudom, hogy mennyire tudsz bekapcsolódni, vagy mennyire lehet bekapcsolódni, mennyire van tervbe, hogy bekapcsolódsz majd a folyamatba?
2: Terve van, főleg doktori alatt, ugye még a doktori helyek, amik kérdőjelesek, ugye szeptembertől kell majd nekem a doktori helyek után kutatgatni, doktori helyekre jelentkezni. Több lehetőség is van. Kanári-szigetek is egy elég vonzó hely szerintem mindannyiunk számára, pláne hogyha a nagy obszervatóriumokban lehet ott fenn dolgozni a hegynek a tetején. Berlin is egy lehetséges célpont, de ugye beszéltünk arra, hogy vannak következő tervek is, Róma se egy rossz hely, ugye Rómába majd szeptember végén tervezek menni, ez egy nukleáris asztrofizikai kutatás, ez felrobbanó csillagokra, tehát igazából most, ha össze kéne foglalnom a teljes kutatási repertoárt, akkor ahelyett, hogy balról jobbra haladnánk, mi jobbról haladunk balra, mert alapvetően az, hogy legyen egy bolygónk, ahhoz kell, hogy legyen egy csillagunk, mert ugye csillag körül fog kialakulni egy bolygó. Viszont a csillag is ki kell alakulni valamiből, az meg egy csillagközi porfelhő, ami viszont egy felrobbanó csillagnak a maradványa. Tehát igazából a sztoriban mi megnéztük a zárszót, és most haladunk végig a nyitó oldal felé, aztán meglátjuk, milyen nukleáris folyamatokat tudunk ebbe azonosítani, vagy akár a bolygó keletkezéshez valamiféle újfajta forgatókönyvet megadni.
0: Különböző országok különböző témát is jelentenek, vagy tulajdonképpen egy témát járnál körül, csak különböző csapatokkal?
2: Ugye attól is függ, hogy melyik kutatócsoport az, aki meghív vagy fogad. Ugye Berlinben alapvetően exobolygózni mentem, ugye exobolygónak hívják a más csillagok körül keringő bolygókat, Viszont Berlinből én egy nukleáris asztrofizikai konferenciára utaztam, még az osztrák Alpokban volt, ott ugye előadtam, hogy a alapszakos éveim alatt mivel foglalkoztam, mik lettek a kutatási eredmények, és akkor ott volt egy, hát nyilván mint nukleáris asztrofizikai konferencia, csak annak a területnek a szakértői jöttek előadni, és akkor ott mondta az egyik előadó, hogyha Berlinben jár valaki, akkor szóljon, és akkor látogasson meg a Berlini Természettudományi Múzeumban. Mondom, Jenny, én éppen Berlinben vagyok, akkor megyek jövő héten. És nagyon büszkén elújságolt, hogy egy nagyon menő folyosó vezet az irodájuk meg a laborjaik felé. Hát persze, mert egy T-rex mellett kellett elmenni, aztán a Brachiosaurusnál balra fordultunk, és ott volt a lift, ami fölvitt az irodájukba. És akkor ott viszont ugye exobolygózni mentem ki, aztán végül megint a nukleáris asztrofizikánál kötöttem ki ott a Természettudományi Múzeumban. Tehát úgy nem lehet elhatárolni azt, hogy ebbe az országba ezzel foglalkozok, a másik országban meg mással. Ugye mindegyik országban megvannak azok a kutatócsoportok, akik foglalkoznak vele, tehát Berlinben is ugye táv munkával dolgoztunk össze egy másik olasz kutatócsoporttal, aki szintén a Plátó űrtávcsőnek a korai tudományos szakaszának az előkészítésében vesz részt. Másik témakörben, de nagyjából átfedi, meg ugye egy szakcikket írtunk, és ugye mindannyian társszerzők vagyunk benne, akkor szoktuk egyeztetni a dolgaikat. Ugye alapvetően, ha én elmegyek egy országba, akkor van egy fókuszált téma, aztán mindig kerül mellé másik kettő legalább.
0: No, hát akkor meglátjuk majd, hogy mi lesz az a téma, amit a doktorid alapját fogja képezni. Most érjünk rá egy picit Rubi Macira, hiszen térjünk vissza Dabasra, most, hogy meglátogattuk Rómát, a Kanári-szigeteket, és kirándulást tettünk Berlinbe is. Rubi Maci, ha jól tudom, akkor lassan-lassan ébredezik, most májusban is várja az érdeklődőket.
2: Igen, februárban és márciusban tartottunk egyet, tehát a téli álomból szerencsésen felébredt, viszont aztán elmegy nyaralni. Ugye jövő hét kedden lesz a következő Brumi Maci alkalom, ugye Kucsik Zoltán vezetésével zajlik továbbra is a szakkör. Most a koncepció az, hogy ugye a gyerekek általában néznek filmeket, játszanak játékokat, és akkor most azt szeretném megmutatni a gyerekeknek, hogy a csillagászat ezekben a játékokban és videókban hogyan jelenik meg. Megnézünk különböző szekciókat filmeknek és játékoknak, és akkor megmagyarázzuk, hogy mi a csillagászat, illetve mi a tudomány mögöttük. Ugye megint 17:30-tól fog kezdődni itt a Dabasi Táncsics Mihály gimnáziumnak a nagy előadójában, úgyhogy várunk sok szeretettel mindenkit. Azt, hogy Brumi Maci a téli szünet előtt még miket fog csinálni, az már tervezés alatt van, szerintem már júniusra ezt sikerült fixálni, és hogyha én úgy tervezem, június végén már kikerülnek akár az időpontok is, de a témák mindenféleképpen. Úgyhogy Brumi Maci szerencsére nem áll meg, és úgy néz ki, hogy lesz mögötte pályázati támogatás is, tehát még egy kicsit tudunk rajta fejleszteni. Úgyhogy Brumi Maci egy központi eleme itt a Dabasi csillagászatnak, és hát Brumi Macit igyekszünk kiterjeszteni is, tehát akár obszervatórium látogatással, vagy távcsőes bemutatókkal való összefogásokkal, úgyhogy nagy tervek vannak, ugye kedd az, ami most így ebben a tanévben a utolsó előadásunk lesz, és akkor szeptember, október magasságában fog majd szerintem újra kezdődni. Igen, tehát jövő héten kedden 17:30 Dabasi Táncsics Mihály gimnáziumban Brumi Maci filmekről és videójátékokról fog mesélni, illetve hogy milyen csillagászat jelenik meg bennük.
0: Balázs Gábornak köszönjük szépen, sok sikert kívánunk, köszönjük, hogy itt voltál.

0: Álom valóság címmel nyílik meg. Kulcsár István tárlata az Inárcsiz Rumelszky Dezső Művelődési Ház és Könyvtárban május 15-én 18 óraig kezdett el. A részletekről magával az alkotóval beszélgettem.
1: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádiódabas, az otthon hangja.
0: Ez a térségi napló, a Rádiódobos magazin műsora, vendégem pedig Kulcsár István festőművész. Szia, köszöntelek az éterben.
3: Jó napot kívánok, szervusztok, köszöntök minden kedves Dobos rádió hallgatót.
0: Álom valóság, ezzel a címmel nyílik május 15-én 18 órai kezdett el egy tárlatod az Rumelszky Dezső Művelődési Ház és Könyvtárban. Mesélj nekünk egy picit erről a tárlatról.
3: Először is a köszönet hangján kell megnyilvánulnom, és köszönöm a ház minden dolgozójának azt a lehetőséget, hogy itt is be tudom mutatni a képeimet. Úgy gondolom, hogy aki érdeklődik, és kérem érdeklődjenek, nem fognak csalódni. A cím az nagyon találó, álom és valóság, vagy álom valóság, hiszen a képek nagy többsége, most várogatom őket a kiállításra természetesen, elkalauzolja a nézőt egy álomvilágba, mondhatnám azt is, hogy a szürrealista világba, ahol keveredik a valóság, megjelenik akár álom formájában is, figurákkal, képekkel, ábrázolásokkal. Ez a rövid lényege.
0: Honnan jött az életedbe a szürrealista festészet? Ugye sokan ismerik szerintem itt a környéken a művészetedet, és leginkább a realizmus volt az, ami rád jellemzőnek volt mondható, talán most kell mondanom. De ezt az oldaladat az elmúlt időszakban kezdtük megismerni, hiszen bebecsempésztél egy-egy ilyen képet az aktuális tárlatodba. Szóval hogyan is szivárgott be a te művészetedbe a szürrealizmus ilyenfajta szinten?
3: Hadd kezdjem azzal, köszönöm a kérdést, hogy nem hatásvadász ez a szürrealista látásmód. Én is, mint sokan mások, végigjártam valamennyi formáját, fajtáját, stílusát a festészetnek, hiszen akik ismerik a munkásságomat, vagy annak egy részét, akkor tudják, hogy nagyon sokat foglalkoztam én az időskorral, a várakozással, a reális megjelenítési formákkal, színekben és formákban, akár még egy tragikusabb élet esemény megjelenítésével is, és úgy gondoltam, hogy ott valamelyest már kiteljesedett az én alkotói tevékenységem, és csalogatott egy olyan világ, ahol számomra sokkal szabadabb a lehetőségek köre. Tehát nincs megkötve az ember keze azzal, hogy mondjuk egy idős mamókát fest meg, akik például egyik kedvenc képem a fánksütők, ugye fánkot sütnek, ott sokkal kevesebb a mozgásterem, vagy a mozgástérén úgy gondolom. Ez a szürrealista világ, ez jobban kinyitotta akár a fantázia lehetőségét, akár a kreativitás kérdését, és remélem, hogy a nézők is ezt fogják majd látni. Csak egyetlen egy aspektusa van ennek, hogy mindenki, ha a képeket nézi, engedje szabadjára a fantáziáját. És akkor meglátják, hogy nagyon sok minden visszaköszön a képekből.
0: Mi az inspirációs tényező, hogyha te szürrealista festészetedről beszélünk?
3: Én úgy szoktam fogalmazni, hogy a festészet, a pictura nem ismeri azt a fogalmat, legalábbis nem találkoztam még vele, hogy tematikus szürrealizmus. Ami azt jelenti az én olvasatomban, hogy egy téma körül próbálja megálmodni, megfesteni a valóságot, illetve ahhoz kapcsolódó keveredő világot, ami föltárulkozhat, gondolatban megjelenhet egy-egy nézőbe, hogyha nézi a képet. Sorolhatnék egy nagyon sok példát ezzel kapcsolatosan. Néhány alkotásomban például próbálom feszegetni a teremtés kérdéskörét, illetve az evolúció kérdéskörét. Ugye mindenkinek szabadon lehet gondolkodni azon, hogy mi a meglátása. Tehát egy ilyen filozófikus megközelítés, hogy a tojás volt előbb, vagy a tyúk, és ezt próbálom én képek formában megjeleníteni, és rábízom a nézőre, hogy ő hogyan ítéli, hogyan látja, hogyan véli ezt a mai valóságba átültetni.
0: Párhuzamosan futhatnak egy alkotó életében a stílus irányzatok? Gondolok itt arra, hogy jelenleg most csak szürrealista festményeket készítesz, vagy azért a realizmus továbbra is ott van a palettán?
3: Én úgy gondolom, hogy mindig, amit foglalkoztatja az embert, azt kell vászonra vetítenie, megfestenie. Van néhány párhuzamosan készülő kép, ugye pont amiben nagyon foglalkozom, azt kezdem el, és van egy másik, amit félrakom, mert gondolkodni kell rajta, megfogalmazni kell mondani valót. Hát most például van egy olyan képem, ami egy jégmezőn korcsolyásokat, korcsolyázókat, síelőket fog ábrázolni, itt a figurákat kell még fölraknom a képre, tehát van többfajta olyan elképzelés párhuzamosan, ami arra vár, hogy befejezzem, hiszen az ember gondolatában teljesen szabad, és hol ide csapong a szó jó értelmében, hol marad a valóság talaján, és megpróbálja megfogalmazni azt, ami akkor ott érdekli őt, és próbálja átadni a közönségnek.
0: Azt mondtad, hogy ha egy képet befejezek, be lehet fejezni egy képet? Van a pont a sztori végén, vagy mindig bele tudnál egy kicsit nyúlni?
3: Nagyon-nagyon jó a kérdésed, hiszen meglátásom az lehet, hogy sok festő vitázna velem kapcsolatosan ebben a meglátásban. Lehet egy képet, én úgy gondolom, hogy túlfesteni, ami nem a kép előnyére, hanem a kép hátrányára válik akkor már, amikor egy kép elkészül, és még akarunk hozzárakni. Most ez nálam úgy működik, hogy amikor is, ugye, mert általában egy képet nem egy nap alatt festek meg, hanem néhányszor oda kell ülni a vászon elé, és végezni kell ezt, alkotni kell. Hogy amikor úgy érzem, hogy a kép kész van, száradás kapcsán mindig benézek hozzá, amikor a másikat is készítem már, és akkor átnézem. Tüzetesebben, lassabban, gyorsabban, és a felfedezett hibákat, ha vannak, akkor megpróbálom még korrigálni. Egy alkotás nálam akkor van kész, amikor aláírom. És akkor már én igyekszem nem hozzányúlni. Ha kell, majd akkor a kedves közönségnek mondok egy példát, ahol perspektívikus hibát, nagy hibát követtem el, de úgy gondolom, hogy annak a képnek úgy van helye ott, ahol van, ahogy én azt elkészítettem, tehát nem javítottam ki. Tehát akkor készül el a kép, mindig lehet benne találni. Akár esetkezelési, akár kompozícióbeli, akár perspektívikus problémákat. Egyetlen egy képben nyúltam bele, amikor ott egy nagyon nagy távlati hívát láttam, azt ki kellett javítanom, mert úgy gondoltam, hogy lesz a képre, és hogyha azt elvégzem, de a többi képekhez nem szoktam hozzányúlni.
0: Arra emlékszel, hogy mikor és hogyan szivárgott be a te életedbe, a te műtermedbe, a te művészetedbe a szürrealizmus? Tehát az első ilyen stílusú kép meg van.
3: Hát most megfogtál ezzel a kérdéseddel, mert elég sok szürrealista alkotásom van. Igen, talán megvan egy nagyon letisztult, mondhatnám, hogy minimalista kép, ami az idővel, az idő múlásával, annak végtelenségével foglalkozik, és azon töprengtem, mikor elkezdtem festeni, vagy gondolatba összeraktam a képet, hogy hogyan is lehet ez hozzányúlni, úgyhogy a közönség számára is mondjon valamit, hiszen a festészet is, mint oly sok művészi ág, nem öncélú. Akkor valamit, hogyha másnak is tolmácsolja az érzések, vagy a gondolatok egy részét, és úgy gondolom, hogy elég jól sikerült megfogalmaznom az idő múlását, végtelenségét, homokóra és számtalan nap és mutató nélküli óra és hasonlók láthatnak a képen, egy figurális ábrázolás is megjelenik rajta. Talán az volt a legelső ilyen képem. Most azért töprengek is vagyok ilyen lassú, mert közben azért jár az agyam, mert van néhány nonfiguratív, igen modern alkotás, ahol viszont az egyensúlyjal, egyensúlytalansággal foglalkozik a kép, tehát egy következő alkotás volt már.
0: Na hát ezeket az alkotásokat most meg tudjuk nézni majd Inácson. Van egyébként kedvenc képed, kedvenc gondolatod, kedvenc pillanatod egy-egy kép kapcsán, amelyet most megosztanál velünk?
3: Hogyne, csak először engedjen meg a kedves Gató és te is egy gondolatot, hogy mielőtt talán valakit elriasztanék ezzel a szürrealista alkotások ismertetésével, vagy filozofikus megközelítésével, el kell mondjam, hogy azért meg fogok én a kiállításon jelenni nagyon sok tartalmas, realista alkotással is, tehát össze lehet majd vetni a kedves nézőnek, hogy innen indult, és ilyen lépcsőkön keresztül haladtam el, vagy haladtunk el addig, ameddig most tartunk. Úgy gondolom, hogy érdekes anyagot fogok tudni szállítani, és a házolgozói segítségével természetesen a kiállítást megrendezni. Mert hogy válaszolja a kérdésedre, az én az politikám az, hogy a műalkotások nem érzékszerveknek készülnek, hanem a lélek az, ami megszólal, vagy néma marad egy műalkotás láttán. Ez nem is fellengősnek hangzik, de úgy gondolom, hogy benne van a lényeg, hogyha valaki egy kép előtt megáll, és vagy ellenérzést vált ki, vagy szimpátiát, vagy esetleg könnyeket csal a szemébe, vagy elgondolkodik csupán azon, hogy mit lát, akkor valamifajta emóciót ugye kifejt belőle a kép, akkor már elérte akár én, akár bármely alkotó azt, amit most elmondtam néhány sorba, hiszen az öncélúság pont itt kerülendő el, hogy nem magunknak, hanem a közönségnek festünk, és bármi nemű érzelmi aspektust vélünk felfedezni, az már akkor eléri a célját. Már csak azért is mondom mindezt, mert nem mindenkinek tetszik mindenki. Valakiből esetleg olyant vált ki, és most zárójel nyitok, és hagyd mondjam lesz röviden. Volt egy örkényi zsidó temető képem, amit oda ajándékoztam egyik kedves ismerősömnek, és egy kiállítás kapcsán feltették a kérdést nekem a nézők, hogy csak nem depressziós voltam, hogy ilyen szomorú képet festek. Aztán mondtam, hogy szó nincs depresszióra, maga a téma fogott meg, mert ő belőlük azt váltotta ki, hogy egy ilyen szomorkás, rossz hangulatú érzést váltott ki, ugye mert temetőről volt szó. Tehát ez azt jelzi, hogy nem csak víg és jó hangulatú képeket lehet megragadni a lényegénél fogva, vagy készíteni, hanem bizony az életnek vannak számos borús oldalai, amit szintén időnként az ember vászonra vett. Van egy másik képem, a Szent Mihály lován a címe, az pontosan egy temetést ábrázol, és nem szeretném elvenni a kedves rádióhallgatók jó kedvét, csak próbálom érzékeltetni, hogy az élet minden vonalán, minden szintjén meg lehet ragadni egy olyan momentumot, ami kifejez bármilyen érzést, legyen az öröm, legyen az boldogság, víg, kedély, vagy esetleg egy szomorkás hangulat.
0: Bárhogy is érezzük magunkat, látogassunk el Inárcsra az Rumeczki Dezső Művelődési Ház és Könyvtárba, és nézzük meg Kulcsár István Álomvalóság című tárlatát. Köszönjük szépen, sok sikert kívánunk az alkalomhoz.
3: Nagyon szépen köszönöm, és remélem, hogy az ellátogatóknak élményt fog jelenteni, és örömben jönnek a kiállításra. Köszönöm szépen mindenkinek, szép napot kívánok!

0: Adásunk záró akkordja, szokás szerint egy könyv és Illinois.
1: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas, az otthon hangja.
0: Ez a térségi napló, a Rádió Dabas magazin műsora, vendégen pedig Illinois, a Dobosi Halászboldizsár városi könyvtár szakmai igazgatója. Szia Noémi, köszöntelek az éterben.
3: Szia, én is köszöntöm a hallgatókat.
0: Csodás májusi időjárásunk van, ehhez egy csodás könyv dukál. Mit hoztál nekünk ezúttal?
3: Éppen nem tavasszal játszódik a történet, hanem egy sötét téli estén, de azért nagyon izgalmas könyvet választottam. A Hattyú meséjét Diane Satterfield-től, ami egy feszültséggel teli romantikus, erős atmoszférájú történet. Az olvasót már a regény elején magával ragadja a történetmesélés sodrása. Kiválóan szőtt történelmi rejtély, mely csordultig van mindenféle dologgal, mágiával, mítosszal és a viktoriánus kor sürgető tudományos kíváncsiságával. A Temze partján álló Ódon hattyúfogadóban a törzs vendégek történetmeséléssel szórakoztatják egymást, mikor kitárul az ajtó, és egy sebesült idegen lép be rajta karjában egy vízbe fulladt gyermek testét tartja. Órákkal később azonban a halott kislány megmozdul, levegőt vesz, és csodálatos módon életre kel. A folyó partján élők minden tudásukat labda vetik, hogy megoldják, hogy ki is ő, honnan jött. Ahogy telnek a napok, a történet mindinkább szövevényessé válik, és a kérdések egyre csak szaporodnak. Bonyodalmakat is okoz a kislány felbukkanása. Három család is azt mondja, hogy az ő rokonáról van szó. Egy jómódú fiatal anya elrabolt gyermekét véli felfedezni benne. Az idősödő házas pár a fiúk titkos kapcsolatának gyümölcseként az unokáját látja benne, és egy lelkész a házvezető nőjének a kisugát ismeri fel a gyermekben, és mindegyik család élete tele van különös rejtéllyel, és rengeteg titoknak kell napvilágra kerülnie, mire a kislány kilétére fény derül. Úgyhogy sok szeretettel ajánlom ezt a kötetet, a Hattyú meséjét.
0: Izgalmas kötetért is érdemes ellátogatni a Halászboldizsár városi könyvtárba. Sok-sok gyerekcsoport látogat egyébként hozzátok, és mindezek mellett a programokért is érdemes olykor-olykor betérni. Ez utóbbit illetően mi a helyzet?
3: Most egy kicsit csöndesebb időszak van. Ugye a nyári időszakban nem nagyon szokott nálunk lenni program, most túl vagyunk két nagyobb eseményen. Remélhetőleg, hogy tudjuk folytatni a bíróolvasó találkozók sorozatát, és akkor mindenképpen számot fogunk adni arról, hogy ki is a következő vendégünk, úgyhogy dolgozunk ezeken az esteken is. Mindenkit már sok szeretettel várunk ezekre a rendezvényekre is.
0: Akkor irány a könyvtár, Noémi pedig egy újabb könyvet hoz a következő hétvégén. Köszi, hogy itt voltál. Jó pihenést kívánunk neked.
3: Viszont kívánom mindenkinek.

0: Ennyi fért már a térségi naplóba. Én köszönöm, hogy az elmúlt egy órát velem töltötték. További szép napot és jó rádióhallgatást. A mikrofonnál Ordasi Brigit hallották.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék!
3: Itt a reklám.
2: Mi ez? Árzuhanás az üzletház dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
1: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadság út 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.
5: Fél évszázad legjobb dalaival.
6: Rádió Dabas.

0: biztos, hogy mit hallgatsz.
1: Reggel 6 óra van.
0: Reggel 6 óra van.
2: Csökkent a pollenterhelés. Krasznahorkai kapta az Artisius irodalmi nagydíjat. Ma hosszabb időszakokra kisüt a nap. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News.
1: Magyarul és érthetően
0: hírek.
2: Csökkent a pollenterhelés a hét elején a csapadék és a lehűlés hatására. Az eperfafélék pollen koncentrációja jellemzően a közepes magas tartományban alakulhat. A fenyőféléké, valamint a pázsitfűféléké országosan közepes szintet érhet el. A tölgy, a nyír, a dió, a bükk, a platán, a kőris és a vadgesztenye világporának mennyisége jellemzően az alacsony közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban van jelen még a levegőben a ciprus és a tiszafafélék, az ostorfa, a juhar, a fűz és a komlógyertyán pollenje, illetve a lágyszárú allergének közül az ernyős virágzatúak, az útifű, a lórom és a sásfélék világpora. A kültéri allergén gombák spóra száma jellemzően alacsony. Krasznahorkai László kapta az Artisius irodalmi nagydíjat a Magyar Nemzet Biztonsága című regényért, valamint teljes életművéért a Magyar Zeneházában tartott ünnepségen. A fődíjas mellett Tóth László, Kornis Mihály, Soltész Márton és Kenyeres Zoltán részesült elismerésben 4 különböző kategóriában. A díjakat a korábban bejelentett zenei Artisius díjakkal együtt adták át, közölte a Szerzői Egyesület az MT-vel. Az Artisius 2006-ban hozta létre az Artisius irodalmi díjakat. Múzeum lesz az a londoni épület, amelynek tetején a Beatles utolsó koncertjét adta 1969-ben. A Savile Row 3 alatt található emeletes ház jövőre nyílik meg a közönség előtt. A The New York Times cikke szerint az épület eddig is a Beatles rajongók zarándokhelye volt. A Beatles azon az 57 évvel ezelőtti napon egy hirtelen ötlettől vezérelve stúdióból sétált fel a tetőre, ahol egy rövid koncertet adott a lent sétáló járókelőknek, míg a rendőrség véget nem vetett az előre be nem jelentett előadásnak. Ártatlanak mondta magát a bíróságon minden vádpontban, közte az amerikai elnök elleni gyilkossági kísérletben. Cole Thomas Allen, aki a fehérházi tudósítók vacsorájának helyszínén nyitott tüzet Washingtonban április végén. A férfi a tárgyaló teremben személyesen volt jelen, de egyik ügyvédje válaszolt a bíró kérdésére, miután meghallgatta a szövetségi vádpontokat. A kaliforniai illetőségű 31 éves férfit 4 bűncselekménnyel vádolják. Ma napközben a fátyol és gomoly felhők mellett hazánk nagy részén hosszabb időszakokra kisüt a nap. A nyugati északnyugati szél még többfelé élénk, időnként erős lesz, délután 15-19 fokot mérhetünk. Meleg front érkezik fölénk, így az arra érzékenyeknél jelentkezhet fejfájás, migrén és vérnyomás problémák is.
3: Lelátó extra!
4: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Életének 81. esztendejében hosszantartó súlyos betegség következtében elhunyt Gyöngyösi Károly, a Pilisi Labdarúgó Klub 1964-ben Szabadföld Kupa döntőt játszó csapatának játékosa, az egyesület edzője, technikai vezetője, volt elnökségi tagja. Neve nem túlzás, az intézménynek számított Pilisen, nagy idők nagy tanúja volt a város labdarúgásában. 1957, azaz 13 esztendős kora óta volt tagja a Pilisi LK-nak, ugyanis ekkor kezdett futballozni az egyesület színeiben. A játékosként eltöltött évek után előbb edzőként, majd technikai vezetőként is szolgálta a klubját, később elnökségi tagként dolgozott. Gyöngyösi Károly az aktív játékot 1977-ben fejezte be, edzőként pedig egészen 2003-ig dolgozott. Mindvégig hű maradt szeretett klubjához, amelynek színeiben szerepelt a 62 évvel ezelőtt 1964 novemberi tagként dolgozott. Gyöngyösi Károly az aktív játékot 1977-ben fejezte be, edzőként pedig egészen 2003-ig dolgozott. Mindvégig hű maradt szeretett klubjához,

0: is hallgass tovább a Rádió Tabast.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
3: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
2: Rádió Tabas, az otthon hangja.
4: 2026. május 13-a szerda van, az év 133. napja, amikor is a szervácok és az imulák ünneplik a névnapjukat. Sok boldogságot nekik! Bele is kezdünk a következő munkanapban, méghozzá James Hype és Craig David felvételével. Hamarosan azt is megtudhatjuk, hogy miket ünneplünk a mai napon.
2: Az ország szívében
3: együtt a legjobbakkal.
2: Rádió Tabas,
3: az otthon hangja.

És a ma reggelt már is folytatjuk tovább közlekedési infókkal. Az M0-as autó déli szektorán, az M5-ös autópálya irányában a 11-es kilométernél lévő M6-os autópálya csomópontjában aszfaltozás miatt lezárták a Pécs-Sali vezető felhajtóágat. Kerülni a következő csomópontnál lehajtva, a 6-os főúton keresztül lehetséges. Aztán az M4-es autóúton Monor térségében új terelést építettek ki, mert pihenőhelyet építenek. A Budapest felé vezető oldalon a 40-es és a 37-es kilométer között, az ellenkező oldalon a 35-ös és a 39-es kilométer között a külső sávot lezárták. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében a 86-os és a 93-as kilométer között új terelést építettek ki. A Budapest felé vezető oldalon sávelhúzással a külső és a leálló sávon halad a forgalom. Röszke felé a belső sáv, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. A munka kapcsán a 91-es kilométernél, a Kecskemét dél pihenőhelynél a Budapest felől érkezők nem tudnak lehajtani onnan, sem a pihenőhely, sem az 54-es út nem érhető el. A javasolt kerülőutat táblák jelzik, az 54-es út felől viszont fel lehet hajtani a pályára. Aztán megyünk is tovább, méghozzá az 5-ös főútra, mert hogy Kecskemét közelében az M44-es autó csomópontjánál útépítők dolgoznak, a 74-es kilométernél útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra kell készülni. Kecskemét Kossuth lakótelep városrészen kábelt fektetnek, a 78-as és a 80-as kilométer között a félútpályát lezárták, a 86-os és a 88-as kilométer között Kecskeméten közmély építés miatt félpályás korlátozás van érvényben. És végezetül a 405-ös főúton, Újhattánnál, az M5-ös autópálya csomópontjánál egy hidat javítanak, a 18-as kilométernél félpályás korlátozáson érvényben a forgalmat jelző lámpák irányítják.

0: Rádió Dabas.
1: És mielőtt szünetre mennénk, hozok még két programot nektek a következőkbe. Ifjúsági táncház lesz majd május 18-án 17 és 21 óra között a Kossuth Művelődési Központban itt Dabason. A táncházat vezeti Pesti Lili és Orsós Péter. Az élő zenéről pedig Anka Péter és barátai gondoskodnak, és ismeretterjesztő előadásra és közönség találkozóra hívnak benneteket a Skarica Máté Városi Könyvtárba Ráckevére, május 19-én 18 órára. Vendég Szécsi Noémi József Attila díjas író, aki elsősorban Régen minden lánynak jutott férj című könyvéről beszél majd, utána pedig szívesen válaszol a kérdésekre más műveivel kapcsolatban is. A rendezvény ingyenes, de támogatásokat a becsületkasszában örömmel fogadnak. Rövid szünet következik, tehát utána már is folytatjuk tovább a TikTok.
2: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Tessék,
4: itt a reklám.
5: Hallom már a Vindiát.
3: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
6: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
3: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
7: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz!
8: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kapható. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
9: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
3: A Fodoba vasudvarba, a Dabas Vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Podoba vasudvar.
9: Minden, ami vas. Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és Kingtoni. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 3218 1342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
6: Reklám voltam, viszont hallásra.

Május 13-a van, szerda, és hát a mai naphoz több érdekes világnap is kapcsolódik. Az egyik az a békaugrálás napja, ami arra ösztönöz, hogy ugrálj, mint egy béka, vagy pedig emlékezz meg Twain irodalmi klasszikusairól. Aztán az almáspite napja is ma van, az amerikai National Apple Pie Day keretében ilyenkor hivatalosan is kötelező, vagy legalábbis ajánlott egy szelet almáspitét enni. Szintén ma van a kruton napja, igen, ez egy létező külön nap a levesbetétnek szánt pirított kenyérkockának is. A nemzetközi humusz nap is ma van, a közel-keleti csicseri borsó krém rajongóinak ünnepe, ahogyan ma ünnepeljük a gyümölcskoktélokat is, újabb gasztronómiai különlegesség, tehát amely a színes konzerv vagy friss gyümölcskeverékeket élteti, és a recepciósokat is ünnepeljük a mai napon. Ezen a napon a frontvonalban dolgozó irodai munkatársak türelmét és munkáját ismerik el. Itt állunk pedig a folytatásban, már is érkezik Kaigo és a One Republic, majd pedig Ortasi Brigi a 7 órás hírek előtt.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: TikTok minden hétköznap. Reklám.
1: Eljött a te időd. Velünk szabadon festhetsz. Számítógépes színkeverés kompromisszumok nélkül. Petrex Kft. Pont az építőknek. Szabas főút 67.
2: Ez reklám volt.
3: Jó reggelt kívánok mindenkinek. 2026. május 13-án a szerdán reggel. Ordasi Brigi vagyok, és ma velem ébredhettek itt a 93.4-en. Ami az időjárást illeti, hűvös van, 7 fokot mutatnak a hőmérők, és ez az érték csupán a 16-osig emelkedik, de jó hír, hogy a hét második felében már 22-23 fokot is mérhetünk, ma még ez a hűvös, szeles idő várható. Isten éltesse a szervácokat és az imbolákat, hiszen ma őket ünnepeljük, és természetesen hasonló jókat kívánunk a mai szülinaposoknak is. Vannak friss híreim az utakról, úgyhogy már is mondom őket, az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán, Újhartyán közelében keresztbe állt egy kamion, a 48-as kilométernél az autópálya adott oldalát lezárták, a torlódás így is több kilométeres. Aki teheti, előtte a 35-ös kilométernél az Ilárcsi pihenőhelynél tud lehajtani az autópályáról. Vezessetek óvatosan tehát, és ha fennakadást tapasztaltok, hívjatok minket a 29-562-562-n. 7 óra után vagyunk, 1 perccel jöjjenek legfrissebb híreink, aztán pedig startol a TikTok. Ébredjetek velünk, jó reggelt!
4: Országos állateledelgyűjtést rendeznek a hétvégén. Füst Milán arany zsebórájára is lehet licitálni. Ma napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.
5: Nachrichten,
6: Novel,
5: Noticias,
6: Novinky,
5: News,
6: magyarul és érthetően
5: hírek.
4: Karikó Katalina, Szegedi Tudomány Egyetem Nobel-díjas professzora örömmel vállalja, hogy Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter tanácsadójaként dolgozzon, tudata az MTI-vel a Felsőoktatási Intézmény Közkapcsolati Igazgatósága kedden. A közleményben idézték a biokémikust, aki úgy fogalmazott, ha az ismereteinek és a tapasztalatának szól a felkérés, nem pedig a nevének, akkor elvállalja az egészségügyi tanácsadói feladatot, de csak fizetés nélkül. A professzor leszögezte, a legfontosabb tanívaló az, amit az emberek maguk is megtehetnek önmagukért. Ez a megelőzés, aminek lényege az egészséges táplálkozás, a rendszeres testedzés, az éjszakai pihenés. Hozzátette, ezt kiegészíti a rendszeres szűrővizsgálatokon való részvétel. Országos állateledelgyűjtést rendeznek a hétvégén. Mancsa Bajban címmel 6. alkalommal szervez országos állateledelgyűjtő akciót a Spár Magyarország és az Országos Állatvédőrség Alapítvány május 16-án és 17-én. A szervezők közleménye szerint az adománygyűjtést szombaton és vasárnap 10 és 16 óra között tartják az Interspár áruházakban. A kezdeményezés célja, hogy a vásárlók segítségével támogassák a civil állatvédő szervezet gondozásában élő kutyák és macskák ellátását. A tőrös darazsak az emberekre, háziállatokra nem veszélyesek, elpusztításuk felesleges és törvénytelen. Hívta fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület az MTI-nek küldött közleményében. Májustól lehet számítani a termetes tőrös darazsok feltűnésére, amint a kertek, parkok gyepén, egy korhadófa közelében, a komposztnál keringenek, akár nagy tömegben is. Az MME arra hívja fel a figyelmet, hogy ezek a rovarok biológiai úton segítenek kordában tartani, például a cserebogár szagborulatot is. Csaknem 700 tételre, köztük Füst Milán arany zsebórájára, drágaköves ékszerekre, festményekre és különféle ritkasságokra is lehet licitálni a BÁV májusi művészeti aukcióján Budapesten. A BÁV-art közleményében kiemelték, hogy az aukció egyik legszemélyesebb darabja Füst Milán arany Ulisses Nadén zsebórája, egy svájci gyártó modellje. Az aukciót május 19-én és 20-án rendezik meg a MOM Kulturális Központ kupola termében. Ma napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, de a gomolyok főképp délután időszakosan jobban összeállnak. Kisebb zápor az északkeleti harmadban várható, máshol csapadék nem valószínű. Az északnyugati-nyugati szelet nagy területen élik, néhol erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
2: 93.4 Rádió Dabas.
6: A régió leghallgatottabb rádiója.
3: 7 óra után vagyunk 4 perccel. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Ordasi Brögi vagyok, és ez a TikTok. Itt az Otthon hangján. Ha már autóban ültök, arra figyeljetek, hogy az M5-ös autópályán a

0: évszázad legjobb dalaival.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: So we are in yes. I just wanna swim in you.
0: 93.4
1: Rádió

0: Le.
1: Nem tudok. Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
0: Elég már. Mi van veled?
1: Nagyon felpörögtem reggel.
0: Mi történt?
1: Bekapcsoltam a rádiót, és egymás után jöttek a jobbnál jobb dalok. Azóta kattogok. Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
0: Kevesebb koffein, még több rádiódabas. Reggeli frissesség 93.4. Tiktak minden hétköznap. Reklám.
2: Eljött a te időd. Velünk szabadon festhetsz. Számítógépes színkeverés kompromisszumok nélkül. Reflex Kft. Pont az építőknek. Szabas főút 67.
0: Ez reklám volt.

0: Rádió Dobosan az otthon hangja, egy perc múlva 7:45, jó reggelt kívánok a most ébredőknek, akik pedig autóban ülnek és nem hallották a korábbi bejelentkezést, annak elmondanám, hogy az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Újhartyán közelében keresztbe állt egy kamion, a 48-as kilométernél az autópálya adott oldalát lezárták, a torlódás több kilométeres, aki teheti, előtte a 35-ös kilométernél az Inácsi pihenőhelynél tud lehajtani az autópályáról, és hát erős a forgalom szokás szerint Budapest felé az M3-oson, a 10-esen, a 31-esen, illetve az 51-es főúton. Vigyázzatok magatokra, és hát menet közben is hangoljatok ránk, hiszen már is érkezik a horoszkóp.
1: Galaxis utikalauz hallgatóknak.
2: A csillagok szerint így alakul a nap.
0: Kedves Kos, ma úgy érezheted, hogy végre visszakapod az irányítást egy olyan helyzet felett, amely az elmúlt napokban sok energiádat elvitte. A mai nap arra figyelmezteti a bikát, hogy nem kell minden problémát azonnal megoldani. Ha hagysz időt magadnak, sokkal tisztábban látod majd a dolgokat. Szerdán különösen fontos lesz, hogy kommunikáljon az ikrek másokkal, mert egy félmondat is nagyobb hatást válthat ki, mint gondolná. Ma érzékenyebben reagálhat a környezete hangulatára a rák, ezért érdemes kerülni azokat az embereket, akik folyamatosan panaszkodnak, vagy feszültséget keltenek. A szerdai nap sokkal mozgalmasabb lehet az oroszlán számára, mint amire számított, de ez most kifejezetten jót tesz neki. Ma különösen jól látja mások valódi szándékait a szűz, ezért egy beszélgetés során gyorsan ráérezhet arra, mit hallgat el előle valaki. Ma könnyebben kibillenhet az egyensúlyából a mérleg, főleg akkor, ha úgy érzi, hogy mások túl sokat várnak el tőle. A mai energiák segítenek a skorpiónak abban, hogy lezárjon magában egy régi sérelmet, még akkor is, ha ezt eddig lehetetlennek éreztem. Szerdán erős késztetést érezhet arra a nyilas, hogy változtasson valamin a mindennapjaiban. Lehet, hogy csak egy apró döntésről van szó, mégis hosszabb távon sokat számíthat. Ma különösen fontos lesz a bak számára, hogy ne vállaljon magára minden terhet csak azért, mert mások kényelmesebben hátradőlnének. Ha egyértelműen kijelölöd határaidat, azt a környezeted is jobban tiszteletben tartja majd. Kedves vízöntő, a mai nap tele lehet impulzív helyzetekkel, de most éppen ezek hozzák meg számodra a legjobb felismeréseket. Szerdán erősebben figyelhet a megérzéseire a halak, és jól is teszi, mert most valóban pontosan érzékeli, hogy mi zajlik körülötte.
2: Délidőben ismét visszatérünk a galaxisba.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: A horoszkóp rovatot a Wilserker támogatta. Reklám.
1: Reklám.
3: Wilserker.
1: Wilserker.
3: Villanyszerelési szaküzlet Sáriban.
4: Ahol a széles választék, a szakszerű kivitelezés a napnál is világosabb.
1: Ez reklám volt.
2: Ez reklám volt.

Rádiódobosan az otthon hangja 5 perc múlva fél 8, hamarosan érkezik Moldován Ági a vételkörzet legfrissebb híreivel, de előtte nekem is vannak friss híreim, ugye korábban már beszámoltam arról, hogy az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Újhartyán közelében felborult és keresztbe fordult egy kamion. A 48-as kilométernél az autópálya adott oldala le van zárva, a torlódás több kilométeres, úgyhogy aki teheti, válasszon másik útvonalat. Továbbá erős a reggeli forgalom az M1-esen, az M3-ason, az M7-esen, a 10-es főúton, a 31-es főúton, illetve az 51-es főúton is, úgyhogy vezessetek óvatosan. Elton Johnnal és Kikidivel folytatjuk, no meg hamarosan Moldován Ágival. Maradjatok velünk!

0: Következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Óriási meglepetés az autópiacon. Új Volkswagen már 6 millió forint alatt.
4: Itt az új magyar árbajnok, a Póló.
3: Maga mögé utasította a kategóriatársakat.
4: Most mindenki erről beszél, és ez nem véletlen. Volkswagen Póló modellek már 5 millió 980 ezer forinttól. További részletekért látogasson el márkakereskedésünkbe.
3: Porsche M5. Budapest, 23. kerület, Szentlőrinci út.
5: Volkswagen.
6: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz.
7: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
8: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
9: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
10: Reklám voltam, viszont hallásra.
11: Nincs újabb információ a gyáli TBC fertőzés ügyében. A lista elején van a 142-es vasútvonal felújítása. Erős lesz a szél.
12: Hírmondó.
13: Rólunk szól.
12: Régiónk hírei.
13: Első kézből.
12: Első kézből.
11: Köszöntöm a Rádió Dabas hallgatóit, Moldován Ágnes vagyok a helyi hírekkel. Május 13-a van, szerda, reggel 7:30. Egyelőre nem kaptunk tájékoztatást a Pestvár megyei kormányhivatal népegészségügyi osztályától a gyári TBC fertőzés kontaktkutatásának aktuális eredményeiről. Ahogyan arról korábban beszámoltunk, a gyári Zrínyi Miklós általános iskola egyik tanulójánál aktív tuberkulózis megbetegedést igazoltak. Az egészségügyi hatóságokkal együttműködve felmérték az érintett tanulóval tartósan kapcsolatban álló személyek körét. A kontaktszemélyek számára kötelező szűrővizsgálatot rendeltek el. A lefolytatott szűrések során további 16 tanulónál is kimutatták a kórokozó jelenlétét a múlt heti tájékoztatás szerint. A tuberkulózis egy bakteriális eredetű fertőző betegség, amely a leggyakrabban a tüdőkben jelentkezik, de más szervek is érintettek lehetnek, például a vesék, a csontok, az agy vagy a bőr. A betegség gyógyítható, de kezelése továbbra sem egyszerű és gyors folyamat. A betegnek legalább 6 hónapon keresztül többféle gyógyszert kell rendszeresen szednie, miközben szigorú orvosi felügyeletre van szükség. Szerettük volna megtudni, hogy jelenleg hol tartanak a vizsgálatok, milyen megelőző intézkedések várhatók, ám adásunkig nem érkezett válasz megkeresésünkre a Pestvár megyei kormányhivatal népegészségügyi osztályától. A lista elején van a Budapest-Lajos-Mize vasútvonal fejlesztése. Ezt mondta miniszteri meghallgatása után tegnap Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Úgy véli, a villamosítással, sebességemeléssel és megállók építésével kapcsolatban továbbra is megfelelőek a tervek, azonban a műszaki tartalmat felül kell vizsgálni az ütemezéssel és a finanszírozással együtt. A 142-es vasútvonal az egyetlen még nem villamosított elővárosi vasútvonal, amelynek tervezését hol elindították, hol Lázár János korábbi illetékes miniszter megállította. Az évtizedekig pusztán kampánycélokat szolgáló fejlesztési ígéretek betartása megfelelő átdolgozás után az új kormányzatra vár.
1: Én nem változtattam meg a véleményemet arról, hogy milyen tervek helyesek ott, tehát azok a tervek, amiken korábban dolgoztunk is, ami a vonal villamosítását, sebességemelését, új megálló kiépítését és egy sűrű elővárosi közlekedésre való alkalmasátételét tartalmazta, ezeket én helyesnek tartom továbbra is. Ebben a beruházásban történtek szerintem rossz műszaki kompromisszumok Lázár Jánosék által, ugye visszatekertek műszaki tartalmakat belőle, ami pont azt gátolja meg, hogy sűríteni lehessen a vonatokat, és ha óránként jár, akkor nem lesz versenyképes. Tehát ennek a beruházásnak szintén felül kell vizsgálni a műszaki tartalmát, és azt, hogy milyen ütemezéssel és hogyan tudjuk finanszírozni. Ezt el fogjuk végezni, de kétség nem férhet ahhoz, hogy ezt meg kell csinálni. Mert hát az, hogy 40-nel döcögő dízel mozdonyok járnak, dízel ingavonatok járnak a budapesti elővárosban, sűrű lakott agglomerációs térségben, ez nem nonsens. Tehát ez rajta van a lista elején.
11: A nyár folyamán teljesen elkészül a Csónakház Kiskunlacházán. Idén egy belterületi utat hoznak rendbe, valamint a dunaparti beruházást befejezik, mert a pénzügyi kereteik végesek. A Csónakház beruházás már tavaly elkezdődött, most a közbeszerzést kell lefolytatni, hogy nyár végére, ősz elejére elkészüljön a teljes fejlesztés. Répás József polgármester arról beszélt, már csak a külső környezet rendezése van hátra.
2: Két olyan projektünk van, hogyha nagyobbakat nézzük, hogy nyertünk egy pályázaton egy belterületi útfelújításra pénzt, ez valamikor szeptemberben tudjuk indítani ennek a kivitelezését. Ez egy 100 milliós nagyságrendű projekt, illetve hát, ahogy említettem, a Csónakász 2-es ütemére már megnyertük a pénzt tavaly. Annak a folytatására ott is a közbeszerzés elindítás lesz most tavasszal, és akkor reményünk szerint ott is nyár vége, ősz elején tudjuk azt is indítani, de az áthozódnak 27-re. Tehát ezek egy korábbról meglévő pályázat eredményeknek a realizálása. Természetesen mi is szeretnénk utakat aszfaltozni, járdát építeni, stb. De sajnos a pénzügyi források nagyon beszűkültek. Ez egy olyan közösségi tér, ahol nem csak effektív csónakokat tárolunk, hanem maga az épület egy multifunkciós épület, ahol különböző rendezvényeket is lehet tartani, tehát kulturális, szabadidős, sport, turisztikai előadások tartására kitűnően alkalmas, kis büfé van benne, konditerem, és most a kettes ütemben szeretnénk a környezetet a csónakháznak rendezni, parkolót építeni, sétányt építeni. Van egy épület tőle 100 méterre, ami vízes blokként funkcionál, azt felújítani, bővíteni, korszerűsíteni. Tehát magát a külső környezetnek a megújítását szeretnénk ebből a pénzből megvalósítani. Így komplexen akkor kész lesz, és jó lesz, szép lesz, úgyhogy remélem mindenki örülni fog neki.
11: A szúnyogok szaporodásának megelőzésére hívják fel a figyelmet Vecsésen. Vecsésváros önkormányzata tavaly óta nagyobb hangsúlyt fektet a biológiai szúnyoggyérítés révén a szúnyogok kifejlődésének megelőzésére. A hatékonyabb lakossági védekezés érdekében az önkormányzat tavaly olyan tablettákat szerzett be, amelyekből a kioldódott anyagot a szúnyoglárvák elfogyasztják és elpusztulnak. A hatóanyag emberre, háziállatokra, hasznos rovarokra nincs hatással. Ebben az évben még nem közöltek információt a tabletták beszerzéséről, azonban a lakossági megelőzésre már most felhívták a figyelmet. Meghalt az a férfi, akit a TEK egyik munkatársa lőtt mellkason, miután feléjük több lövést leadott. A rendelkezésre álló adatok szerint május 11-én délután a 72 éves férfivel szemben a Monori rendőrkapitányság rendőrei intézkedtek, mivel több lakossági bejelentés érkezett a férfi zavart és agresszív viselkedéséről. A férfi lakóhelyére érkező rendőröket a férfi az élet kioltására alkalmas késsel megfenyegette. A rendőrök a terror elhárítási központ közreműködését kérték. A TEK nagy erőkkel érkezett a helyszínre, és megpróbáltak a férfivel tárgyalni. Az nem volt együttműködő, nem reagált a felszólításokra. Ezt követően az épületből az ablakon kihajolva egy lőfegyvernek látszó pisztolyból kétszer rálőtt a vele kommunikálni próbáló rendőrök, majd az őket biztosító társaik és a mögöttük lévő lakóépület irányába. A további fegyverhasználat megakadályozása érdekében a terror elhárítókat üzet azonnal viszonozták, a férfit a felső testén eltalálták, aki a helyszínen életét vesztette. Ellátását a helyszínen lévő egészségügyi szakemberek azonnal megkezdték, de életét az érkező mentők sem tudták megmenteni. A budapesti regionális nyomozó ügyészség a Pest vármegyei rendőrfőkapitányság közreműködésével haladéktalanul megkezdte az ügy mindenre kiterjedő vizsgálatát. A szemlét és a halott szemlét szakértők bevonásával ügyészi jelenlét mellett a szemlebizottság elvégezte.
12: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
13: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
12: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
13: www.radiodabas.hu-ra.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
11: Ma hazánk nagy részén hosszabb időszakokra kisüt a nap. Egy-egy futó zápor keleten, észak-keleten alakulhat ki. A nyugati, észak-nyugati szél még több felé élénk, a főváros környékén időnként erős lesz. Délután 15-20 fokot mérhetünk. Köszönöm a figyelmet!
13: Friss,
12: frappáns,
13: finomra hangolt reggeli műsor.
12: Óramű pontossággal.
13: Tiktak.
12: Minden hétköznap.
13: Ébren vagy?
5: Ha jól közel, érezsz, hogy érted vagyok.
12: Tiktak, a rádiódavas reggeli műsora.
13: Ébredj frissen és kalóriamentesen.
12: Tiktak. Velünk garantáltan jól indul a nap.
5: Mire vársz, mire vársz, mire vársz?
13: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok.
1: Állj már le!
0: Nem tudok. TikTok, TikTok, TikTok, TikTok.
1: Elég már, mi van veled?
0: Nagyon felpörögtem reggel.
1: Mi történt?
0: Bekapcsoltam a rádiót, és egymás után jöttek a jobbnál jobb dalok. Azóta kattogok. TikTok, TikTok, TikTok, TikTok.
1: Kevesebb koffein, még több rádiódabas. Reggeli frissesség 93.4. TikTok minden hétköznap. Reklám.
2: Eljött a te időd. Velünk szabadon festhetsz. Számítógépes színkeverés kompromisszumok nélkül. Reflex Kft. Pont az építőknek. Szabas főút 67.
3: Ez reklám volt.
1: Gardrób, az audio ruhatár.
0: Kalap, kabát, csapka, sál.
1: Vagy rövid szoknya, csupaszvál.
0: Az időjárás szabja meg.
1: De segítünk eldöntened.
4: 3:48 után vagyunk, 1 perccel. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Már is nyitjuk a gardróbot. Szerdán napközben enyhébb légtömeg áramlik hazánk fölé, ezért a meleg frontra érzékenyek körében fejfájás, migrén, keringési panaszok és vérnyomás problémák is előfordulhatnak. Dekoncentráltság, tompasság, fáradtság is jelentkezhet. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság is előfordulhat. A hűvös, hideg hajnali reggeli órákban felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi bántalmak, valamint a görcsös panaszok is. A hűvös, kissé szeles időben romlik a hő és komfortérzetünk. A napos időszakok ugyanakkor jó hatással lehetnek a hangulatunkra és a közérzetünkre. Az UV-sugárzás 11 és 15 óra között a napos időszak már eléri az erős fokozatot, így a szabadban érdemes lesz gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Vigyázzatok magatokra!
0: Gardrób.
1: Orvos és közlekedés meteorológia.
0: A kényelmesen, biztonságosan induló reggelért.
1: Rádió Dabas 93.4.

0: Rádió Dobosan az otthon hangja, ez volt a YouTube itt a 93.4-en. Csodás napot kívánok én is mindenkinek. Egy perc múlva 8 óra érkeznek legfrissebb híreink, aztán pedig megnézzük, miről írnak a mai újságok. Maradjatok velem! Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Újhartyán közelében korábban felborult és keresztbe fordult egy kamion. A 48-as kilométernél az autópálya adott oldalát lezárták, de a torlódás továbbra is több kilométeres, aki teheti, keressen másik útvonalat. Aztán erős a reggeli forgalom Budapest felé továbbra is az M1-esen, az M3-oson, az M7-esen, a 10-es főúton, a 31-es főúton, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán, szóval csak óvatosan, ha pedig hasonlót tapasztaltok, 29-562-562-es ez a telefonszámunk, és hát előre is köszi az infót.
1: Letették az esküt a Tisza kormány miniszterei. NATO és regionális partnerekkel gyakorlatozik a Magyar Honvédség. Ma hosszabb időszakokra kisüt a nap, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Letette az esküt a Tisza kormány 16 miniszterek kedden délután az országgyűlésben. Ezt megelőzően Magyar Péter miniszterelnök bemutatta kormányának tagjait. Vasaffer Ágnes házelnök ezt követően bejelentette, hogy az alaptörvény 16. cikkének 8-as bekezdés alapján a miniszterek kinevezésével Magyarország kormánya megalakult. Magyar Péter arra kért minden magyar embert, bármely pártra szavazott, hogy kísérje figyelemmel a kormány munkáját. Kérje számon, vitatkozzon vele és szóljon, ha letér arról az útról, amelyen most közösen elindulnak. Országos és nemzetközi szinten bővíti segítőkörrel nevezésű programját a Szülők Háza Közhasznú Alapítvány, az állami gondoskodásban élő gyerekek, a nehéz helyzetben élő családok, valamint a sérülékeny közösségek támogatása érdekében, közölte a szervezet az MT-vel kedden. A program lényege, hogy helyi közösségeket, civil szervezeteket, önkénteseket, cégeket és szakmai partnereket kapcsoljon össze egy olyan támogató hálózatban, amely hosszú távon képes segítséget nyújtani a gyerekek és családok számára, írták. Az alapítvány tájékoztatása szerint jelenleg többek között Győrben, Budaörsön, Érden, Diósdon és Szerencsén működik segítőkör, de Gánában is két közösség kapcsolódott már be a programba. Az Európai Bizottság segíti a nemzeti hatóságok hantavírus járványra adott válaszlépéseinek összehangolását és intézkedéseket tesz a tagállami erőfeszítések támogatására, közölte a brüsszeli testület. Közleményben az Uniós Bizottság emlékeztetett, jelenleg az Európai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központ nagyon alacsonynak értékeli a hantavírus európai lakosságra leselkedő kockázatát, mivel megfelelő fertőzés megelőzési és ellenőrzési intézkedések vannak érvényben. NATO és regionális partnerekkel gyakorlatozik a Magyar Honvédség a héten több magyarországi helyszínen a közös műveleti és reagálási képességek fejlesztése érdekében, közölte Böröndi Gábor, vezérezredes vezérkari főnök az MT-vel kedden. Tájékoztatása szerint a NATO és kétoldalú keretek között szervezett felkészítések során horvát, olasz, amerikai, szlovák, szlovén és szerb katonákkal közösen gyakorolnak magyar honvédok százai. Ma napközben a fátyol és gomoly felhők mellett hazánk nagy részén hosszabb időszakokra kisüt a nap. A nyugati északnyugati szél még többfelé élénk, időnként erős lesz, délután 15-19 fokot mérhetünk. Meleg front érkezik fölénk, így az arra érzékenyeknél jelentkezhet fejfájás, migrén és vérnyomás problémák is.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
3: Rádió Davas, az otthon hangja.
0: 8 óra után vagyunk 4 perccel, jó reggelt kívánok mindenkinek, Ordasi Brigi vagyok, és ez továbbra is a TikTok, itt az otthon hangján. Igyatok egy jó kávét, egyetek valami finom reggelit, fürdőzzetek egy picit a napfényben, de csak óvatosan, mert azért ma még fúj a szél, és mindezek mellett hangoljatok ránk, hiszen már is mondom, hogy miről írnak a mai újságok. Startol a rapozóra.
3: A 70-es,
2: a 80-as,
3: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
2: 93.4 Rádió Dabas,
3: az otthon hangja.

0: Rádió Dobosan az otthon hangja, 7 perc múlva 8:30, vannak friss híreim az utakról, az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán, Újhártyán közelében felborult korábban és keresztbe fordult egy kamion, a 48-as kilométernél az autópálya adott oldala továbbra is le van zárva, a forgalmat a 30-as kilométernél Ócsa térségében kiterelik, aki teheti, válasszon másik útvonalat, és ha hasonló infotok van, akkor hívjatok minket a 29-562-562-n. Érkezzen a lapozó óra első blokja, aztán pedig Whitney Houston énekel.
1: Hallgass bele az újságokba.
2: Lapozóra.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
0: 13 év után távozik az Országgyűlés Hivatalának főigazgatója, erről ír a Telex. Közös megegyezéssel távozik posztjáról Suh György, az Országgyűlés Hivatalának főigazgatója, jelentette be kedden a parlamenti hivatal. A közlemény szerint az új házelnök, Forsthofer Ágnes a társadalom elvárásának megfelelő új vezetési szemléletmódot és új szakmai elképzeléseket akar megvalósítani, amelyek alkalmazkodnak a folyamatosan változó újkori kihívásokhoz, illetve a rendszerváltás felé támasztott bizalomhoz. Részletek is a teljes cikk a Telex oldalán. Kiderült, ki lesz a miniszterelnöki kormányiroda új közigazgatási államtitkára, ez már a Népszava cikke. A mostanáig ügyvédként és jogi szakértőként dolgozó Ducsai Zsuzsanna Bordás Gábort váltja, aki 2021 óta töltötte be ezt a tisztséget. Bordás Gábor államtitkárként rendkívül fontos szerepet töltötte be a kormányban. Részletek is a teljes cikk a Népszava oldalán.
2: Szalagcímek egy órája.
1: Lapozóra.

0: Rádiódobos az otthon hangja, pontosan 8:30 folytatjuk a lapozórát, aztán pedig itt lesz a Szolvay.
1: Hallgass bele az újságokba.
2: Lapozóra.
1: Rádiódobos, az otthon hangja.
0: Hegedűs Zsolt elárulta, hogy Zahár Gábor lesz a tiszti főorvos, erről ír az Index. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter az esküje után egyértelművé tette, véget vesz a poroszos rendőri irányításnak a kórházakban. A miniszter a hétvégére ígéri az új országos tiszti főorvos megnevezését, és bár a reform terveken közel 100 szakértő dolgozott, az operatív műszaasztalról egy időre búcsút vesz, hogy a várólisták ledolgozására koncentráljon. Részletek is a teljes cikk az Indexen. Már idén legalább 50 milliárd forint többlet támogatásra van szüksége az önkormányzatoknak, ez már a Telex cikke. Az új önkormányzati rendszer legkorábban 2028-tól vezethető be. A szolidaritási hozzájárulás az iparűzési adó 30%-kal legyen, a többi között ezt tartalmazza a Schmidt Jenő, volt ő az elnök, jelenlegi egyetemi kampusz igazgató önkormányzati reformjavaslata. Részletek és a teljes cikk a Telexen.
2: Szalag címek egy órája.
1: Lapozóra.
3: A Rádió Dobos 93.4-en.
4: Azt mondtad,

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Regionális gasztronómiai körkép.
2: Aktuális menüajánló.
1: 93.4.
3: A Szarvasbangó Bistro & Catering mai ajánlata sárga barack, krémleves túróhabbal, vadasmarha zsemlegombóccal, rántott csirke alsó combok, jázmin rizssel és vitaminsalátával, zöldséges csücseriborsó ragú bulgurral, hagymás csirkemáj zelleres burgonya pürével és gesztenye krémes csokoládé musz a desszert tehát. A konyha mai ajánlata tárkonyos raguleves, arancsini pikáns paradicsom szósszal, pankóbundás csirkemell, rizibizivel és káposztasalátával, grillcsirke dollár burgonyával és majonézes kukoricasalátával, ezen kívül a desszert pihe-puha túrós. Nézzük a Sárjabba ABC kínálatát, ami tavaszi zöldségleves, sárga borsó főzelék sertéspörköltel, milánói sertésborta reszelt sajttal, mustáros fokhagymás rántott szűzérmék jázmin rizssel és barbecue sült oldalas konszló salátával és fokhagymás tört burgonyával. Jó étvágyat!
1: Reklám voltam, viszont hallásra!
0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám!
4: 50. Ócsai Kulturális Napok május 8-ától június 5-ig. Benzingőz Fesztivális, női napozó, Gregor József Emlék koncert, Aranyakort Kis Tibivel, Orbán napi nyitott pincék, kultúra, irodalom, színház, gasztronómia, igazi buli hangulat és még sok más Ócsán egy hónapon keresztül. Részletes program ocsamofaz.hu. 50. Ócsai Kulturális Napok május 8-ától június 5-ig. Gyere és merülj el a programokban!
5: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz!
6: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kapható. És ne feledd, tört aranybeszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
7: MH Bútor. Német piacra gyártott kiemelkedő minőségű bútorok diszkontáron, Hernádról. Gardrób szekrények, konyha és nappali bútorok, ülőgarnitúrák, francia ágyak 50 kilométeres körzeten belül díjtalan házhozszállítással. Cím Hernád, Lugasdűlő 18, telefon 0670 229 51 83. MH Bútor. A minőség házhoz megy.
8: Keresd minket a Facebookon és az m-hbútor.hu weboldalon.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok.
1: Állj már le!
0: Nem tudok. TikTok, TikTok, TikTok, TikTok.
1: Elég már, mi van veled?
0: Nagyon felpörögtem reggel.
1: Mi történt?
0: Bekapcsoltam a rádiót, és egymás után jöttek a jobbnál jobb dalok. Azóta kattogok. TikTok, TikTok, TikTok, TikTok.
1: Kevesebb koffein, még több rádiódabas. Reggeli frissesség 93.4.
0: TikTok,
1: minden hétköznap. Reklám.
2: Eljött a te időd. Velünk szabadon festhetsz. Számítógépes színkeverés kompromisszumok nélkül. Reflex Kft. Pont az építőknek. Szabas főút 67.
3: Ez reklám volt.

0: Rádió Dabas.
1: Az otthon
0: hangja. Hallgass bele az újságokba.
1: Lapozóra.
0: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
2: Folytatjuk a lapozórát itt a 93.4-en az otthon hangján, pontosan 3:49-kor. Sorsdöntő találkozóra készül Donald Trump Pekingben, erről ír a Világgazdaság. Az amerikai gazdasági élet színei a legnagyobb cégek vezetői kísérik el Donald Trump elnököt pekingi útjára. A csúcs találkozón témák széles körét vitatja majd meg a világ két legnagyobb gazdaságának vezetője, és az eredményt aggódva lesi az amerikai autópiar, energetikai szektor és a szója termelők is, de nem ugyanazon okokból. Részletek és a teljes cikk a Világgazdaság oldalán. Trump szerint az iráni atomprogram leállítása fontosabb, mint az amerikai gazdasági nehézségek kezelése, ez már a HVG cikke. Donald Trump elnök kedden kijelentette, hogy az amerikaiak pénzügyi nehézségei nem játszanak szerepet a döntéshozatalban, amikor az iráni háború lezárásáról tárgyal, mondván, hogy legfőbb prioritása annak megakadályozása, hogy Teherán atomfegyverhez jusson. Részletek és a teljes cikk a HVG oldalán.
1: Szalag címek egy órája.
0: Lapozóra.
3: A Rádió Dabas 93.4-en.

0: Rádió Dobosanz otthon hangja, 8 perc múlva 9 óra, hamarosan kezdődik Stereo című műsorunk, amelyben sok-sok programot ajánlunk, és mindezek mellett fontos témákról beszélgetünk majd. Nem sokára hozom a részleteket, de előtte nézzük, miről írnak a bulvárlapok.
1: Hallgass bele az újságokba!
2: Lapozóra!
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
0: Szabó Zsófi férjhez ment, erről ír a Bors. Helyére kerülnek a kirakós darabjai, Szabó Zsófi pénteken jelentette be, várandós, most pedig az is kiderült, hogy titokban férjhez ment Szír kedveséhez, aki a baba édesapja. Részletek és a teljes cikk a Bors oldalán. A Blik pedig Köböl Anita megható búcsúzásáról ír. Köböl Anita, az ATV műsorvezetője, bejelentette, hogy elbúcsúzik a televíziózástól, mivel új szerepkörben folytatja a pályafutását. Magyar Péter miniszterelnök kommunikációs csapatának tagjaként, kormányszóvivőként dolgozik majd. Részletek és a teljes cikk a Blik oldalán.
2: Szalagcímek egy órája.
1: Lapozóra. A Rádió Dabas 93.4-en.

0: jeden Tag.
1: Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
2: Állj már le!
1: Nem tudok. Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
2: Elég már, mi van veled?
1: Nagyon felpörögtem reggel.
2: Mi történt?
1: Bekapcsoltam a rádiót, és egymás után jöttek a jobbnál jobb dalok. Azóta kattogok. Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
2: Kevesebb koffein, még több rádiódabas. Reggeli frissesség 93.4.
1: Tiktak,
2: minden hétköznap. Reklám.
3: Eljött a te időd. Velünk szabadon festhetsz. Számítógépes színkeverés kompromisszumok nélkül. Tétrex Kft. Pont az építőknek. Dabas, főút 67.
4: Ez reklám volt.

0: Rádió Dobosans otthon hangja 1 perc múlva 9 óra, úgyhogy hamarosan kezdődik Stereo című műsorunk, amelyben két kiállításról is hírt adunk, illetve egy felhívással élünk a hallgatóink felé. Ne üldözzük az ártalmatlan tőrös darazsakat, hogy kik ők és miért ne üldözzük, az nem sokára kiderül, úgyhogy maradjatok.
1: A TikTokot a Dabasi T-Flex Kft. Támogatta.
2: Közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
0: Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Újhartyán közelében felborult és keresztbe fordult egy kamion. A 48-as kilométernél az autópálya adott oldalát lezárták, a forgalmat a 30-as kilométernél Ócsa térségében kiterelik, aki teheti, válasszon másik útvonalat. Az M1-es autópályán szakaszos torlódás alakult ki Budapest felé, Szárliget és Biatorbágy között. Hosszabb menetidőre kell készülni. Ha hasonló fennakadást tapasztaltok, vagy balesetet láttok, hívjatok minket a 2962-562-es telefonszámon. Köszönjük!
2: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
3: Több mint 270 tonna élelmiszeradományt adtak össze a vásárlók. Egy felmérés szerint az európaiak 4/5-e tervez idén nyaralást. Ma napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.
4: Nachrichten,
5: Novel,
4: Noticias,
5: Novinky,
4: News,
5: magyarul és érthetően
4: hírek.
3: Több mint 270 tonna élelmiszer adományt adtak össze a vásárlók a Magyar Élelmiszerbank Egyesület felhívására az ország 436 áruházában a hétvégén, közölte a szervezet az MTI-vel. A támogatásokból az Élelmiszerbank 54 ezer darab egyenként 5 kilós csomagot állít össze a nélkülözésben élőknek. A felajánlott termékek között a körtefélék voltak a legnépszerűbbek, tésztából például 64 ezer kilónyi adomány érkezett. A rendőrség 2552 esetben állapított meg jogsértést a tehergépkocsikra és autóbuszokra kiterjedő múlt heti országos ellenőrzésen, közölte a rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálata a police.hu. Május 4 és május 10 között majdnem 7000 tehergépkocsit és több mint 5000 autóbuszt ellenőriztek. A vezetési és pihenői idővel kapcsolatban több mint 100-szor, a jármű és rakománybiztonság miatt 322-szer, míg az okmányokkal kapcsolatos jogsértések miatt majdnem 150-szer intézkedtek a rendőrök. Több mint 350 vezető nem használta a biztonsági övet, és több mint 1000-en lépték túl a megengedett legnagyobb sebességet. Egy felmérés szerint az európaiak 4/5-e tervez idén nyaralást. A fegyveres konfliktusok és geopolitikai bizonytalanság ellenére az idén nyáron is a tavalyi rekordszint közelében marad az utazási hajlandóság. Az Europe Assistance 26 országra kiterjedő nemzetközi felmérése szerint az európaiak közel 4/5-e tervez nyaralást. A globális felmérés egyik legfontosabb megállapítása, hogy a biztonság már a kulcs tényezővé vált az úti cél kiválasztásánál. Sugár Viktória építész és Fröhlich Georgina sugárfizikus vehette át idén a Nők a Tudományban kiválósági díjat hétfőn a Magyar Tudományos Akadémián. A 13. alkalommal odaítélt elismeréssel a kutatónők kiemelkedő tudományos munkáját, közösségi szerepvállalását és mentori tevékenységét ismerték el. A közleményben emlékeztettek arra, hogy bár az Európai Unióban 40,5%-ra nőtt kutatónként és mérnökönként dolgozó nők aránya, Magyarországon 31,7%-kal továbbra is a sereghajtók közé tartozunk. Ma napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, de a gomolyok főképp délután időszakosan jobban összeállnak. Kisebb zápor az északkeleti harmadban várható, máshogy csapadék nem valószínű. Az északnyugati-nyugati szelet nagy területen élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára.
5: Lépj be a valódi zene végtelen világába. Garantáltan jól indul a nap.

0: régió leghallgatottabb rádiója.
1: Stereo.
2: Stereo.
1: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
2: de témázunk veled,
1: és rólad is beszélgetünk.
2: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
1: rejtélyek és megoldások.
2: Stereo.
1: Stereo.
3: A Stereo támogatja az Arany Korona ékszerbolt.
4: Bizony, ez már a Stereo, itt a 93.4-en az otthon hangján, Ordasi Brigi vagyok, a vonal túl végén pedig Orbán Zoltán, a Magyar Madártan és Természetvédelmi Egyesület szóvivője. Jó reggelt, köszöntöm az éterben!
5: Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat is!
4: Mai beszélgetésünk apropója a tőrös darazsak, ugyanis az egyik dobosi Facebook csoportban is megjelent egy fotó ilyen darazsakkal, és hát jött a hír, hogy ne féljünk tőlük, ne üldözzük az ártalmatlan tőrös darazsakat. Hát mit kell tudnunk ezekről a darazsaktól, miért ne féljünk tőlük, és egyáltalán mi a különbség a tőrös darázs és a lódarázs, vagy a társas darazs között?
5: Ugye a társas darazsak, amiktől jogosan tartunk, hiszen ők nagy családokban élnek, ezek védelmezik a fiasítást, védelmezik a lépet, a fészket, és mivel az egész világon az emlősök jelentik számukra a legnagyobb veszélyt, ezért az evolúció folyamán a mérgük az emlősök fájdalomreceptorai. Ezek védelmezik a fiasítást, védelmezik a lépet, a fészket, és mivel az egész világon az emlősök jelentik számukra a legnagyobb

0: jelentős, tehát úgy néz ki, mint egy ilyen süldő egerek repkednének. Mondjuk a színük az teljesen más. A tőrös darazsak azok alapvetően más színűek, ott a sárgának az aránya a testükben jóval kevesebb, tehát inkább sötét, feketés, kékes-fekete színek, és azon vannak sárga panelek, illetve az óriás tőrös darazsnak a nőstényének a feje is sárga. És hogy miért beszélytelenek? Azért, mert beporzók, a felnőtt állatok, viráglátogatók, viszont a lárváik húsevők, ezért ezek az állatok parazitoid életmódot folytatnak, ez azt jelenti, ezek a nagy termetű tőrösdarásfajok különböző termetes lárvákat keresik. Elsősorban a farontó rovarok lárváit, tehát ide tartoznak ugye a cintérek, az orrszarvúbogár és a szarvasbogár, illetve a korhadékban, talajban élő egyéb nagy testű pajorokat, például a cserebogár pajorokat, illetve a rózsabogár pajorokat zsákmányolják, ezzel hihetetlen sok hasznot hajtanak, hiszen például a cserebogarak tömegével tudnak egy-egy területen a gyökérzónában élni, azok gyökérkártevők, tehát erdészeti, illetve kiskerti károkat is tudnak okozni. De most mivel ők a mérgük alapvetően, a nősnek mérge a lárvák megbénítására szolgál, hogyha meg is szúr minket, ehhez azt kell például, hogy rájuk üljünk, ami ugye azért nem annyira könnyű, mert nem akarják, hogy rájuk üljünk, vagy valaki elkezdi őket kézzel megfogni, de aki kézzel méhet fog, hát megérdemli, akkor inkább a nagy méretű fullánk szúrása jelenthet problémát, de ennek szinte minimális az esély. Hogy találkozunk velük? Ugye mivel mindig a prédát keresik, ezért elsősorban korhadó, lábon álló, kidőlt holtfaanyag mellett számíthatunk rá, illetve lakott területen még inkább azokon a helyeken, ahol kivágtak fákat, és bent maradt a talajban a tönk. Ugye általában a lakott területen nem tuskózzák ki ezeket a kivágott fákat, és akkor ott jelennek meg így május második felétől, és egészen június vége, júliusig itt vannak velünk, és úgy fogunk velük találkozni, hogy mondjuk sétálunk a járdán, van a járda mellett egy ilyen tönk, és ezt csak oda nézünk, és látunk 20, 30, 40, 50, vagy akár még több a talaj fölött ilyen elnyújtott ívekben, nyolcasokban repülő rovarokat, és akkor ilyenkor szoktak megijedni az emberek, hogy azt a mekkora. És ilyenkor van, aki sajnos a kertjében saját megoldáshoz nyúl a kemotokszal, vagy kihívja a nem kellően felkészült gázmestert, aki lemérgezi. Ugye ez egyrészt teljesen felesleges, értelmetlen, sőt sorsrontó, másrészt például az óriás tőrös darázs védett is, egy-egy példánynak a pénzben kifejezett értéke az 50 ezer forint, tehát 5 elpusztításával már természetesen bűncselekményt követel az illető, de ne is erről beszélünk, tehát teljesen felesleges ezeket az állatokat üldözni. Én azt javaslom, hogyha valaki ilyet lát, különösen, ha gyerekkel vagyunk, mindenképpen álljunk meg, guggoljunk le közéjük, le is lehet akár ülni, és nézzük, hogy ahogy hihetetlen az óriás tőrös darazsak, hatalmas rovarok nagyon kecsesen repkednek a talaj fölött, leszállnak, beássa magát a nőstény. Ugye úgy vadászik a nőstény, hogy a talaj fölött repülve a hihetetlen érzékszerveivel keresi a lárváknak mondjuk a feromon illatnyomait, beássa magát a korhadékba, a talajba, megkeresi a lárvát, ami egyébként elég gyorsan tud haladni a korhadékba, a talajba, megszúrja, megbénítja, megbénul a lárva, de nem pusztul, és akkor ráhelyezi a petéjét, és akkor a petéből kikerül kis csizalás lárva elfogyasztja a megbénított zsákmányállatot, és ugye így valósul meg az előbb említett biológiai védekezési potenciál, hiszen nem az embereknek kell, a gazdálkodóknak kell mérgekkel elpusztítani hihetetlen környezeti károkat és egészségkockátot jelenti módon ezeket a gyakran kártevő pajorokat, hanem ezek a egyébként nagyon látványos tőrösdarazsak ezt nekünk ingyen bérmentve megteszik, és így két ökoszisztéma szolgáltatást is biztosítanak számunkra az ökológiai védekezéssel, illetve hogy meg gyönyörködhetünk benne.
1: Egész nyáron megfigyelhető ez a jelenség.

0: vagy most ez a május kiemelt időszak?
1: Május-június a fő időszaka ezeknek a rovaroknak. Nyilván, ahogy mondjuk az előző évben, hogyha egy generáció később kelt ki a petéből, aztán utána bábozódott be, akkor ez ugye tolódni tud. Hőmérséklet függő is, de május második felében már mindenképpen számíthatunk rájuk. Egyébként nagyon érdekes, hogyha vannak virágok körülöttünk, akkor azért felfeltűnik egy ilyen nagyon furcsa, nagyon nagy állat, akkor is jól meg tudjuk figyelni, de én arra biztatok mindenkit, én is egyébként így szoktam tenni ebben az időszakban, hogy kimondottan keresem a lakóhelyemen az ismert tönköket, és mindig elmegyek, és mindig a jó érzés látni a tavasz vége, nyár elejé első ilyen tőrös darazsait, mert az azt jelenti, hogy akkor mindjárt itt a nyár.
0: És hát a félelem és a pánikkeltés előtt azért érdemes tájékozódni, különösen, ha nem vagyunk teljesen biztosak magunkban. Például a Magyar Modertan és Természetvédelmi Egyesület oldalán, ha jól tudom, akkor fotók, videók és egyéb részletek is fent vannak a tőrös darazsakkal kapcsolatosan.
1: Igen, volt szerencsém, ugye jó pár évvel ezelőtt pont egy ilyen nagyon szomorú eset kapcsán határoztam el, vagy akkor ebből kampányolunk, mert ott azt hiszem talán a Margit-szigeten ilyen pánik hatására kihívtak egy nem kellően felkészült gázmestert, aki lemérgezett egy ilyen hatalmas csoportot, és akkor kezdtünk el erről beszélni. Nagyon-nagyon jó volt látni, napokon belül jöttek már például a Nemzeti Parki Őrszolgálat tagjaitól megkeresések, hogy ez milyen király, és változik az emberek hozzáállása, és tényleg a média segítségét kérjük ehhez is ugye most már hosszú évek óta, és nagyon gyorsan sikerült megfordítani az emberekben ezt a pánik reakciót, és ma már trendi, ma már odafigyelnek, és akkor voltak ilyen esetek, mondjuk ballagási időszakban, egy hatalmas tönkben, akár több száz ilyen tőrös darázs jött elő, és akkor, hogy akkor most mi lesz, el kell halasztani a ballagást. És akkor beszélgettem velük, megnézték az anyagunkat, és akkor azt csinálták, hogy egy ilyen szalaggal kiszalagozták, kiírták, hogy tőrös darazs, nem bánt, állj meg, nézd meg, menj tovább, és rendben lezajlott a ballagás, és mehettek érettségi a gyerekek.
0: Akkor úgy tűnik, hogy hatékony az edukáció, és egyre inkább ismerjük és felismerjük a tőrös darazsokat, és megpróbálunk rájuk vigyázni.
1: Abszolút, hát ez egy elcsépelt dolog. Egyébként csak az edukáció működik. Tehát az, hogy az emberek nem tudnak valami olyan, és akkor senki nem mond nekik semmit, akkor miből gondolnánk, ugye, hogy ez működik. De hát ugye az emberiség ezt nagyon régen csinálja, mert azt a gyerek, és akkor edukáljuk, hogy csinálnia. Úgyhogy, és ebben a média hihetetlen hasznos, és tényleg minden egyes ilyen médiával közös kampányunkra azt tudom mondani, hogy elképesztő, meg hihetetlenül hatékony. Tehát már itt is beszéltünk sokszor a lakott fecskefészkek tömeges leverése kapcsán, mondjuk 3 év alatt sikerült egy ilyen 98-99%-os javulást elérni. Tehát hihetetlenül hatékony, és csak ez hatékony, hogyha elmondjuk az embereknek, miről van szó. De szerencsére a lakosság jelentős része nem ökológus professzorokból áll, meg rovarászokból, mert akkor iszonyatosan rossz kenyeret tudnánk csak enni, meg nem lenne köztisztaság az utcákon, úgyhogy ez a dolgunk, hogy elmondjuk az embereknek, hogy persze senkit nem akarjuk, hogy ölelgessen méhet, mert azt én sem ölelgetek méhet, nem kell, hogy mindenki szeresse, de ha ismerjük, és nem félünk tőle, akkor nem is fogjuk elpusztítani. És ez már mindentől kezdődik.
0: No, hát most beszéltünk róla, egy kicsit edukáltunk, úgyhogy köszönjük szépen Orbán Zoltánnak, a Magyar Modertan és Természetvédelmi Egyesület szóvivőjének, hogy a vendégünk volt. Jó munkát kívánunk önnek.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget, viszont kívánom, viszont hallásra.
2: Az ország közepén a szívünk együtt dobban. Rádió Tabas, az otthon hangja.

0: Hol vagy?
1: Otthon?
0: Úton?
1: Munkában?
0: Mindenütt veled van!
1: 93.4 Rádió Dabas.

0: Rádiódobos az otthon hangja 4 perc múlva 9:30, folytatjuk a sztereót itt a 93.4-en. Hamarosan egy festménykiállításra látogatunk Inácsra, 10 óra után pedig egy fotókiállításra látogatunk a Dobosi Kossuth Ház galériába, úgyhogy érdemes továbbra is velünk tartani. Na, autóban ültök, arra figyeljetek, hogy az M5-ösön továbbra is áll a bál, ugyanis a Röszke felé Újhartyán közelében felborult és keresztbe fordult korábban egy kamion. A 48-as kilométernél az autópálya adott oldala továbbra is le van zárva, a forgalmat a 30-as kilométernél Ócsa térségében kiterelik, úgyhogy aki teheti, válasszon másik útvonalat. Ha hasonló infótok van, 29562562, ezt a számot tudjátok hívni. Köszi az infókat. A reklámot követően tehát folytatjuk a sztereót, Inács egy különleges kiállítással látogatunk el, maradjatok
1: velünk. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
2: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
4: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot! Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagylabortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201. Dablab.dabas@gmail.com.
2: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz! A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
5: Május 23-án szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon. A báli hangulatról a Szűnyi zenekar gondoskodik. A hajnalig tartó ütemeket a Hitszes sömpörgeti. Sztár vendégek Polevaja és Kuki. Részletek a 93.4 Rádió Dabas Facebook oldalán. Infóvonal 0630 9638 648. Május 23. Szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon.
2: Reklám voltam, viszont hallás. Sztereó.
3: Sztereó.
2: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
3: de témázunk veled,
2: és rólad is beszélgetünk.
3: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
2: rejtélyek és megoldások.
3: Sztereó.
2: Sztereó. A Sztereó támogatója az Aranykorona ékszerbolt.
0: 9:30 van és folytatjuk a Sztereót itt a 93.4-en az otthon hangján. Egy különleges kiállítást ígértem, úgyhogy ezzel is folytatjuk. Inácsra látogatunk, ahol pénteken nyílik meg Kulcsár István Álom Valóság című tárlata. Magával, az alkotóval beszélgettem. Vendégem Kulcsár István festőművész. Szia, köszöntelek az éterben.
6: Jó napot kívánok, szervusztok, köszöntök minden kedves Dabas Rádió hallgatót.
0: Álom Valóság, ezzel a címmel nyílik május 15-én 18 órai kezdettel egy tárlatod az Rumecki Dezső Művelődési Ház és Könyvtárban. Mesélj nekünk egy picit erről a tárlatról.
6: Először is a köszönet hangján kell megnyilvánulnom, és köszönöm a ház minden dolgozójának azt a lehetőséget, hogy itt is be tudom mutatni a képeimet. Úgy gondolom, hogy aki érdeklődik, és kérem érdeklődjenek, nem fognak csalódni. A cím az nagyon találó, álom és valóság, vagy álom valóság, hiszen a képek nagy többsége, most várogatom őket a kiállításra természetesen, elkalauzolja a nézőt egy álomvilágba, mondhatnám azt is, hogy a szürrealista világba, ahol keveredik a valóság, megjelenik akár álom formájában is, figurákkal, képekkel, ábrázolásokkal. Ez a rövid lényege.
0: Honnan jött az életedbe a szürrealista festészet? Ugye sokan ismerik szerintem itt a környéken a művészetedet, és leginkább a realizmus volt az, ami rád jellemzőnek volt mondható, talán most kell mondanom. De ezt az oldaladat az elmúlt időszakban kezdtük megismerni, hiszen bebecsempésztél egy-egy ilyen képet az aktuális tárlatodba. Szóval hogyan is szivárgott be a te művészetedbe a szürrealizmus ilyenfajta szinten?
6: Hadd kezdjem azzal, köszönöm a kérdést, hogy nem hatásvadász ez a szürrealista látásmód. Én is, mint sokan mások, végigjártam valamennyi formáját, fajtáját, stílusát a festészetnek, hiszen akik ismerik a munkásságomat, vagy annak egy részét, akkor tudják, hogy nagyon sokat foglalkoztam én az időskorral, a várakozással, a reális megjelenítési formákkal, színekben és formákban, akár még egy tragikusabb élet esemény megjelenítésével is, és úgy gondoltam, hogy ott valamely már kiteljesedett az én alkotói tevékenységem, és csalogatott egy olyan világ, ahol számomra sokkal szabadabb a lehetőségek köre. Tehát nincs megkötve az ember keze azzal, hogy mondjuk egy idős mamókát fest meg, akik például egyik kedvenc képem a fánksütők, ugye fánkot sütnek, ott sokkal kevesebb a mozgásterem, vagy a mozgástérén úgy gondolom. Ez a szürrealista világ, ez jobban kinyitotta akár a fantázia lehetőségét, akár a kreativitás kérdését, és remélem, hogy a nézők is ezt fogják majd látni. Csak egyetlen egy aspektusa van ennek, hogy mindenki, ha a képeket nézi, engedje szabadjára a fantáziáját. És akkor meglátják, hogy nagyon sok minden visszaköszön a képekből.
0: Mi az inspirációs tényező, hogyha te szürrealista festészetedről beszélünk?
6: Én úgy szoktam fogalmazni, hogy a festészet, a pictura nem ismeri azt a fogalmat, legalábbis nem találkoztam még vele, hogy tematikus szürrealizmus. Ami azt jelenti az én olvasatomban, hogy egy téma körül próbálja megálmodni, megfesteni a valóságot, illetve ahhoz kapcsolódó keveredő világot, ami föltárulkozhat, gondolatban megjelenhet egy-egy nézőbe, hogyha nézi a képet. Sorolhatnék egy nagyon sok példát ezzel kapcsolatosan. Néhány alkotásomban például próbálom feszegetni a teremtés kérdéskörét, illetve az evolúció kérdéskörét. Ugye mindenkinek szabadon lehet gondolkodni azon, hogy mi a meglátása. Tehát egy ilyen filozófikus megközelítés, hogy a tojás volt előbb, vagy a tyúk, és ezt próbálom én képek formában megjeleníteni, és rábízom a nézőre, hogy ő hogyan ítéli, hogyan látja, hogyan véri ezt a mai valóságba átültetni.
0: Párhuzamosan futhatnak egy alkotó életében a stílus irányzatok? Gondolok itt arra, hogy jelenleg most csak szürrealista festményeket készítesz, vagy azért a realizmus továbbra is ott van a palettán?
6: Én úgy gondolom, hogy mindig, amit foglalkoztatja az embert, azt kell vászonra vetítenie, megfestenie. Van néhány párhuzamosan készülő kép, ugye pont amiben nagyon foglalkozom, azt kezdem el, és van egy másik, amit félrakom, mert gondolkodni kell rajta, megfogalmazni kell a tanivalót. Hát most például van egy olyan képem, ami egy jégmezőn korcsolyásokat, korcsolyázókat, síelőket fog ábrázolni, itt a figurákat kell még fölraknom a képre, tehát van többfajta olyan elképzelés párhuzamosan, ami arra vár, hogy befejezzem, hiszen az ember gondolatában teljesen szabad, és hol ide csapong a szó jó értelmében, hol marad a valóság talaján, és megpróbálja megfogalmazni azt, ami akkor ott érdekli őt, és próbálja átadni a közönségnek.
0: Azt mondtad, hogy ha egy képet befejezek, be lehet fejezni egy képet? Van a pont a sztori végén, vagy mindig bele tudnál egy kicsit nyúlni?
6: Nagyon-nagyon jó a kérdésed, hiszen meglátásom az lehet, hogy sok festő vitázna velem kapcsolatosan ebben a meglátásban. Lehet egy képet, én úgy gondolom, hogy túlfesteni, ami nem a kép előnyére, hanem a kép hátrányára válik akkor már, amikor egy kép elkészül, és még akarunk hozzárakni. Most az állam úgy működik, hogy amikor is, ugye, mert általában egy képet nem egy nap alatt festek meg, hanem néhányszor oda kell ülni a vászon elé, és végezni kell ezt, alkotni kell, hogy amikor úgy érzem, hogy a kép kész van, száradás kapcsán mindig benézek hozzá, amikor a másikat is készítem már, és akkor átnézem. Tüzetesebben, lassabban, gyorsabban, és a felfedezett hibákat, ha vannak, akkor megpróbálom még korrigálni. Egy alkotás nálam akkor van kész, amikor aláírom. És akkor már én igyekszem nem hozzányúlni. Ha kell, majd akkor a kedves közönségnek mondok egy példát, ahol perspektívikus hibát, nagy hibát követtem el, de úgy gondolom, hogy annak a képnek úgy van helye ott, ahol van, ahogy én azt elkészítettem, tehát nem javítottam ki. Tehát akkor készül el a kép, mindig lehet benne találni. Akár esetkezelési, akár kompozícióbeli, akár perspektívikus problémákat. Egyetlen egy képben nyúltam bele, amikor ott egy nagyon nagy távlati hívást láttam, azt ki kellett javítanom, mert úgy gondoltam, hogy lesz a képre, és hogyha azt elvégzem, de a többi képekhez nem szoktam hozzányúlni.
0: Arra emlékszel, hogy mikor és hogyan szivárgott be a te életedbe, a te műtermedbe, a te művészetedbe a szürrealizmus? Tehát az első ilyen stílusú kép megvan?
6: Hát most megfogtál ezzel a kérdéseddel, mert elég sok szürrealista alkotásom van. Igen, talán megvan egy nagyon letisztult, mondhatnám, hogy minimalista kép, ami az idővel, az idő múlásával, annak végtelenségével foglalkozik, és azon töprengtem, mikor elkezdtem festeni, vagy gondolatba összeraktam a képet, hogy hogyan is lehet ez hozzányúlni, úgyhogy a közönség számára is mondjon valamit, hiszen a festészet is, mint oly sok művészi ág, nem öncélú. Akkor valamit, hogyha másnak is tolmácsolja az érzések, vagy a gondolatok egy részét, és úgy gondolom, hogy elég jól sikerült megfogalmaznom az idő múlását, végtelenségét, homokóra és számtalan nap és mutató nélküli óra és hasonlók láthatnak a képen, egy figurális ábrázolás is megjelenik rajta. Talán az volt a legelső ilyen képem. Most azért töprengek is vagyok ilyen lassú, mert közben azért jár az agyam, mert van néhány nonfiguratív, igen modern alkotás, ahol viszont az egyensúlyjal, egyensúlytalansággal foglalkozik a kép, tehát egy következő alkotás volt már.
0: Na hát ezeket az alkotásokat most meg tudjuk nézni majd Ináchon. Van egyébként kedvenc képed, kedvenc gondolatod, kedvenc pillanatod egy-egy kép kapcsán, amelyet most megosztanál velünk?
6: Hogyne, csak először engedjen meg a kedves gató és te is egy gondolatot, hogy mielőtt talán valakit elriasztanék ezzel a szürrealista alkotások ismertetésével, vagy filozofikus megközelítésével, el kell mondjam, hogy azért meg fogok én a kiállításon jelenni nagyon sok tartalmas, realista alkotással is, tehát össze lehet majd vetni a kedves nézőnek, hogy innen indult, és ilyen lépcsőkön keresztül haladtam el, vagy haladtunk el addig, ameddig most tartunk. Úgy gondolom, hogy érdekes anyagot fogok tudni szállítani, és a ház dolgozói segítségével természetesen a kiállítást megrendezni. Mert hogy válaszolja a kérdésedre, az én az politikám az, hogy a műalkotások nem az érzékszerveknek készülnek, hanem a lélek az, ami megszólal, vagy néma marad egy műalkotás láttán. Ez nem is fellengősnek hangzik, de úgy gondolom, hogy benne van a lényeg, hogyha valaki egy kép előtt megáll, és vagy ellenérzést vár ki, vagy szimpátiát, vagy esetleg könnyeket sor a szemével, vagy elgondolkodik csupán azon, hogy mit lát, akkor valamifajta emóciót ugye kifejt belőle a kép, akkor már elérte akár én, akár bármely alkotó azt, amit most elmondtam néhány sorba, hiszen az öncélúság pont itt kerülendő el, hogy nem magunknak, hanem a közönségnek festünk, és bármi nemű érzelmi aspektust vélünk felfedezni, az már akkor eléri a célját. Már csak azért is mondom mindezt, mert nem mindenkinek tetszik minden kép. Valakiből esetleg olyant vált ki, és most zárójelet nyitok, és hagyd mondjam, lesz röviden. Volt egy örkényi zsidó temető képem, amit oda ajándékoztam egyik kedves ismerősömnek, és egy kiállítás kapcsán feltették a kérdést nekem a nézők, hogy csak nem depressziós voltam, hogy ilyen szomorú képet festek. Aztán mondtam, hogy szó nincs depresszióra, maga a téma fogott meg, mert ő belőlük azt váltotta ki, hogy egy ilyen szomorkás, rossz hangulatú érzést váltott ki, ugye mert temetőről volt szó. Tehát ez azt jelzi, hogy nem csak víg és jó hangulatú képeket lehet megragadni a lényegénél fogva, vagy készíteni, hanem bizony az életnek vannak számos borús oldalai, amit szintén időnként az ember vászonra vett. Van egy ilyen másik képem, a Szent Mihály lován a címe, az pontosan egy temetést ábrázol, és nem szeretném elvenni a kedves rádióhallgatók jó kedvét, csak próbálom érzékeltetni, hogy az élet minden vonalán, minden szintjén meg lehet ragadni egy olyan momentumot, ami kifejez bármilyen érzést, legyen az öröm, legyen az boldogság, víg, kedély, vagy esetleg egy szomorkás hangulat.
0: Bárhogy is érezzük magunkat, látogassunk el Inárcsra az Rumeczki Dezső Művelődési Ház és Könyvtárba, és nézzük meg Kulcsár István Álomvalóság című tárlatát. Köszönjük szépen, sok sikert kívánunk az alkalomhoz.
6: Nagyon szépen köszönöm, és remélem, hogy az ellátogatóknak élményt fog jelenteni, és örömben jönnek a kiállításra. Köszönöm szépen mindenkinek, szép napot kívánok!
7: A zene rendet tesz a csendben.
2: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
7: 93.4 Rádió Dabas.

0: Rádió Dobosan az Otthon hangja, ez volt a Blaha Louisiana, és az Ott van a nap, itt a 93.4-en, 2 perccel, 10 óra előtt. Hamarosan folytatjuk a sztereót, és ahogy ígértem, egy másik kiállításra, egy fotókiállításra foglak majd benneteket elvinni, méghozzá a Kossuth Ház galériába. Nem sokára hozom a részleteket, maradjatok velem.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
4: 50. Ócsai Kulturális Napok május 8-ától június 5-ig. Benzingőz Fesztivális, női napozó, Gregor József Emlék koncert, Aranyakort Kis Tibivel, Orbán napi nyitott pincék, kultúra, irodalom, színház, gasztronómia, igazi buli hangulat és még sok más Ócsán egy hónapon keresztül. Részletes program ocsamofaz.hu. 50. Ócsai Kulturális Napok május 8-ától június 5-ig. Gyere és merülj el a programokban!
5: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház, Dabas, Szabadság út 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
6: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness. Személyedzés, edzéstep készítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
7: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
2: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: 29-562-562, ez a telefonszámunk, ide várjuk a közlekedési információkat. Az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán a Röszke felé Újhartyán közelében korábban felborult és keresztbe fordult egy kamion. A 48-as kilométernél az autópálya adott oldala továbbra is le van zárva, a forgalmat a 30-as kilométernél Ócsa térségében kiterelik, aki teheti válasszon másik útvonalat. Az M1-es autópályán szakaszos torlódás alakult ki a Budapest felé vezető oldalon, Szárliget és Biatorbágy között hosszabb menetidőre kell készülni, úgyhogy vezessetek óvatosan és türelmesen.
8: Csökken a pollen terhelés, az európaiak 4/5-e tervez idén nyaralást, ma hosszabb időszakokra kisüt a nap, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően
2: hírek.
8: Karikó Katalina, a Szegedi Tudomány Egyetem Nobel-díjas professzora örömmel vállalja, hogy Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter tanácsadójaként dolgozzon, tudata az MTI-vel a Felsőoktatási Intézmény Közkapcsolati Igazgatósága kedden. A közleményben idézték a biokémikust, aki úgy fogalmazott, ha az ismereteinek és a tapasztalatának szól a felkérés, nem pedig a nevének, akkor elvállalja az egészségügyi tanácsadói feladatot, de csak fizetés nélkül. A professzor leszögezte, a legfontosabb tanívaló az, amit az emberek maguk is megtehetnek önmagukért. Ez a megelőzés, aminek lényege az egészséges táplálkozás, a rendszeres testedzés, az éjszakai pihenés. Hozzátette, ezt kiegészíti a rendszeres szűrővizsgálatokon való részvétel. Csökkent a pollenterhelés a hét elején a csapadék és a lehűlés hatására. Az eperfafélék pollen koncentrációja jellemzően a közepes magas tartományban alakulhat. A fenyőféléké, valamint a pázsitfűféléké országosan közepes szintet érhet el. A tölgy, a nyír, a dió, a bükk, a platán, a kőris és a vadgesztenye világporának mennyisége jellemzően az alacsony közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban van jelen még a levegőben a ciprus és a tiszafafélék, az ostorfa, a juhar, a fűz és a komlógyertyán pollenje, illetve a lágyszárú allergének közül az ernyős virágzatúak, az utifű, a lórom és a sásfélék világpora. A kültéri allergén gombák spóra száma jellemzően alacsony. Egy felmérés szerint az európaiak 4/5-e tervez idén nyaralást. A fegyveres konfliktusok és geopolitikai bizonytalanság ellenére az idén nyáron is a tavalyi rekordszint közelében marad az utazási hajlandóság. Az Europe Assistance 26 országra kiterjedő nemzetközi felmérése szerint az európaiak közel 4/5-e tervez nyaralást. A globális felmérés egyik legfontosabb megállapítása, hogy a biztonság már a kulcstényezővé vált az úti cél kiválasztásánál. Medve támadás okozhatta két ember halálát Erdélyben. A román környezetvédelmi minisztérium engedélyét kérték egy medve kilövéséhez az erdélyi Besztercen-Naszód megyében. A védett állat feltehetően egy asszony halálát okozta. Múlt héten Székelyföldön is hasonló esetről számoltak be a helyi hatóságok. Romániában a legfrissebb genetikai populáció felmérés eredményei a barna medvék túlszaporodását mutatják. Ma napközben a fátyol és gomoly felhők mellett hazánk nagy részén hosszabb időszakokra kisüt a nap. A nyugati északnyugati szél még többfelé élénk, időnként erős lesz, délután 15-19 fokot mérhetünk. Meleg front érkezik fölénk, így az arra érzékenyeknél jelentkezhet fejfájás, migrén és vérnyomás problémák is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
9: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
3: Rádió Davas, az otthon hangja.
0: 10 óra után vagyunk 4 perccel, szép napot, további jó rádióhallgatást kívánok mindenkinek. Ordasi Brigi vagyok, és folytatjuk a sztereót ezúttal Davosra, egy fotókiállításra. Látogatunk hamarosan, szállítom a részleteket, addig is jöjjön a Ragamonman és a Pakit.
3: A 70-es,
9: a 80-as,
3: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
9: 93.4 Rádió Dabas,
3: az otthon hangja.

0: Rádió Dobosan az otthon hangja, ő volt Ragamoman, és a pakét itt a 93.4-en, 7 perccel 10 óra után. Sabrina Carpenterrel folytatjuk, de itt lesz még ebben az órában a Janet Jacksonnal, mint Rácz Gergő is. Mindezek mellett persze hozom a beígért fotókiállítást, amelynek megnyitójára pénteken a Kossuth Ház galériában itt Doboson kerül sor. Az alkotóval beszélgettem.
1: Stereo. Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
2: de témázunk veled,
1: és rólad is beszélgetünk.
2: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
1: rejtélyek és megoldások.
2: Stereo.
3: A Stereo támogatója az Arany Korona ékszerbolt.
0: Vendégem Prauda Miklós fotóművész. Szia, köszöntelek az éterben.
4: És köszöntelek, és nagyon sok szeretettel köszöntöm a Dobos Rádió hallgatóit is.
0: Egy új kiállításról fogunk beszélgetni, egy új irányzatról fogunk beszélgetni, már ami a művészetedet illeti, vagy legalábbis ezt az irányt még nem mutattad meg így a nagy közönség előtte egy tárlat keretében, hiszen most digitális fényfestés címmel nyílik egy kiállítás majd május 15-én a Kossuth Ház galériába. Mesélj nekünk egy picit erről a digitális fényfestés sztoriról.
4: Igen, ez egy új korszakom, ha így lehet mondani. Ugye minden ember életében vannak ilyen stációk, ha úgy tetszik, vagy korszakok, amikor más irányt vesz az élete. De amikor én a fotózással elkezdtem foglalkozni 2004-ben, amikor újra alapítottak a Dabasi Fotóklubot, akkor iratkoztam be egy fotós iskolába, egy egyéves fotós iskolába, hogy addig csak autodidakta módon tanultam ezt az egészet, és hát legyen valami szakmai hozzáértésem is a dologhoz. És akkor az volt a terv, hogy talán egy-két fotóval, amikor Dabasi Fotóklubnak van kiállítása, én is ott lehessek, hiszen nagy megtiszteltetés volt, hogy a fotóklubban benn lehettem, úgymond híres emberek között. És ez volt az első lépcső. Utána jött egy olyan lépcső, hogy hát ne csak egy-két képpel, hanem több képpel is. A következő stáció az olyan lehetett, hogy ha lenne már annyi fotóm, hogy már önálló kiállítást is tudjak rendezni, és akkor Sáriban valóban volt a mostani zarándokházba is, és előtte is a kultúrházba 7 vagy 8 önálló kiállításon volt, és akkor jött 13-ban, hogy legyen azért diplomám is erről, az egészről. Akkor elkezdtem egy hazai fotóművészeti diplomát is szerezni, ez 2013-ban sikerült is. Ugye itt megint nem volt megállás, akkor legyen nemzetközi is. Akkor elkezdtem gyúrni a nemzetközire, akkor 15-ben megkaptam a nemzetközi fotóművészeti diplomát is. 14-ben pedig felvételt nyertem a Magyar Fotóművészek Világszövetségébe. Ugye ott felvételizni kell, stb. Nem akarom most ezzel az időt húzni, annak is megvan a maga forgatókönyve, és 14-től, tehát a tagja lettem, majd 21-től az alelnöke is lettem ennek az egész szervezetnek. És akkor most odáig jutottam, hogy tavaly a Sári Zarándokházban volt egy kiállításom, és már ott elkezdtem egy olyan technikát használni, amit eddig nem, mert mindig a fotókra koncentráltam, de igazából nagyon érdekelt a festőművészet. Csak úgy éreztem, hogy ahhoz több időt kéne szánni, nem tudtam annyira belemélyedni, mert ugye egy festőnek azért, itt főleg munkát nem azért, mert hozzá akarom hasonlítani magam, csak többször elolvastam a könyvét, az életét, és hát nagyon tetszett az ő életútja, Van Gogh is, de hát főleg Munkácsi. Elkezdtem a képeimet úgymond átalakítani. Digitálisan igaz, nem ecsettel, de digitálisan megpróbáltam átalakítani, és ezen a Sári kiállításon volt is 5 vagy 6 ilyen átalakított képem, amit mondom, hát mit szól hozzá a közönség. Különösebben nem volt nagy visszhangja, akkor majd tavaly október körül megkeresett a Kossuth Ház galériából Gágányné Jutka, hogy mit szólnék hozzá, ha lenne a Kossuth Ház galériában egy kiállításom. Hát mondom, az biztos, hogy nem fog összejönni, mert én nem tudok 60 képet fél év alatt elkészíteni, az lehetetlen, mert elmegyünk valóban fotózni, egy-két képet tudunk jó esetben készíteni, ami kiállításon is megállja a helyét. És akkor azt mondja, nem, hát szó sincs arról, hogy új képeket, hanem amit Sáriba is kiállítottam, az a néhány kép, ami ugye át volt alakítva. Mondom, hát ez az, na mondom, jó van, hát ez beérett ez a történet, és akkor azt mondta, hogy hát adjon azokat a képeket, és a többit is alakítsam át így digitálisan, és az nekik nagyon tetszett, és mondom, jó, hát megvan adva a nagy lecke, és akkor így nekiálltam ősztől ezeknek a képeknek átalakítását elkezdtem digitálisan. Most nekem a Photoshopba nagyon sok plugin le van töltve, mindenféle átalakítás, maszatoló, ilyen ecset, olyan ecset, ami kell ahhoz, hogy festményhatású legyen egy kép. Ami, és nagyon érdekes, és erre most jöttem rá, amikor elkezdtem ezzel nagyon sok

0: időt foglalkozni, nagyon sok éjszakám ráment, meg hajnalom, hogy nem mindegyik képnek tesz jót a festés. Tehát ami elkezdtem átalakítani, és azt láttam, hogy amire biztos voltam benne, hogy ez a kép nagyon jó lesz festménynek, egyáltalán nem lett jó. Úgyhogy eljutottam 261 képig, azért tudom, mert most adtam le az anyagot, a kiállítás anyagot, és nagyon érdekes volt azt látni, hogy egyáltalán amire azt gondoltam nagyon jó, az nem volt jó, és amire kevésbé gondoltam, na hát mindegy, azért elkezdek vele dolgozni, és tényleg több napot dolgoztam velük, és akkor az mégis jó lett. Úgyhogy nagyon érdekes látni, utólag én saját magamat is látni, hogy elkezdtem valahonnan elindulni, és a kezdeti képek, azok látom, hogy amit még tavaly össze vagy télen elkezdtem csinálni, átalakítani, azok még mennyire, hát nem voltak jók. Nem voltam velük megelégedve. Lehet, hogy jók, akik még nem látta, de én nem voltam megelégedve, és van olyan kép, amelyiket háromszor, négyszer átalakítottam, vagy újra próbáltam, és újra, és biztos most is lesz benne olyan, amiben esetleg valaki hibát talál, vagy azt mondja, hogy hú, ezt így kellett volna, vagy úgy kellett volna, de hát az idő rövidsége, meg hát azért az időm is véges, hogy nem mindegyiket sikerült talán úgy átalakítani, hogy én szerettem volna látni, de hát most ez az anyag így van készen, 65 darab képből áll ez a kiállítási anyag. Kíváncsi leszek, hogy a nagy közönség, vagy nagy közönség, hát a közönség, aki eljön a kiállítás megnyitóra, hogy hogyan fogja ezeket meglátni.
1: Van egyfajta kettős érzésem ezzel kapcsolatban. Ugye a fotózást a pillanat művészetének szoktuk hívni. A festészetre nem tudok ilyen kifejezést, de az ilyen időtállónak tűnik, az ilyen kortalannak tűnik, és ezért érzem ezt a kettősséget, hogy készül egy fotó, ami az adott pillanatot megörökíti, és azáltal, hogy fényfested, így az örökké valóságnak szó azáltal, hogy festményi avanzsálódik. Nem tudom, jól látom-e, vagy te mit látsz ebben?
0: Igen, abszolút jól látod, mert én is ezt csak nem fogalmaztam meg magamnak ezt a gondolatot. Talán teljesen más így festményszerűvé átalakított fotó, mint maga a fotó. Tehát az mindig alapanyagból indultam ki, mindig a fotóból indultam ki. De ugye ezek ez a csomó változtatás rajta teljesen megváltoztatta a struktúráját, a minden, és tényleg némelyiknek olyan, mintha ott lenne az ecsetnyoma, mert olyan ecsetet használtam, ami így térhatású is, tehát mintha tényleg ecsettel csináltam volna. A nyomtatást sajnos nem tudtam olyan anyagra fölvinni, csak fényes papírra, mert többféle papírt kipróbáltam, otthon nyomtatom a képeimet, és azt szerettem volna, hogy vászonra legyen mindez kinyomtatva, de azt nem sikerült beszereznem, és nem tudom annak a technikáját, de majd kidolgozom ezt is, hogy vászonra hogy tudom ezeket föl, mert igazából ott mutatott volna jól, ne csak fényes papírra, mert matt papírra is kipróbáltam, és az nem volt jó, mert képet megváltoztatta annyira, hogy sötét lett a kép. Annyira beszívta a tintát a sötét tónusú papír, vagy ez a matt papír, hogy teljesen megváltozott, és ki kellett dobjam, mert nem volt jó. És rájöttem a sok nyomtatás után, hogy a fényes papír az, ami megmarad, de mégsem adja vissza ezt a festmény hatást annyira, mint hogyha mondjuk vászonra lett volna ez kinyomtatva.
1: Újfajta impressionizmust érzékelek a képeidben és a szavaidban. Nem tudom, hogy mennyire látom én jól, vagy te mit gondolsz erről?
0: Abszolút, abszolút. Ilyen fejlődési szakaszokon megy át az ember, gondolom mindenkivel így van. És én is eljutottam odáig, hogy persze jó a fotó, meg eljutottam, már mindent megfotóztam, amit nem azt mondom, hogy mindent, de már nem elégíti ki azt a kíváncsiságomat, és szerettem volna tovább lépni ez irányban, és itt találtam meg szerintem azt, amit én kerestem évek óta, és talán itt tudom magam legjobban kifejezni ilyen festmény hatású dolgokkal, hát próbálkozom most.
1: De hogy mesélsz, akkor ebben van perspektíva, hiszen folyamatosan fejlődik a világ, fejlődik a technika, és most is különböző ecsetvonásokat említettél, ami tulajdonképpen finomodhat még az elkövetkezendő időszakban, tehát ebben még van fejlődési lehetőség, fejlődési metódus.
0: Abszolút, tehát nagyon az elején járok ennek a dolognak, de hát dolgozom rajta, és minél több időt töltek ezzel a technikával, annál jobban finomodik, mert látom én is, amikor már ki van nyomtatva, mert más monitoron látni ugyanezt a képet, és más kinyomtatva. Tehát a nyomtatáson is nagyon sok múlik, és ahogy az előbb is mondtam, az alapanyagon is nagyon sok múlik, és szerencsére nem máshol nyomtatom a képeket, hanem otthon, mert ott mindjárt látom a hibákat, és mindjárt tudom javítani, illetve majd meglátom, hogyha hogyha olyan alapanyaghoz jutok, a vászonhoz, és arra nyomtatom ki, ott milyen hatása lesz, tehát ezzel még kísérletezgetek, de majd beérik, gondolom, ez is csak idő kell hozzá, de esetre kíváncsi vagyok a pénteki megnyitón, hogy mi lesz a többiek véleménye, mert ugye az, hogy én otthon esetleg jónak találom, az nem biztos, hogy a nagy közönség is találni.
1: Fotós szemmel jártál eddig a világban, most kaptál egy új impulzust, másképp látod a világot, másképp látod az adott képet, amit elkészítesz, amit látsz, ami megtalál valahogy.
0: Abszolút, igen. Igen, de milyen érdekes ez is, hogy másképp kell látni, ugyanazt a képet másképp kell látni, hogyha festményé, és ez a kettősség, ez most már kezd kialakulni bennem, hogy amikor ránézek egy képen, mondjuk régebbi képeket keresgéltem, hogy milyen lenne, ha ezt átalakítanám, és azt úgy kellett már látnom, hogy hopsz, már tudom, hogy mit tudok belőle kihozni, és hogy ha azt átalakítom, az ott festményszerű, jó fog-e mutatni, vagy hagyjam. És akkor így rengeteg képet lapozgattam át ilyen szemmel, és jó volt látni, hogy a régebbi fotóimból is lehetett nagyon jó festményeket kihozni, vagy festményszerű képeket kihozni. Hát mindig fejlesztem ezt a, vagy megpróbálom fejleszteni és tovább lépni ezen. Nem tudom, mi lesz a vége még, de itt megtaláltam önmagam, amit kerestem.
1: Ez volt egyébként a szelektációs tényező, hogy jól mutasson az adott fotó, az adott kép festményként is, vagy volt valami vonal, amit követtél?
0: Hát, ahogy mondtam, Munkácsinak a képeket megfestette, tehát én azt láttam, és nem véletlen Munkácsi ennyire híres lett, nem csak Európában, hanem Amerikában is, hiszen a képeik nagy részét Amerikában adta el. Sorolhatnám itt a képeit, a Krisztus Pilátus, stb. De azt láttam, hogy tökéletes munkát végzett, és ezért tetszik, hogy a színvilága is. Tehát megpróbáltam nem másolni, de valamilyen olyan irányt venni. Illetve még Van Goghnak is, kezdetben nem értettem Van Goghnak a színvilágát és az összetételét, és ahogy belemélyedtem, egy-két képet vele is kísérleteztem, és majd biztos ráismernek egy-két ilyen jellegű képre is. De aztán lehet, hogy itt nincs megállás, lehet, hogy még tovább megyek más irányban is.
1: Na hát akkor erről is beszámolunk majd itt az Otthon hangján. Most azonban hívjuk és várjuk a hallgatóinkat a kiállításra. Mondjuk el a technikai információkat, hogy senki ne maradjon le róla.
0: 15-én lesz a Kossuth Ház galériában, 18 órakor kezdődik a kiállítás megnyitó.
1: Prauda Milosnak köszönjük szépen, sok-sok érdeklődőt kívánunk az alkalomhoz.
0: Köszönöm szépen.

0: back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Az ország szívében együtt a legjobbakkal.
2: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüvegkínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
3: Mi ez? Árzuhanás az Üzletház Dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
4: Május 23-án. Szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon. A báli hangulatról a Szűnyi zenekar gondoskodik. A hajnalig tartó ütemeket a Hit Session pörgeti. Sztár vendégek Polevaja és Kuki. Részletek a 93.4 Rádió Dabas Facebook oldalán. Infóvonal 0630 9638 648. Május 23. Szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon.
5: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
6: A Fodóba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Podoba vasudvar.
5: Minden, ami vas.
7: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz.
8: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
9: Reklám voltam, viszont hallásra.
10: Ó, egyszer.

0: Stereo.
1: Stereo.
0: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
1: de témázunk veled,
0: és rólad is beszélgetünk.
1: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok.
0: Rejtélyek és megoldások.
1: Stereo.
0: Stereo.
2: A Stereo támogatója az Arany Korona ékszerbolt.
3: Rádió Dobosa az otthon hangja, vendégem itt a 93.4-en. Tóth Béla, a táborfigyelő.hu ügyvezetője. Szia, köszöntelek az éterben, jó reggelt!
4: Ja, jó reggelt, köszönöm szépen a lehetőséget.
3: Bár még májust írunk, hamarosan itt az év vége, kezdődik a vakáció, de már most nem árt gondolkodni azon, hogy a nyári szünidőt milyen táborokban szeretné tölteni a gyermek, milyen táborokat érdemes lefoglalni idén, hogy el most a piac, milyen információid vannak ezt illetően.
4: Így van, közelítünk, június 20-án kezdődik meg a nyári szünet, és ne kapjanak a kedves rádióhallgató szülők a szívükhöz, de 10 hét hosszú lesz. Úgyhogy 10 hétre kell tudni megoldani a felügyeletet, és ugye a szülők döntő többsége úgy dönt, hogy ezt élménydúsan kellene megoldani, és így táborokat választanak, akár napközis, akár ottalvust. Ezt sokan már meg is tették, 190 tábortúrnust már le kellett vennünk a táborfigyelőről, mert már beteltek, de megint csak nem kell a homlokunkra zsapni, te jó ég, lemaradtunk valamiről, mert még közel 800 tábortúrnus foglalható nálunk, úgyhogy én azt javaslom, hogy foglalkozzanak a szülők a témával, ugyanis azt is látjuk, hogy hétről hétre egyre több tábort kell levennünk azért, mert már nincs több helyük. Úgyhogy aki a legjobb ár-érték arányban szeretne tábort foglalni, ahogy minden évben, meg idén is érdemes minél előbb foglalkozni a témával, leginkább májusban ezt a dolgot ki kéne pipálni, ugyanis június, július hónapokban ugyanúgy van tábor. Csak ott már valamilyen kompromisszumot kell kössön a szülő, vagy drágább lesz, mint terveztük, vagy messzebb kell vinni a gyermeket, mint kényelmes lenne, vagy nem olyan témát találunk, ami a gyerekhez igazán passzol, mert már csak oda van hely. Aki ilyen kompromisszumokat nem szeretne megkötni, annak célszerű májusban tábort foglalni.
3: Ha jól olvastam a híradásokat, akkor kicsit átrendeződött a piac az elmúlt időszakban.
4: Igen, ugye az államilag támogatott napközis táborok azok a tavalyi évi döntés okán megszűntek. Ez azt jelenti, hogy ezeket az államilag támogatott, nagyon-nagyon csekély díjért kínált táborokat nagyjából 10 éves nagy szegrendben vették igénybe gyerekek. Ezen gyerekek, ugye miután napközis táborról beszélünk, jellemzően kisebbek, alsósok vagy ehhez hasonló korosztály, őket ugyanúgy táborba kell küldeni ahhoz, hogy a felügyeletet biztosítani tudják a szülők, és ugye egy átlagos piacon működő napközis tábornak a díja, illetve az államilag 99%-as támogatással bíró díj, ezek nem igazán vannak köszönő viszonyban egymáshoz, ha egyrészt a szülők és a családok szempontjából lesz egy elég komoly ugrás ez. Másrészt pedig azt is látni kell, hogy az azt jelenti, hogy 10 000, vagy hogyha csak a fele dönt úgy, hogy piacon lévő tábort választ, akkor 5 000-re több vagy magasabb kereslet fog megjelenni a napközis táborok piacán. Ez ugye azt jelenti, hogy egyre gyorsabban fognak betelni azon napközis táborok turnusai, amelyek jó programot kínálnak és kedvező áron vannak. Vagyis ez az összes többi szülőnek, aki közis táport keres, ez még egy ilyen piros lámpa, ami fel kell, hogy gyújjon, hogy ideje foglalkozni ezzel a témával. Jó hír az, hogy ez a napközis tábor piacon áremelést várhatóan nem fog okozni, mert nagyon erős a verseny, de a jó árértékarányú táborok még gyorsabb betelését azt fogja okozni.
3: Reagált egyébként mindenre a piac, a piros lámpa ég, de megszaporodtak a táborok ennek hatására, vagy ugyanolyan számokkal lehet kooperálni idén is, mint az előző időszakban?
4: Amit látunk egyelőre, hogy a táborszervezők készülnek arra, hogy szükség esetén plusz táborturnusokat, plusz heteket nyissanak meg, ahol tudnak várni még gyerekeket, de azt is látni kell, hogy senki nem önmaga ellensége, amíg az eddigi hetek, amiket meghirdettek, nem teltek be, addig nem fognak új táborheteket megnyitni a táborosztatók, úgyhogy meglátjuk, hogy hogy alakul, elméletileg a kapacitás az rendelkezésre áll, úgyhogy szükség esetén tudnak a táborosztatók is lépni, készülnek rá, egyeztettünk velük, úgyhogy tudnak erről a problémakörről, bízunk benne, hogy a szülők is időben kapcsolnak, mert hogyha 2 héttel előtte döntünk, akkor a táborosztató 2 hét alatt már nem fog tudni új hetet nyitni. Ha most májusban látja azt, hogy igen, ezek a turnusok beteltek, akkor nyissunk egy újabb turnust, akkor onnantól ez van egy lehetőség.
3: Ha már a piaci alapú táborokról beszélünk, akkor beszéljünk egy picit az árakról is, előfoglalásról esetlegesen, ha táborok tekintetében tudunk erről beszélni. Hogy alakulnak idén a számok? Mit tudsz nekünk erről mondani?
4: azt látjuk, hogy egy átlagos napközis tábornak a díja 60 ezer forint, amivel számolhatnak a szülők, ez ugye hétfőtől péntekig tartó turnus, amikor reggel viszem a gyermeket és délután hozom haza és otthon alszik. Az ottalvos táborok esetében, amikor elviszem a gyermeket és jelentően 7 nap múlva megyek érte, itt egy turnus pedig 100 ezer forintos nagyságrendben áll meg a családoknak, mint költség. Viszont azt is látni kell, hogy a tábor témájától, illetve gyerekek ellátásától függően változhat ez az ár. Ugye nem ugyanolyan költséggel kell megrendezni, vagy lehet megrendezni egy nomád tábort, mint mondjuk egy kabad tábort, vagy éppen egy lovas tábort, vagy egy anyanyelvi angol tábort. Szóval az árakban eltérések lehetnek, ilyen átlagokkal számolhatunk. Ezeket tudjuk, ezeket a díjakat csökkenteni azzal, hogyha mondjuk egy testvérkedvezményt veszünk igénybe, hogyha tesók ugyanabban a táborba mennek, vagy éppen barátkedvezményt veszünk igénybe, hogyha osztálytársak, vagy együtt sportoló, vagy csak szomszédok, bármilyen barátok mennek együtt táborba, és együtt adják le a táborfigyelmen a jelentkezést. De csoportos kedvezményeket is tudunk igénybe venni, ami már 3 főtől jellemzően rendelkezésre áll. Úgyhogy ha többen vannak barátok, akkor érdemes egyszerre leadni a jelentkezést, és akkor ezeket a kedvezményeket is igénybe tudjuk venni. És hogyha arra figyelünk, hogy mondjuk 2-3 gyermek van a családban, és 2-3 táborba mennek ők, akkor ezek a kedvezmények igénybevételével egy, akár 2 darab tábornak az árát is meg tudjuk spórolni. Úgyhogy érdemes ezekre odafigyelni, és ezeket kihasználni.
3: Ha már említetted a tematikákat, akkor térjünk rá egy kicsit erre a témakörre. Milyen különlegességek jelentek meg idén a piacon, vagy melyek azok az állócsillagok, amelyek évről évre visszatérnek, és nagyon közkedveltek a gyerekek körében?
4: Igen, a hagyományosnak számító témák, mint az idegen nyelv, elsősorban az angol táborok, a kézműves táborok, a lovas táborok ugyanúgy elérhetőek idén is, ahogy például a művészet több ága is, legyen az olajfestészet, vagy írótábor, kerámia készítő tábor, vagy éppen plüsskészítő tábor, de a zenetáborokról, színházi táborokról ugyanúgy beszélhetnénk, de a nomád természetjáró túrázó táborok is népszerűek, ahogy például a gyerek visszavadító tábor, ahol vissza a természetre szókapcsolatba utal, és ezek mellett a horgásztáborok, vagy éppen a főzőtáborok, cukrásztáborok, sütisütőtáborok ugyanúgy népszerűek, és ahogy említetted is, nagyon sok érdekesség, újdonság meghökkentő tábor van. Van például japán kultúra anime táborunk, fiatal mérnökképző táborunk, TikTok videó készítő táborunk, sminkes nyári tábor, középkori lovagi tábor, 3D nyomtatás, drónprogramozás, de részt vehetnek a nyáron a gyerekek játék szoftver fejlesztő táborban, Harry Potter mágus képzőprogramon, vagy éppen dzsungel körülmények között megrendezett katonai táborban, és akkor még nem is beszéltem a gyermekkutya kommunikációs tanfolyamról is, csak hogy néhányat említsek a különleges témák közül.
3: Sok-sok szülővel, illetve táborvezetővel is beszélgettem az elmúlt időszakban, és hát a felsoroltak között is voltak olyan táborok, ahol a kütyű elengedhetetlen, ugyanakkor a szülők szeretnék, ha a nyári szünetben minél kevesebbet kütyűzne a gyerek. Vannak olyan táborok, ahol teljesen száműzik a kütyűt, és kifejezetten erre próbálnak meg összpontosítani, hogy valamiféleképpen egy digitális detoxon vegyen részt a gyermek.
4: Igen, mi őket offline táboroknak hívjuk, ahova nem vihetnek telefont, illetve bármilyen digitális kütyűt a gyerekek. Ezen táboroknál van egyfajta digitális detox fél is az alaptábori élmények mellett. Ez nem jelenti nyilván azt, hogy nem érhetjük el a gyereket 7 napig egy ottalvos táborban, mert ugye megvan minden nap egy adott időszak, amikor a táboroztatón keresztül tudunk beszélni a gyermekkel, szóval nem lesz elzárva tőlünk teljes mértékben. De egy picit hajdeljek ezekre a félelmekre, amik az informatikai programozó, gamer vagy bármilyen egyéb típusú táborok esetében van, ugyanis nagyon sok technológia és informatikai tábor jelent meg a piacon, legyen az alkalmazásfejlesztés, programozás, informatika, robotika, vagy már az említett drónprogramozás, játék, szoftverfejlesztés. Sok szülő tart még attól, hogy ilyen táborba engedje a gyermekét, mert félő, hogy egész nap csak a gép előtt ülnek, és többet ártunk vele, mint segítünk, holott a gyerekek meg vannak vadulva az ilyen programokért. Azt látjuk, hogy nem kell attól tartani, hogy zombiként jön vissza a gyerek egy ilyen táborból, nem fognak folyamatosan a számítógép előtt ülni. Természetesen reggel vagy délelőtt szünetekkel 1-2 órát foglalkoznak a témával, bele is mélyednek alaposan, de ezt követően ugyanúgy sorversenyek, strandolás, kézműveskedés, szaladgálás a program, mint a szülők fejében szereplő államtáborban. csak jut a programba olyan is, ami a 21. századi gyerekek vágynak, így összességében mindenki megkapja, amit szeretne, amire vágyik.
3: Májust írunk még, de lassan, ahogy említetted, itt az év vége. Hogy állnak most a foglalások, mondjuk, ha az előző évek tendenciáját vesszük alapul?
4: Nagyságrendileg hasonló, úgyhogy azt már most kijelenthetjük, hogy 200 ezer főnél több gyermek fog piacon működő táborban részt venni az idei esztendőben, ami egy nagyon szép szám, ehhez még rengeteg munka vár ránk, szóval ezt így a minket hallgató táborosztatóknak is jelezném, hogy erre készüljünk. A szülőknek pedig még egyszer arra próbálom őket buzdítani, hogy a még meglévő szabad helyekre minél előbb csapjanak le. Most még van idő átgondolni, válogatni. Előfordulhat már június elején is olyan problémakör, amit mindig szoktam példaként mondani, de sajnos nagyon gyakran megvalósul, hogy édesanyja talál egy tábort napközben, átküldi édesapának, neki is tetszik, este megbeszéljük a gyerekkel, és mire este megbeszélnénk, addigra az adott tábor betelt. Aki ilyen kellemetlenségeket szeretne elkerülni, az megint csak időben, még májusban foglalja le a nyári táborát a gyermeknek.
3: Az időpont és az ár az meghatározó tud lenni, de mire figyeljen még a szülő, mi az, ami fontos lehet egy tábor kiválasztásánál, lefoglalásánál?
4: Szülői oldalról az a fontos, hogy legálisan működő tábort válasszunk. Tehát egy alapítvány, egy ügyesület vagy egy vállalkozás legyen a tábor szervezője, kapjunk számlát már az előlegről, legyen egy megállapodás a táborosztatóval, ami egy kiterjesztett jelentkezési lap is lehet, hogy milyen programokat kap a gyermek, milyen ellátást kap, és mi ezért szülőként mennyit fizetünk. Innentől kezdve, ha ilyen tábort választunk, akkor elvárhatjuk, hogy minden egészségügyi és biztonsági szabályt betartsanak, vagyis azt érjük el, amit szeretnénk a táborra, hogy egészségesen megy oda a gyermek, és élményekkel telve egészségesen jön haza. Mi a táborfigyelőnél abban segítünk a szülőknek, hogy mi a közel 800 turnust, akik elérhetőek nálunk, egyesével ellenőrizzük, hogy ezen feltételeknek megfeleljenek, de hogyha máshol keresnek a szülők szívük joga, csak azt kérem, hogy ennek nagyon alaposan nézzünk utána. Konkrét választás esetében pedig annyi fontos, hogy amikor ott van előttünk a táborlista, akkor először fűrjük le magunknak ár szerint, hogy mennyi az a büdzsé, amit tudunk rákölteni az adott táborra, hogy napközis vagy ott alvós tábort választunk, illetve azt, hogy helyileg hol, mely vármegyében, mely városban vagy mely kerületben keresünk tábort. Ezt követően viszont ültessük oda magunk mellé a csemetét, és együtt válasszunk. Mert hogyha részt vesz a döntési folyamatban, akkor sajátjának fogja érezni, és várni fogja a tábort, és nem kényszerként éri meg, hogy anya vagy apa akarja, hogy ide elmenjek.
3: Milyen táborba mennél idén, ha választhatnál, ha visszamehetnél egy picit az időben?
4: Hát én biztos, hogy a gyermek-kutya kommunikációs tanfolyamra mennék, mert én kutya majdnem nem szépet mondtam, szóval nagyon szeretem a kutyákat, úgyhogy én biztos, hogy oda mennék, de egyúttal kipróbálnám a katonai tábort, amit dzsungel körülmények között szerveznek, vagy éppen a drón programozást, szóval én nagyon széles érdeklődési körű vagyok, úgyhogy biztos, hogy lenne teljesen elvágva a digitális világtól, és nagyon belemélyedve is.
3: Érdemes egyébként beosztani ilyen szinten a nyarat? Tényleg, ha a gyerek sok minden iránt érdeklődik, akkor hetente egy-egy újabb táborkurzus is, ezáltal így beosztva még a nyári szünit őt is?
4: Alapvetően lehet. Én azt szoktam kérni, vagy javasolni a szülőknek, hogy ha megoldható a szervezése, akkor úgy érdemes szervezni, hogy azért 2-3 napja legyen táborok között a gyereknek, hogyha csak 2-3 táborba megy, akkor is, szóval nem a 10 hétről beszélek, hogy legyen egy kicsi idő arra, hogy feldolgozza a gyermek azt, ami történt vele, és akkor úgy lendülettel indulhasson bele. Nem érzi ezt a gyerek, és másnap reggel menne már a következő táborba, de ahhoz, hogy egy picit rendeződjenek benne belül az agyban a dolgok, ahhoz nem biztos, hogy baj, hogyha van egy-két nap, amikor nyugiban, otthon van, de utána aztán újult erővel lehet újra táborozni menni.
3: Na hát akkor jó táborozás, szép nyarat kívánunk mindenkinek, addig is jó válogatást a szülőknek a táborok piacán. Tóth Bélának, a táborfigyelő.hu és a táborminősítő.hu vezetőjének köszönjük szépen az információkat.
4: Én is nagyon szépen köszönöm.
0: 93.4 Rádió Davas.

0: Rádió Dobos az otthon hangja, ez volt a Random Trip és a Csak Boldog itt a 93.4-en, 10 perccel 11 óra előtt. Hamarosan Zoltán Timi vált majd engem, de előtte mondok egy kis menőt és egy fontos hírt az utakról. Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Újhartyán közelében korábban felborult, ugye, és keresztbe fordult egy kamion. A 48-as kilométernél a bent rekedt járműveket a belső sávon elkezdték elengedni, azonban a 30-as kilométernél Ócsa térségében továbbra is kiterelik az arra közlekedőket, már itt is torlódik a forgalom. Aki teheti, tényleg válasszon másik útvonalat. Sokan kerülnek az 5-ös főút felé, ezért már Dabas térségében is telített sávokra kell készülni, de Dimi biztos, hogy élő információkat tud majd erről adni. Hamarosan vele beszélgetek, maradjatok velünk.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám. Regionális gasztronómiai körkép.
2: Aktuális menüajánló.
3: 93.4.
0: Nézzük akkor a Sári ABC mai kínálatát, ami tavaszi zöldségleves, sárga borsófőzelék sertéspörkölttel, milánói sertésbolda, reszelt sajttal, mustáros fokhagymás, rántott szűzérmék jázmin rizssel, illetve barbecue sült oldalas koszló salátával és fokhagymás tört burgonyával. A konyha mai ajánlata tárkonyós raguleves, arancini pikáns paradicsom szósszal, pankobundás csirkemell rizibizivel, káposzta salátával, grill csirke dollár burgonyával, majonézes kukorica salátával és pihepuha túrós a desszert. A Szarvasbangó Bistro & Catering mai ajánlata sárga barack krémleves túróhabbal, vadasmarha zsemle kombóccal, rántott csirke alsó combok jázmin rizssel és vitamin salátával, zöldséges csicseri borsó ragú bulgurral, hagymás csirkemáj zelleres burgonyapürével, a desszert pedig gesztenye krémes csokoládé musszal. Jó étvágyat!
2: Reklám voltam, viszont hallásra!
3: Stereo.
2: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
4: de témázunk veled,
2: és rólad is beszélgetünk.
4: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
2: rejtélyek és megoldások.
4: Stereo.
5: A Stereót támogatja az Arany Korona ékszerbolt.
0: És folytatjuk a Stereót itt a 93.4-en az otthon hangján, ahogy ígértem, itt van Zoltán Timi a stúdióban. Szia!
6: Sziasztok! Szia, Brigi!
0: Mi a helyzet az utakon?
6: Hát én ötösön jöttem, pont a baleset miatt, úgyhogy elég nagy káosz van, de nem csak az utakon.
0: Reggel óta van, aki másfél órája benn ül az M5-ösön, és nem tud sem erre sem menni.
6: Igen, egy kicsit féltem, hogy nem érek ide, de megoldottam, és hál' Istennek itt vagyok. Úgyhogy most nagyon az M0-áson is volt egy kis baleset, aztán utána, ugye én Velencéről jövök, úgyhogy viszonylag sok mindent látok, amíg ide érek.
0: No, hát akkor óvatosan az utakon, és hát menet közben is hangoljatok ránk, különösen akkor a dugóban ültök, és csak türelmesen hallgassátok. Timit, szuper témákat hozott a délutára. És egy szuper hét, illetve nem annyira szuper, mert azzal jött be hozzám, képzeljétek el, Timi, hogy hát beszélgethetünk az időjárásról, mert esett a hó, de mondom, hol esett a hó?
6: Bizony, teljesen érdekes, hogy május van, és az élőkép szerint az látszódott, hogy éjszaka a Kékestetőn bizony havazott, ami hát így május 13-án elég furcsa dolog. Biztos volt már ilyen.
0: De... márciusban már emlékszem hóesésre, itt ültem a stúdióban, arra emlékszem, de a májusi hóesésre még nem rémlik. Nem is nagyon szeretném, ha ez így bevezetésre kerülne. Én tök jól el vagyok a meleggel, és hát tegnap borzasztóan fáztam. Én nem tudom, hogy vagy a téli kabát elrakattával, meg elővételével, de én már kezdtem elrakni, de tegnap gondolkodtam rá, hogy miért nincs a kocsiba az én téli kabátom.
6: Hát igen, és hát abszolút nem május ez időjárás, és az a baj, hogy készülünk egy szabadtéri programra a párommal a hétvégén. Ez nem biztos, hogy megvalósul, ahogy elnézem a szombat-vasárnapi időjárást. Eső 15-16 fok maximum, szél, és minden, ami nem jó annak, hogy...
0: Igen, itt a térségben is sorra mondják le egyébként a szabadtéri programokat, úgyhogy érdemes megnézni a programkiírást még mielőtt elindulnánk, mert itt a Stereóban is lett volna interjúnk egy-két ilyen programmal kapcsolatosan, de hívtak a szervezők, hogy hát nem biztos, hogy megvalósul, úgyhogy inkább ne beszélgessünk róla, úgyhogy tényleg nézzetek körbe még mielőtt elindultok, hogy megrendezésre kerül az adott program vagy sem, és vigyázzatok magatokra, hallgassátok Timit, hiszen beszámol majd az aktuális helyzetről, ami az utak helyzetét illeti, és természetesen szuper programokat is hoz majd az elkövetkezendő napokra. Én köszönöm, hogy velem ébredtetek, ismétlési lehetőség holnap reggel, 7-kor várlak itt az otthon hangján benneteket. Szép napot mindenkinek!

0: Csökkent a pollenterhelés. Krasznahorkai kapta az Artisius irodalmi nagydíjat. Ma hosszabb időszakokra kisüt a nap, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Csökkent a pollenterhelés a hét elején a csapadék és a lehűlés hatására. Az eperfafélék pollen koncentrációja jellemzően a közepes magas tartományban alakulhat. A fenyőféléké, valamint a pázsitfűféléké országosan közepes szintet érhet el. A tölgy, a nyír, a dió, a bükk, a platán, a kőris és a vadgesztenye világporának mennyisége jellemzően az alacsony közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban van jelen még a levegőben a ciprus és a tiszafafélék, az ostorfa, a juhar, a fűz és a komlógyertyán pollenje, illetve a lágyszárú allergének közül az ernyős virágzatúak, az útifű, a lórom és a sásfélék világpora. A kültéri allergén gombák spóra száma jellemzően alacsony. Krasznahorkai László kapta az Artisius irodalmi nagydíjat a Magyar Nemzet Biztonsága című regényért, valamint teljes életművéért a Magyar Zeneházában tartott ünnepségen. A fődíjas mellett Tóth László, Kornis Mihály, Soltész Márton és Kenyeres Zoltán részesült elismerésben 4 különböző kategóriában. A díjakat a korábban bejelentett zenei Artisius díjakkal együtt adták át, közölte a Szerzői Egyesület az MT-vel. Az Artisius 2006-ban hozta létre az Artisius irodalmi díjakat. Múzeum lesz az a londoni épület, amelynek tetején a Beatles utolsó koncertjét adta 1969-ben. A Savile Row 3 alatt található emeletes ház jövőre nyílik meg a közönség előtt. A The New York Times cikke szerint az épület eddig is a Beatles rajongók zarándokhelye volt. A Beatles azon az 57 évvel ezelőtti napon egy hirtelen ötlettől vezérelve stúdióból sétált fel a tetőre, ahol egy rövid koncertet adott a lent sétáló járókelőknek, míg a rendőrség véget nem vetett az előre be nem jelentett előadásnak. Ártatlanak mondta magát a bíróságon minden vádpontban, közte az amerikai elnök elleni gyilkossági kísérletben. Cole Thomas Allen, aki a fehérházi tudósítók vacsorájának helyszínén nyitott tüzet Washingtonban április végén. A férfi a tárgyaló teremben személyesen volt jelen, de egyik ügyvédje válaszolt a bíró kérdésére, miután meghallgatta a szövetségi vádpontokat. A kaliforniai illetőségű 31 éves férfit 4 bűncselekménnyel vádolják. Ma napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, de a gomolyok főképp délután időszakosan jobban összeállnak. Kisebb zápor az északkeleti harmadban várható, máshol csapadék nem valószínű. Az északnyugati-nyugati szelet nagy területen élik, néhol erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul.
2: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
1: 93.4 Rádió Dabas.
2: A régió leghallgatottabb rádiója.
3: 93.4 Rádió Dabas az otthon hangja. 2026. május 13-a van, többek között a szervácok és az imolák ünnepelnek ma, akiket és a születésnaposokat is persze, szeretettel köszöntjük. 4 perccel múlt 11 óra, úgyhogy most megkezdjük a mai déli bábunk első óráját. Én Zoltán Timi vagyok, és este 6-ig hozom nektek a legjobb zenéket. Először itt a déli bábban, majd aztán 3 órától a hangárban is, ahogy szokott lenni. Töltsétek velem a ma délutánt is.
2: Az ország szívében
1: együtt a legjobbakkal.
2: Rádió Dabas,
1: az otthon hangja. Csak az

0: A dal visszarepít a múltba.
1: Éld át az emlékeid. Újra, meg újra.
0: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: Caught in the moment, not even thinking twice. Everything's frozen.

93.4 Rádió Dabas az otthon hangja. Már is folytatjuk a mai déli bábot, csak egy friss közlekedési információt szeretnék veletek megosztani. Ugyanis az M5-ösön Újhartyánnál korábban felborult egy kamion, ami miatt komoly torlódásra és útjánál terelése is kell számítani. És mivel hogy sokan kerültök az 5-ös úton, már Dabasnál is terített sávokra kell készülni. Úgyhogy legyetek türelmesek, és ha tudtok, akkor kerüljetek most más útvonalon. Mi pedig folytatjuk tovább, Csordás Tibivel megyünk tovább, ha úgy szeretnéd, itt az otthon hangján.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Mi ez? Árzuhanás az üzletház dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
3: Reklám voltam, viszont hallásra.
4: Nincs újabb információ a gyáli TBC fertőzés ügyében. A lista elején van a 142-es vasútvonal felújítása. Erős lesz a szél.
5: Hírmondó.
6: Rólunk szól.
5: Régiónk hírei.
6: Első kézből.
5: Első kézből.
4: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádió Dabas helyi híreit hallják. Én Moldován Ágnes vagyok. Egyelőre nem kaptunk tájékoztatást a Pestvár megyei kormányhivatal népegészségügyi osztályától a gyáli TBC fertőzés kontaktkutatásának aktuális eredményeiről. Ahogyan arról korábban beszámoltunk, a gyári Zrínyi Miklós általános iskola egyik tanulójánál aktív tuberkulózis megbetegedést igazolta. Az egészségügyi hatóságokkal együttműködve felmérték az érintett tanulóval tartósan kapcsolatban álló személyek körét. A kontakt személyek számára kötelező szűrővizsgálatot rendeltek el. A lefolytatott szűrések során további 16 tanulónál is kimutatták a kórokozó jelenlétét a múlt heti tájékoztatás szerint. A tuberkulózis egy bakteriális eredetű fertőző betegség, amely a leggyakrabban a tüdőkben jelentkezik, de más szervek is érintettek lehetnek, például a vessék, a csontok, az agy vagy a bőr. A betegség gyógyítható, de kezelése továbbra sem egyszerű és gyors folyamat. A betegnek legalább 6 hónapon keresztül többféle gyógyszert kell rendszeresen szednie, miközben szigorú orvosi felügyeletre van szükség. Szerettük volna megtudni, hogy jelenleg hol tartanak a vizsgálatok, milyen megelőző intézkedések várhatók, ám adásunkig nem érkezett válasz megkeresésünkre a Pestvár megyei kormányhivatal népegészségügyi osztályától. A lista elején van a Budapest-Lajos-Mize vasútvonal fejlesztése. Ezt mondta miniszteri meghallgatása után tegnap Vitézy Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. Úgy véli, a villamosítással, sebességemeléssel és megállók építésével kapcsolatban továbbra is megfelelőek a tervek, azonban a műszaki tartalmat felül kell vizsgálni az ütemezéssel és a finanszírozással együtt. A 142-es vasútvonal az egyetlen még nem villamosított elővárosi vasútvonal, amelynek tervezését hol elindították, hol Lázár János korábbi illetékes miniszter megállította. Az évtizedekig pusztán kampánycélokat szolgáló fejlesztési ígéretek betartása megfelelő átdolgozás után az új kormányzatra vár.
7: Én nem változtattam meg a véleményemet arról, hogy milyen tervek helyesek ott, tehát azok a tervek, amiken korábban dolgoztunk is, ami a vonal villamosítását, sebességemelését, új megállók kiépítését és egy sűrű elővárosi közlekedésre való alkalmasátételét tartalmazta, ezeket én helyesnek tartom továbbra is. Ebben a beruházásban történtek szerintem rossz műszaki kompromisszumok Lázár Jánosék által, ugye visszatekertek műszaki tartalmakat belőle, ami pont azt gátolja meg, hogy sűríteni lehessen a vonatokat, és ha óránként jár, akkor már nem lesz versenyképes. Tehát ennek a beruházásnak szintén felül kell vizsgálni a műszaki tartalmát, és azt, hogy milyen ütemezéssel és hogyan tudjuk finanszírozni. Ezt el fogjuk végezni, de kétség nem férhet ahhoz, hogy ezt meg kell csinálni. Mert az, hogy 40-nel döcögő dízel mozdonyok járnak, dízel ingavonatok járnak a budapesti elővárosban, sűrű lakott agglomerációs térségben, ez egy nonsens. Tehát ez rajta van a lista elején.
5: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
6: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
5: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
6: www.radiodabas.hu-ra.
0: Lelátó extra.
8: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Az őszi monari 2-1-es vereség után hazai pályán sem bírt a lista vezetővel a gyulai labdarúgó csapat. Az NB3-as bajnokság 28. fordulója rangadóján a Termál FC hiába nyújtott jobb teljesítményt az éllovas kétszer megvillant szünet után. Hiába szépítettek gyorsan a hazaiak, ám ennél többre nem jutott. Termál FT számára eleve rosszul indult a rangadó, hiszen már a 13. percben elveszítette a tércsilő és szenvedő Cirokot. Játékban ettől függetlenül felülmúlta a listavezetőt, amely berendezkedett a saját térfelére és igyekezett óvni a döntetlent. A hazai nyomás bedobásokban, szögletekben és beadásokban csúcsosodott ki, de ezek nem találtak meg a címzettet. A szünet után pedig jött a fekete leves. Az 52. percben labdát szerzett a Monor a saját térfelén, és a jobb oldalon a gyulai védelem mögé került. A centerezést pedig Bálint 8 méterről lőtte Füstös mellett a hálóba 0-1. 3 minutával később Pulicsár tört ki középen, és 16 méterről pontos lövés zúdított a léc alá 0-2. Szerencsére a válasz sem váratott sokáig, a 60. percben Szabó Péter beadása Weber fejére érkezett, aki megelőzte őrzőjét és a kapufa töve mellé bólintott 1-2. A hátralevő fél óra már nem volt ilyen intenzív, bár a hazaiak igyekezetét nem érhette panasz, a Monor folytatásban megőrizte a számára bajnoki címet is érhető eredményt. Helyi sporthíreinket hallottad? Hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
4: Ma hazánk nagy részén hosszabb időszakokra kisüt a nap. Egy-egy futó zápor keleten, északkeleten alakulhat ki. A nyugati, északnyugati szél még több felé élénk, a főváros környékén időnként erős lesz. Délután 15-20 fokot mérhetünk. Köszönöm a figyelmet!
6: A hírek után újra jönnek a legjobbak.
5: 93.4 Rádió Dabas.

0: 93.4 Rádió Dabas. Az óra végéhez érve megnézzük, mi a helyzet jelenleg az utakon. Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán, Újhartyán közelében korábban felborult és keresztbe fordult egy kamion. A 48-as kilométernél a bentreket járműveket a belső sávon elkezdték elengedni, azonban a 30-as kilométernél Ócsa térségében továbbra is kiterelik az arra közlekedőket. Sokan kerülnek az 5-ös főút felé, ezért már Dabas térségében is telített sávokra kell készülni. Aki teheti, a 4-es főút felé kerüljön Albert Irsáig, onnan Örkény felé tartva lehet elérni az M5-ös autópályát. Valamint az M0-es déli szektorán Gyár térségében az M3-os autópálya irányába a szalakorlátot javítják a 34-es és a 35-ös kilométer közötti szakaszon, ezért a külső sávot lezárták. A torlódás már meghaladta a 3 kilométert is. Vezessetek óvatosan!
1: Országos állateledegyűjtést rendeznek a hétvégén. Füst Milán arany zsebórájára is lehet licitálni. Ma napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Karikó Katalina, a Szegedi Tudomány Egyetem Nobel-díjas professzora örömmel vállalja, hogy Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter tanácsadójaként dolgozzon, tudata az MTI-vel a Felsőoktatási Intézmény Közkapcsolati Igazgatósága kedden. A közleményben idézték a biokémikust, aki úgy fogalmazott, ha az ismereteinek és a tapasztalatának szól a felkérés, nem pedig a nevének, akkor elvállalja az egészségügyi tanácsadói feladatot, de csak fizetés nélkül. A professzor leszögezte, a legfontosabb tanívaló az, amit az emberek maguk is megtehetnek önmagukért. Ez a megelőzés, aminek lényege az egészséges táplálkozás, a rendszeres testedzés, az éjszakai pihenés. Hozzátette, ezt kiegészíti a rendszeres szűrővizsgálatokon való részvétel. Országos állateledelgyűjtést rendeznek a hétvégén. Mancsa Bajban címmel 6. alkalommal szervez országos állateledelgyűjtő akciót a Spár Magyarország és az Országos Állatvédőrség Alapítvány május 16-án és 17-én. A szervezők közleménye szerint az adománygyűjtést szombaton és vasárnap 10 és 16 óra között tartják az Interspár áruházakban. A kezdeményezés célja, hogy a vásárlók segítségével támogassák a civil állatvédő szervezet gondozásában élő kutyák és macskák ellátását. A törös darazsak az emberekre, háziállatokra nem veszélyesek, elpusztításuk felesleges és törvénytelen, hívta fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület az MTI-nek küldött közleményében. Májustól lehet számítani a termetes törös darazsok feltűnésére, amint a kertek, parkok gyepén, egy korhadófa közelében, a komposztnál keringenek, akár nagy tömegben is. Az MME arra hívja fel a figyelmet, hogy ezek a rovarok biológiai úton segítenek kordában tartani, például a cserebogár szagborulatot is. Csaknem 700 tételre, köztük Füst Milán arany zsebórájára, drágaköves ékszerekre, festményekre és különféle ritkasságokra is lehet licitálni a BÁV májusi művészeti aukcióján Budapesten. A BÁV Art közleményében kiemelték, hogy az aukció egyik legszemélyesebb darabja Füst Milán arany Ulisses Nadén zsebórája, egy svájci gyártó modellje. Az aukciót május 19-én és 20-án rendezik meg a MOM Kulturális Központ kupola termében. Ma napközben a fátyol és gomoly felhők mellett hazánk nagy részén hosszabb időszakokra kisüt a nap. A nyugati északnyugati szél még többfelé élénk, időnként erős lesz, délután 15-19 fokot mérhetünk. Meleg front érkezik fölénk, így az arra érzékenyeknél jelentkezhet fejfájás, migrén és vérnyomás problémák is.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
3: Rádió Dabas, az otthon hangja.
0: 93.4 Rádió Dabas, az otthon hangja. Két perccel múlt dél, úgyhogy robogunk is tovább a déli báb második órájával, amiben hozom nektek például Pitbullt is, de hamarosan azt is kiderítjük, hogy mit tartogatnak mára nekünk a csillagok. Maradjatok továbbra is velünk.
3: A 70-es,
2: a 80-as,
3: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
2: 93.4 Rádió Dabas,
3: az otthon hangja.
2: Déli

Irik Sade után egy bombons lágerrel folytatjuk a délutánt, akik egyébként most szombaton ünneplik majd a 30. születésnapjukat a Papp László sportcsarnokban. Isten éltesse őket innen is, és most szóljon a Valami Amerika, itt az otthon hangja.

0: Következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
3: Hogy mi ez a friss lendület? Várnak a Skoda évindító ajánlatai. Most az Octavia Limousine Joy már 9.799.000 forinttól, és az Octavia Kombi Joy már 10.199.000 forinttól a tiéd lehet. További modelljeink széles választéka is elérhető, akár azonnal, készletről. Új év, új Skoda. Mit szólsz?
4: Porsche M5, 1238 Budapest, Szentlőrinci út.
5: Skoda. Reklám voltam, viszont hallásra. Néliba.

0: Egy dal mindig mást mond.
1: Akárhányszor is hallod.
0: Örökké változatosan.
1: Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.
2: Penso con sueño para

Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: Galaxis úti kalauz hallgatóknak.
1: A csillagok szerint így alakul a nap.
2: Kosjegyűek, ma új lendületet kaphattok. Valami, ami hét elején még döcögött, most végre elindulhat. Ma jól jön a bátorságotok, de figyeljetek arra, hogy ne menjetek feljel a falnak. Egy okos kompromisszum ma győzelemnek számít. Kedves bikák, ma a stabilitás lesz a kulcs szó. Lehet, hogy körülöttetek mások kapkodnak, ti viszont akkor jártok jól, ha nyugodtak maradtok. Anyagi vagy munkahelyi kérdésben józan döntést hozhattok, és a nap végére megérdemeltek valami kis kényeztetést. Ikrek, ma különösen jól foroghat az eszetek. Beszélgetésekben, írásban, szervezésben most nagyon erősek lehettek. Egy jó ötlet szinte véletlenül bukkanhat fel. Csak arra figyeljetek, hogy ne ígérjetek többet, mint amit valóban be is tudtok tartani. Ha rák vagy, ma fontos lehet, hogy kinek engedsz teret. Nem mindenki érdemli meg ugyanazt a figyelmet és energiát. Egy családi vagy érzelmi ügyben tisztábban láthatsz. Ma a határaid kijelölése nem ridegség, hanem önvédelem. Oroszlánok, most ragyogóbbak lehettek a szokásosnál is. Egy dicséret, egy siker vagy egy kedves visszajelzés feldobhatja a napotokat. Használjátok ki ezt az energiát, de ne feledjétek. Másokat felemelni még elegánsabb, mint egyedül tündökölni. Szüzek, ma érdemes rendet tenni a félbe hagyott ügyek között. A nap kedvez annak, hogy lezárjatok valamit, amit már régóta halogattok. Munkahelyen vagy tanulásban most pontosan tudjátok, mi a következő lépés. Ne akarjatok tökéleteset, elég lesz a jól működő is. Mérlegek, valaki közelebb kerülhet ma hozzátok. Ez lehet egy jó beszélgetés, egy kedves gesztus, vagy egy váratlan figyelmesség. Különösen fontos lesz az egyensúly, adjatok, de ne ürüljetek ki teljesen. A harmónia belül kezdődik, nem a környezet dekorációjánál. Kedves skorpiók, most érdemes hallgatnotok a megérzéseitekre. Valami mögött többet sejthettek, mint ami elsőre látszik. Nem kell nyomozó üzemmódba kapcsolni, de a belső radaratok most pontosan jelezhet. Egy mélyebb beszélgetés is sokat adhat. Nyilas jegyűek, ma nagyobb térre vágyhattok. Akár fizikailag, akár lelkileg jó lenne kicsit kiszabadulni a megszokott keretekből. Egy spontán program vagy egy új impulzus nagyon jót tehet. Arra figyeljetek, hogy közben ne hagyjatok fontos embereket teljes bizonytalanságban. Bakok. Amit ma elkezdtek vagy eldöntötök, annak hosszabb távon is jelentősége lehet. Ne féljetek nagyobban gondolkodni, de maradjatok a realitások talaján. Most a lassú építkezés visz majd előre. Vízöntőként ma különösen erős lehet bennetek az újítás vágya. Lehet, hogy elegendő volt a megszokottból, és valamit másképp csinálnátok. Egy friss nézőpont sokat segíthet, főleg, ha nem csak lázadásból jön, hanem valódi felismerésből. Ma jó ötlet lehet valamit leegyszerűsíteni. Halak, ma érzékenyebb, de inspiráltabb hangulatban lehettek. Egy álom, zene, emlék vagy beszélgetés mélyebben megérinthet. Alkotáshoz, íráshoz, tervezgetéshez jó energiák jönnek. Csak arra figyeljetek, hogy ne ússzatok el teljesen mások elvárásaiban.
0: Galaktikus találkozás legközelebb holnap reggel.
1: A horoszkóp rovatot a Willserker támogatta. Reklám.
0: Reklám.
3: Willserker. Villanyszerelési szaküzlet Sáriban, ahol a széles választék, a szakszerű kivitelezés a napnál is világosabb.
0: Ez reklám volt.
1: Ez reklám volt.

0: zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: 93.4 Rádió Dabas, egy újabb óra végéhez érve megnézzük a friss közlekedési híreket. Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Újhartyán közelében korábban felborult és keresztbe fordult egy kamion. A 48-as kilométernél a bent rakadt járműveket a belső sávon elkezdték elengedni, azonban a 30-as kilométernél Ócse térségében továbbra is kiterelik az arra közlekedőket. Sokan kerülnek az 5-ös főút felé, ezért már Dabas térségében is telített sávokra kell készülni. Aki teheti, az a 4-es főút felé kerüljön Albertírsáig, onnan Örkény felé tartva lehet elérni az M5-ös autópályát. Valamint az M0-as autóút déli szektorán, Gyál térségében az M1-es autópálya irányából szalagkorlátot javítják a 36-os és a 35-ös kilométer közötti szakaszon, ezért a külső sávot lezárták. A torlódás már közel 5 kilométeres. Vigyázzatok az utakon!
1: Letették az esküt a Tisza kormány miniszterei. NATO és regionális partnerekkel gyakorlatozik a Magyar Honvédség. Ma hosszabb időszakokra kisüt a nap, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Letette az esküt a Tisza kormány 16 minisztere kedden délután az országgyűlésben. Ezt megelőzően Magyar Péter miniszterelnök bemutatta kormányának tagjait. Vasszaffer Ágnes házelnök ezt követően bejelentette, hogy az alaptörvény 16. cikkének 8-as bekezdés alapján a miniszterek kinevezésével Magyarország kormánya megalakult. Magyar Péter arra kért minden magyar embert, bármely pártra szavazott, hogy kísérje figyelemmel a kormány munkáját. Kérje számon, vitatkozzon vele és szóljon, ha letér arról az útról, amelyen most közösen elindulnak. Országos és nemzetközi szinten bővíti segítőkörrel nevezésű programját a Szülők Háza Közhasznú Alapítvány, az állami gondoskodásban élő gyerekek, a nehéz helyzetben élő családok, valamint a sérülékeny közösségek támogatása érdekében, közölte a szervezet az MT-vel kedden. A program lényege, hogy helyi közösségeket, civil szervezeteket, önkénteseket, cégeket és szakmai partnereket kapcsoljon össze egy olyan támogató hálózatban, amely hosszú távon képes segítséget nyújtani a gyerekek és családok számára, írták. Az alapítvány tájékoztatása szerint jelenleg többek között Győrben, Budaörsön, Érden, Diósdon és Szerencsén működik segítőkör, de Gánában is két közösség kapcsolódott már be a programba. Az Európai Bizottság segíti a nemzeti hatóságok hantavírus járványra adott válaszlépéseinek összehangolását és intézkedéseket tesz a tagállami erőfeszítések támogatására, közölte a brüsszeli testület. Közleményben az Uniós Bizottság emlékeztetett, jelenleg az Európai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központ nagyon alacsonynak értékeli a hantavírus európai lakosságra leselkedő kockázatát, mivel megfelelő fertőzés megelőzési és ellenőrzési intézkedések vannak érvényben. NATO és regionális partnerekkel gyakorlatozik a Magyar Honvédség a héten több magyarországi helyszínen a közös műveleti és reagálási képességek fejlesztése érdekében, közölte Böröndi Gábor, vezérezredes vezérkari főnök az MT-vel kedden. Tájékoztatása szerint a NATO és kétoldalú keretek között szervezett felkészítések során horvát, olasz, amerikai, szlovák, szlovén és szerb katonákkal közösen gyakorolnak magyar honvédok százai. Ma napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, de a gomolyok főképp délután időszakosan jobban összeállnak. Kisebb zápor az északkeleti harmadban várható, máshol csapadék nem valószínű. Az északnyugati-nyugati szelet nagy területen élik, néhol erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
2: 93.4 Rádió Dabas.
3: A régió leghallgatottabb rádiója.
0: 93.4 Rádió Dabas. 3 perccel múlt 13 óra, úgyhogy folytatjuk is a déli bábot. A Tudás Morzsákban ma arról lesz szó, hogy a szakértők szerint miért lehet jó hatással a memóriánkra, ha változtatunk a rutinjainkon időnként. Tartsatok velünk ebben az órában is, itt az Otthon hangján.
3: Az ország szívében.
2: Együtt a legjobbakkal.
3: Rádió Dabas.
2: Az otthon hangja. Déli báb.
3: Déli báb. A feje tetejére állt világ.

0: döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
5: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadság út 3. Telefon 29-es körzet 361 058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
6: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
1: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
7: MH Bútor. Német piacra gyártott kiemelkedő minőségű bútorok diszkontáron, Hernádról. Gardrób szekrények, konyha és nappali bútorok, ülőgarnitúrák, francia ágyak 50 kilométeres körzeten belül díjtalan házhozszállítással. Cím Hernád, Lugasdűlő 18, telefon 0670 229 51 83. MH Bútor. A minőség házhoz megy.
8: Keresd minket a Facebookon és az m-kötőjel hbútor.hu weboldalon.
9: Reklám voltam, viszont hallásra.
10: Néli

0: ki repcsorog a véremben. Minden változik, a lényeg nem, ez a jó az elmúló években. Nekem örökké repcsorog a véremben.
1: Városi legendák
2: vagy elképesztő tények.
1: A tudásmorzsákból kiderül a lényeg.
3: Ahogy említettem, ma megtudhatjuk, hogy a szakértők szerint miért lehet jó hatással a memóriánkra, ha a rutinjainkat megváltoztatjuk időnként. A megszokott rutinok sok szempontból megkönnyíthetik az életed. Ha nagyjából ugyanabban az időben kelsz, hasonló sorrendben indítod a reggelt, ismert útvonalon mész munkába és bevált szokások szerint szervezed a napodat, az biztonságot és kiszámíthatóságot adhat. Ugyanakkor a szakértők szerint az agyunknak a stabilitás mellett újdonságokra is szüksége van, legalábbis akkor biztosan, ha szeretnénk hosszú távon megőrizni a memóriánk frissességét. Ha minden nap pontosan ugyanazokat a köröket futjuk, ugyanazokat a feladatokat végezzük, ugyanazokat az ingereket kapjuk, akkor az agy egy idő után automatikus üzemmódba kapcsol. Ilyenkor kevesebb tudatos figyelemre van szükség, hiszen a megszokott cselekvéseket szinte rutinból végezzük. Igen, ez nagyon kényelmes, de hosszú távon nem biztos, hogy jót tesz a memória frissen tartásának. A szakértők szerint éppen ezért az apró változtatások, az új élmények és a szokatlan helyzetek segíthetnek abban, hogy az agy aktívabban dolgozzon és jobban figyeljen. Amikor valami új dolgot próbálunk ki, akkor az agyunk nem tud a régi mintákra támaszkodni. Figyelnie kell, alkalmazkodnia kell és új információkat kell feldolgozzon, ez pedig serkentheti az úgynevezett agyi rugalmasságot. Nem kell óriási dolgokra gondolni, már az is sokat számíthat, ha mondjuk nem ugyanazon az útvonalon megyünk haza, vagy kipróbálunk egy új receptet. A lényeg, hogy kizökkentsük az agyunkat, az automatikus működésből, és arra késztessük, hogy jobban jelen legyen. Nem kell mindent egyszerre felforgatni. Ha túl sok mindent változtatunk egyik napról a másikra, akkor az könnyen stresszessé válhat, a feladás pedig borítékolható. Sokkal hatékonyabb, ha egyetlen apró kis változtatással indítunk, majd fokozatosan építünk be újabb újdonságokat a napjainkba. Ezek a kis újdonságok ráadásul nem csak a memóriát támogathatják hosszabb távon, hanem a hangulatra is jó hatással lehetnek. Hiszen amikor az agy új ingereket kap, az élet is kevésbé tűnik egy hangulnak.

0: 93.4 Rádió Dabas, az otthon hangja. Az óra végéhez érve újra megnézzük, hogy mi a helyzet most az utakon. Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Újhartyán közelében korábban felborult és keresztbe fordult egy kamion. A 48-as kilométernél a bentreket járműveket a belső sávon elkezdték elengedni, azonban a 30-as kilométernél Ócse térségében továbbra is kiterelik az arra közlekedőket. Sokan kerülnek az 5-ös főúton, ezért a környék útjain és településein, így Ócsán, Dabason és Újhartyán környékén is óriási torlódás alakult ki. Aki teheti, a 4-es főút felé kerüljön Albertirsáig, onnan Örkény felé tartva lehet elérni az M5-ös autópályát. Valamint az M0-as autóút déli szektorán Gyál térségében az M1-es autópálya irányába szalagkorlátjavítás miatt a külső sávot lezárták. A torlódás már közel 5 kilométeres. Vigyázzatok az utakon!
1: Több mint 270 tonna élelmiszer adományt adtak össze a vásárlók. Egy felmérés szerint az európaiak 4/5-e tervez idén nyaralást. Ma napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Több mint 270 tonna élelmiszer adományt adtak össze a vásárlók a Magyar Élelmiszerbank Egyesület felhívására az ország 436 áruházában a hétvégén, közölte a szervezet az MTI-vel. A támogatásokból az Élelmiszerbank 54 ezer darab egyenként 5 kilós csomagot állít össze a nélkülözésben élőknek. A felajánlott termékek között a körtefélék voltak a legnépszerűbbek, tésztából például 64 ezer kilónyi adomány érkezett. A rendőrség 2552 esetben állapított meg jogsértést a tehergépkocsikra és autóbuszokra kiterjedő múlt heti országos ellenőrzésen, közölte a rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálata a polisz.hu. Május 4 és május 10 között majdnem 7000 tehergépkocsit és több mint 5000 autóbuszt ellenőriztek. A vezetési és pihenő idővel kapcsolatban több mint 100-szor, a jármű és rakománybiztonság miatt 322-szer, míg az okmányokkal kapcsolatos jogsértések miatt majdnem 150-szer intézkedtek a rendőrök. Több mint 350 vezető nem használta a biztonsági övet, és több mint 1000-en lépték túl a megengedett legnagyobb sebességet. Egy felmérés szerint az európaiak 4/5-e tervez idén nyaralást. A fegyveres konfliktusok és geopolitikai bizonytalanság ellenére az idén nyáron is a tavalyi rekordszint közelében marad az utazási hajlandóság. Az Europe Assistance 26 országra kiterjedő nemzetközi felmérése szerint az európaiak közel 4/5-e tervez nyaralást. A globális felmérés egyik legfontosabb megállapítása, hogy a biztonság már a kulcstényezővé vált az úti cél kiválasztásánál. Sugár Viktória építész és Fröhlich Georgina sugárfizikus vehette át idén a Nők a Tudományban kiválósági díjat hétfőn a Magyar Tudományos Akadémián. A 13. alkalommal odaítélt elismeréssel a kutatónők kiemelkedő tudományos munkáját, közösségi szerepvállalását és mentori tevékenységét ismerték el. A közleményben emlékeztettek arra, hogy bár az Európai Unióban 40,5%-ra nőtt kutatónként és mérnökönként dolgozó nők aránya, Magyarországon 31,7%-kal továbbra is a sereghajtók közé tartozunk. Ma napközben a fátyol és gomoly felhők mellett hazánk nagy részén hosszabb időszakokra kisüt a nap. A nyugati észak-nyugati szél még többfelé élénk, időnként erős lesz, délután 15-19 fokot mérhetünk. Meleg front érkezik fölénk, így az arra érzékenyeknél jelentkezhet fejfájás, migrén és vérnyomás problémák is.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Csak igazi zenékkel, évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
3: Rádió Dabas, az otthon hangja.
0: 93.4 Rádió Dabas, az otthon hangja. 7 perc elmúlt 14 óra, ez itt még mindig a Déli Báb, annak is a harmadik órája. A jó zenék mellett hozok nektek lassan közérdekű információkat, Ági érkezik a vételkörzet friss híreivel, Krisztián pedig a sporthírekkel. Tartsatok velünk a továbbiakban is.
3: A 70-es,
2: a 80-as,
3: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
2: 93.4 Rádió Dabas,
3: az otthon hangja.
2: Déli Báb,
3: Déli Báb, a feje tetejére állt világ.

0: Ha akarod, a világon bárhol hallgathatod.
1: www.radiodabas.hu
2: Amíg te otthon ültél, én körbejártam kétszer a világot.

0: értéket közvetítünk.
1: Közérdekű információk.
2: Ismeretterjesztő előadás és közönség találkozóra hívnak minden érdeklődőt a Ráckevei és Karica Máté Városi Könyvtárba május 19-én 18 órától. A vendég Szécsi Noémi József Attila díjas író lesz, aki elsősorban a régen minden lánynak jutott férj című könyvéről beszél majd, de utána szívesen válaszol kérdésekre más műveivel kapcsolatban is. A rendezvény ingyenes, de a támogatást a Becsület kasszába köszönettel fogadják. Valamint ifjúsági táncházat szerveznek május 18-án 5 és 9 óra között a Dabasi Kossuth Művelődési Központban. A táncházat Pesti Lili és Orsós Péter vezetik majd, az élőzenét pedig Anka Péter és barátai szolgáltatják.
0: A Rádió Dabas
1: közérdekű információit hallottad.
0: Fontos, hogy mit hallgat.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Óriási meglepetés az autópiacon. Új Volkswagen már 6 millió forint alatt.
4: Itt az új magyar árbajnok, a Póló.
3: Maga mögé utasította a kategóriatársakat.
4: Most mindenki erről beszél, és ez nem véletlen. Volkswagen Póló modellek már 5 millió 980 ezer forinttól. További részletekért látogasson el márkakereskedésünkbe.
3: Porsche M5. Budapest, 23. kerület, Szentlőrinci út.
5: Volkswagen.
6: Mielőtt munkához látsz, Beluker. Kézi szerszám, Genius és Kingtoni. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztéstechnikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Beluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Davas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.
7: A nyár folyamán teljesen elkészül a csónakház Kiskunlacházán. Rendőrökre támadt egy idős férfi monoron. Lassan melegszik az idő.
8: Hírmondó.
9: Rólunk szól.
8: Régiónk hírei.
9: Első kézből.
8: Első kézből.
7: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádió Dabas helyi híreit hallják. Én Moldován Ágnes vagyok. A nyár folyamán teljesen elkészül a csónakház Kiskunlacházán. Idén egy belterületi utat hoznak rendbe, valamint a dunaparti beruházást befejezik, mert a pénzügyi kereteik végesek. A csónakház beruházás már tavaly elkezdődött, most a közbeszerzést kell lefolytatni, hogy nyár végére, ősz elejére elkészüljön a teljes fejlesztés. Répás József polgármester arról beszélt, már csak a külső környezet rendezése van hátra.
10: Két olyan projektünk van, ha nagyobbakat nézzük, hogy nyertünk egy pályázaton egy belterületi útfelújításra pénzt, ez valamikor szeptemberről tudjuk indítani ennek a kivitelezését. Ez egy 100 milliós nagyságrendű projekt, illetve hát, ahogy említettem, a csónakász kettes ütemére már megnyertük a pénzt tavaly. Annak a folytatására ott is a közbeszerzés elindítás lesz most tavasszal, és akkor reményünk szerint ott is nyár vége, ősz elején tudjuk azt is indítani, de az áthozódnak 27-re. Tehát ezek egy korábbról meglévő pályázati eredményeknek a realizálása. Természetesen mi is szeretnénk utakat aszfaltozni, járdát építeni, stb. De sajnos a pénzügyi források nagyon beszűkültek. Ez egy olyan közösségi tér, ahol nem csak effektív csónakokat tárolunk, hanem maga az épület egy multifunkciós épület, ahol különböző rendezvényeket is lehet tartani, tehát kulturális, szabadidős, sport, turisztikai előadások tartására kitűnően alkalmas, kis büfé van benne, konditerem, és most a kettes ütemben szeretnénk a környezetet a csónakháznak rendezni, parkolót építeni, sétányt építeni. Van egy épület tőle 100 méterre, ami vízes blokként funkcionál, azt felújítani, bővíteni, korszerűsíteni. Tehát magát a külső környezetnek a megújítását szeretnénk ebből a pénzből megvalósítani. Így komplexen akkor kész lesz, és jó lesz, szép lesz, úgyhogy remélem mindenki örülni fog neki.
7: A szúnyogok szaporodásának megelőzésére hívják fel a figyelmet Vecsésen. Vecsésváros önkormányzata tavaly óta nagyobb hangsúlyt fektet a biológiai szúnyoggyérítés révén a szúnyogok kifejlődésének megelőzésére. A hatékonyabb lakossági védekezés érdekében az önkormányzat tavaly olyan tablettákat szerzett be, amelyekből a kioldódott anyagot a szúnyoglárvák elfogyasztják és elpusztulnak. A hatóanyag emberre, háziállatokra, hasznos rovarokra nincs hatással. Ebben az évben még nem közöltek információt a tabletták beszerzéséről, azonban a lakossági megelőzésre már most felhívták a figyelmet. Meghalt az a férfi, akit a TEK egyik munkatársa lőtt mellkason, miután feléjük több lövést leadott. A rendelkezésre álló adatok szerint május 11-én délután a 72 éves férfivel szemben a Monori rendőrkapitányság rendőrei intézkedtek, mivel több lakossági bejelentés érkezett a férfi zavart és agresszív viselkedéséről. A férfi lakóhelyére érkező rendőröket a férfi az életkioltására alkalmas késsel megfenyegette. A rendőrök a terror elhárítási központ közreműködését kérték. A TEK nagy erőkkel érkezett a helyszínre, és megpróbáltak a férfivel tárgyalni. Az nem volt együttműködő, nem reagált a felszólításokra. Ezt követően az épületből az ablakon kihajolva egy lőfegyvernek látszó pisztolyból kétszer rálőtt a vele kommunikálni próbáló rendőrök, majd az őket biztosító társaik és a mögöttük lévő lakóépület irányába. A további fegyverhasználat megakadályozása érdekében a terrorelhárítók a tüzet azonnal viszonozták. A férfit a felső testén eltalálták, aki a helyszínen életét vesztette. Ellátását a helyszínen lévő egészségügyi szakemberek azonnal megkezdték, de életét az érkező mentők sem tudták megmenteni. A budapesti regionális nyomozó ügyészség a Pest vármegyei rendőrfőkapitányság közreműködésével haladéktalanul megkezdte az ügy mindenre kiterjedő vizsgálatát. A szemlét és a halott szemlét szakértők bevonásával ügyészi jelenlét mellett a szemlebizottság elvégezte.
8: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
9: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
8: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
9: www.radiodabas.hu-ra.
1: Lelátó extra.
2: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Életének 81. esztendejében hosszantartó súlyos betegség következtében elhunyt Gyöngyösi Károly, a Pilisi Labdarúgó Klub 1964-ben Szabadföld Kupa döntőt játszó csapatának játékosa, az egyesület edzője, technikai vezetője, volt elnökségi tagja. Neve nem túlzás, az intézménynek számított Pilisen, nagy idők nagy tanúja volt a város labdarúgásában. 1957, azaz 13 esztendős kora óta volt tagja a Pilisi LK-nak, ugyanis ekkor kezdett futballozni az egyesület színeiben. A játékosként eltöltött évek után előbb edzőként, majd technikai vezetőként is szolgálta a klubját, később elnökségi tagként dolgozott. Gyöngyösi Károly az aktív játékot 1977-ben fejezte be, edzőként pedig egészen 2003-ig dolgozott. Mindvégig hű maradt szeretett klubjához, amelynek színeiben szerepelt a 62 évvel ezelőtt 1964. november 7-én az egykori Népstadionban a Budaörs elleni végül 2-1-re elveszített Szabad Földkupa döntőben. Gyöngyösi Károly nem mindennapi klubhűségét, példamutató tevékenységét az MLS Pest megyei társadalmi elnöksége 2012. december 17-én Pest megye labdarúgásáért kitüntetéssel ismerte el. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabas.
7: Csütörtökön napos, komoly felhős időre készülhetünk. Záporok csak néhol, elsősorban az északnyugati északi határ közelében fordulhatnak elő. A déli szél a középső tájakon is feltámad. Hajnalban 1-8, a legmelegebb délutáni órákban pedig 19-23 fok valószínű. Köszönöm a figyelmet!
9: A hírek után újra jönnek a legjobbak.
8: 93.4 Rádió Dabas.

Most rajtad van a sor. Hamarosan indul a délutáni kívánságműsor. Gondold ki, hogy kinek és melyik dalt szeretnéd küldeni. Az elérhetőségeink időszóban a 29-es körzet 562-562, SMS-ben a 35-93-4-93-4, vagy küldj e-mailt kivansag@radiodabas.hu.

Sunny után Damiano Dáviddal folytatjuk a mai Déli Báb utolsó perceit, aztán érkezem majd a friss közlekedési hírekkel is. Jön tehát most a Cinnamon, itt az Otthon hangján.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
3: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
4: 93.4 Rádió Dabas. Az óra végéhez érve hozom a legfrissebb közlekedési infókat. Az útinformon az olvasható, hogy továbbra is tart a pályazár az M5-ös autópályán Újhartyán térségében, ahol még a kora reggeli órákban felborult és keresztbe fordult egy kamion, ezzel elzárva teljes szélességében a Röszke felé vezető oldalt. A 48-as kilométernél a bentreket járműveket a belső sávon elengedték, azonban a 30-as kilométernél Ócse térségében továbbra is kiterelik a pálya forgalmát. A kiterelés előtt is már torlódás alakult ki. Sokan kerülnek az 5-ös főúton, ezért a környék útjain és településein, így Ócsán, Dabason és Újhartyán környékén is telítettek a sávok. Aki teheti, a 4-es főút felé kerüljön Albertirsáig, onnan Örkény felé tartva lehet elérni az M5-ös autópályát. Vigyázzatok az utakon!
0: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
5: Országos állateledelgyűjtést rendeznek a hétvégén. Utánzatok forgalmazásáért vádat emeltek egy vietnámi testvérpár ellen. Csütörtökön sokfelé számíthatunk napos időre, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.
6: Nachrichten,
2: Novel,
6: Noticias,
2: Novinki,
6: News,
2: magyarul és érthetően
6: hírek.
5: Országos állateledelgyűjtést rendeznek a hétvégén. Mancsa bajban címmel 6. alkalommal szervez országos állateledelgyűjtő akciót a Spár Magyarország és az Országos Állatvédőrség Alapítvány május 16-án és 17-én. A szervezők közleménye szerint az adománygyűjtést szombaton és vasárnap 10 és 16 óra között tartják az Interspár áruházakban. A kezdeményezés célja, hogy a vásárlók segítségével támogassák a civil állatvédő szervezetek gondozásában élő kutyák és macskák ellátását. Az Európai Bizottság segíti a nemzeti hatóságok hantavírus járványra adott válaszlépéseinek összehangolását és intézkedéseket tesz a tagállami erőfeszítések támogatására, közölte a brüsszeli testület. Közleményben az Uniós Bizottság emlékeztetett, jelenleg az Európai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központ nagyon alacsonynak értékeli a hantavírus európai lakosságra leselkedő kockázatát, mivel megfelelő fertőzés megelőzési és ellenőrzési intézkedések vannak érvényben. Több mint 270 tonna élelmiszer adományt adtak össze a vásárlók a Magyar Élelmiszerbank Egyesület felhívására az ország 436 áruházában a hétvégén, közölte a szervezet az MTI-vel. A támogatásokból az Élelmiszerbank 54 ezer darab egyenként 5 kilós csomagot állít össze a nélkülözésben élőknek. A felajánlott termékek között a körtefélék voltak a legnépszerűbbek, tésztából például 64 ezer kilónyi adomány érkezett. Utánzatok forgalmazásáért vádat emeltek egy vietnámi testvérpár ellen. Ismert gyártók, luxusmárkák hamis védjeggyel ellátott parfüm, ruha és divatcikk utánzatainak 16 milliárd forintos kárt okozó forgalmazása miatt emelt vádat az ügyészség egy Magyarországon élő vietnámi testvérpár ellen, tájékoztatta a Somogy vármegyei főügyészség szerdán az MT-t. Azt írták, a két férfi 2020-tól kezdődően kínaiaktól és vietnámiaktól nagy tételben szerzett be utánzatokat. Az áruk tárolására hozzájuk nem köthető cégek nevében raktárakat béreltek Budapesten. Az értékesítéshez fotókat készítettek az utánzatokról, amelyek alapján partnereik telefonon vagy szóban rendeltek tőlük. Amikor 2025 áprilisában 23 karton doboznyi hamis parfümet indítottak útnak Olaszország felé, ellenőrizték a teherautójukat és lebuktak. Csütörtökön kezdetben a nyugati és az északnyugati tájak kivételével sokfelé számíthatunk napos időre, majd napközben egyre több felhő zavarhatja országszerte a napsütést. Délután már többfelé várható csapadék. A déli szél a keleti tájak kivételével sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 0 és 8 fok között alakul. A legmelegebb órákban 18-23 fokra van kilátás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
6: 93.4 Rádió Dabas.
2: A régió leghallgatottabb rádiója.
4: 93.4 Rádió Dabas az otthon hangja. 2 perccel múlt 15 óra, és ezzel el is érkeztünk a Hangár első órájához. Itt lesz velünk többek között Jude Law és Selena Gomez is, de most indítsuk az órát Gwen Stefanival és a What You Waiting For-ral.
2: Az ország szívében
6: együtt a legjobbakkal.
2: Rádió Dabas.
6: Az otthon hangja.
7: Az idő elérkezett. Most teljesítjük a kéréseket. Kezdődik a kívánságműsor itt. A 93.4-en.

0: 93.4
1: Rádió Dabas.
2: You ready, B? Let's go again.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék, szolíd árakon.
5: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
6: Május 23-án szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon. A báli hangulatról a Szűnyi zenekar gondoskodik. A hajnalig tartó ütemeket a Hitszes sömpörgeti. Sztár vendégek Polevaja és Kuki. Részletek a 93.4 Rádió Dabas Facebook oldalán. Infóvonal 0630 9638 648. Május 23. Szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon.
7: Reklám voltam, viszont hallásra.
8: A nap végére még maradt két óra.
9: Délutáni kívánságműsor. A kedvenceit kísérnek haza.
8: Töltsd csordultig a Rádió Dabas zenedobozát.
9: 29 562 562
8: 35 934 934
9: vagy www.radiodabas.hu.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Tavas.

0: 93.4 Rádió Dabas, elérkeztünk a Hangár első órájának a végéhez, úgyhogy tekintsünk ki az utakra. Az Útinform friss információja alapján megszűnt a kiterelés és a pályazár az M5-ös autópályán Újhartyán térségében, a Röszke felé vezető oldalon, ahol még a kora reggeli órákban felborult és keresztbe fordult egy kamion. A 48-as kilométernél megindult a forgalom, továbbra is sokan kerülnek viszont az 5-ös főúton, ezért a környék útjain és településein, így Ócsán, Dabason és Újhartyán környékén is telítettek a sávok. Aki teheti, a 4-es főút felé kerüljön Albertirsáig, onnan Örkény felé tartva lehet elérni az M5-ös autópályát. És torlódásra kell számítanotok munkálatok miatt az M5-ös autópályán Kecskemét térségében is. Kb. 10 perc menetidő többlettel kell számolnotok, ha arra autóztok. Vigyázzatok az utakon!
1: Egy felmérés szerint az európaiak 4/5-e tervez idén nyaralást. Több mint 2,5 tonnányi gyümölcsöt vontak ki a forgalomból. Csütörtökön délutántól megvastagszik a felhőzet. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: A miniszterelnök székhelye és a kormányülések helyszíne Budapesten az Alkotmány utca 5 szám alatt lesz. Az Építési és Közlekedési Minisztérium eddigi épületében jelentette be Magyar Péter szerdán. A kormányfő a Facebook oldalán közzétett posztjában emlékeztetett arra, már korábban jelezte, hogy nem költözik be a Karmelita palotába a miniszterelnök eddigi székhelyére. Magyar Péter közölte, az épület néhány lépésre található a parlamenttől, a politikus egy fotót is megosztott arról a teremről, amelyben a jövő héttől a kormányüléseket tartják. Egy felmérés szerint az európaiak 4/5-e tervez idén nyaralást. A fegyveres konfliktusok és geopolitikai bizonytalanság ellenére az idén nyáron is a tavalyi rekordszint közelében marad az utazási hajlandóság. Az Europe Assistance 26 országra kiterjedő nemzetközi felmérése szerint az európaiak közel 4/5-e tervez nyaralást. A globális felmérés egyik legfontosabb megállapítása, hogy a biztonság már a kulcstényezővé vált az úti cél kiválasztásánál. Illegális gyümölcs árusokat értek tetten a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrjei. Egy soroksári bevásárlóközpont parkolójában 9 árustól több mint 2,6 tonna árut, döntő többségében szamócát és áponyát foglaltak le, és semmisítettek meg. Az NKFH azt közölte szerdán az MTI-vel, hogy az intézkedést részben súlyos minőségi hibák, például penészedés, romlás és nem megfelelő tárolási körülmények, részben pedig jelentős nyomon követhetőségi hiányosságok indokolták. Ukrajna európai partnereivel és a NATO-val közösen dolgozik egy antiballisztikus koalíció létrehozásán, valamint ballisztikus rakéták elleni rendszerek európai gyártásán. A Nemzetbiztonsági Tanácsadók szintjén tartott kapcsolódó találkozón 13 ország képviselői vettek részt, valamint képviseltette magát a NATO főtitkárának hivatala is, közölte Vladimir Zelenszkij ukrán elnök kedden a Telegramon közzétett videóüzenetében. Hangsúlyozta, hogy az ország katonai, szankciós és diplomáciai pozíciói most erősebbek, mint bármikor az elmúlt években. Kiemelte, hogy fenn kell tartani ezt a szintet, és tovább kell erősíteni Ukrajna védelmi és külpolitikai helyzetét. Senki sem győz egyedül, és nem létezik önálló ellenálló képesség, fogalmazott az államfő. Csütörtökön napos idő várható fától és gomoly felhőkkel, majd délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet, amelyből kezdetben a Dunántúron elszórtan, majd késő este már keletebbre is néhol előfordulhatnak záporok, zivatarok. Az északnyugati-nyugati szelet nagy területen élénk, néhol erős lökések kísérik. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 0 és 8 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 23 fok között alakul.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
3: Rádió Davas, az otthon hangja.
0: 93.4 Rádió Dabas, az otthon hangja. 2 perccel múlt 16 óra, így a Hangár második órájával folytatjuk a délutánunkat. A mai étel ízesítőben egy, az arab világban különösen kedvelt saláta receptjét hozom majd nektek, aminek a bulgur és a petrezselyem lesz a főszereplője. Maradjatok velünk a továbbiakban is.
3: A 70-es,
2: a 80-as,
3: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
2: 93.4 Rádió Dabas.
3: Az otthon hangja.
2: Az idő elérkezett. Most teljesítjük a kéréseket. Kezdődik a kívánság műsor itt. A 93.4-en.

0: Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.
2: Sono spiacente. Perdonami.

A Fiesta újdonsága után James Hype-al robogunk tovább a mai hangárban, akinek régi vágya volt együtt dolgozni a Grammy-díjas énekesnővel Kim Petras-szal, és ebből a kollaborációból született meg a most következő tech house sláger, a Drums.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: 50. Ócsai Kulturális Napok május 8-ától június 5-ig. Benzingőz Fesztivális, női napozó, Gregor József Emlék koncert, Aranyakort Kis Tibivel, Orbán napi nyitott pincék, kultúra, irodalom, színház, gasztronómia, igazi buli hangulat és még sok más Ócsán egy hónapon keresztül. Részletes program ócsamőfáz.hu. 50. Ócsai Kulturális Napok május 8-ától június 5-ig. Gyere és merülj el a programokban!
4: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
5: A Fodoba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18 per A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodoba vasudvar.
4: Minden, ami vas.
6: Május 23-án. Szezonnyitó strandbál a Dabas-Gyóni strandon. A báli hangulatról a Szűnyi zenekar gondoskodik. A hajnalig tartó ütemeket a Hitszes sömpörgeti. Sztár vendégek, Polevaja és Kuki. Részletek a 93.4 Rádió Dabas Facebook oldalán. Infóvonal 0630 9638 648. Május 23. Szezonnyitó strandbál a Dabas-Gyóni strandon.
7: Reklám voltam, viszont hallásra.
8: A nap végére még maradt 2 óra.
9: Délutáni kívánságműsor. A kedvenceit kísérnek haza.
8: Töltsd csordultig a Rádió Dabas zenedobozát.
9: 29 562 562
8: 35 934 934
9: vagy www.radiodabas.hu.

0: rádiódabas a vacsorát is megfőzi helyetted?
1: Nem. De néhány jó ötletünk azért még lehet.
0: Gyorsan elkészíthető, tartalmas, incsiklandó vacsoratippek.
1: Éterízesítő.
0: Jó ízű, gasztronómiai percek.
2: Ahogy az óra elején említettem, ma egy arab recepttel készültem nektek, ami a tabulé névre hallgat. Ez pedig az arab nyelvben ízesíteni, fűszerezni jelentéssel bír. A következőkben megnézzük, mit is takar pontosan a tabulé, azaz a petrezselymes bulgur saláta. Az elkészítéséhez szükségetek lesz 4 darab paradicsomra, 3 szál új hagymára, 1 fél kígyóuborkára, 4 csokor petrezselyemre, 1 csokor mentára, 2 evőkanál finom bulgurra, 2 darab citromlevére, 1 deci olívaolajra, sóra, 1 csipet római köményre és 1 csipet szegfű borsra is. A tabulé elkészítéséhez a bulgurt átmossuk, majd összekeverjük a sóval. Ráöntünk 1 deci forró vizet, és 10 percig állni hagyjuk, amíg magába szívja az összes vizet. Amíg a bulgur áll, felaprítjuk az összes zöldséget, és a petrezselymet is egészen apróra vágjuk. A megpuhult bulgurt összekeverjük az összes felaprított zöldséggel, egy csipet római köménnyel, szegfűborsra ízesítjük, meglocsoljuk citromlével, összeforgatjuk, majd az oliva olajat is ráöntjük, és azzal is összekeverjük. Végül egy órára a hűtőbe tesszük a tabulét, hogy az ízek jól összeérjenek. Jó étvágyat kívánunk hozzá!
1: Éterízesítő. Fűszerezett pillanatok.
0: A Rádiódabas gasztronómiai iránytűje.
1: Minden délután 3:45-kor a 93.4-en. A legjobb helyek nagy része már elkelt, de van még neked is egy. De siess! Mondd el kérésed élőszóban 29-es körzet 562-562-es. Küldj rövid szöveges üzenetet 0630-593-4-934. Vagy írj e-mailt kívánság@radiodabas.hu.

0: A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.
2: Amíg te

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
1: 93.4 Rádió Dabas, egy újabb óra végéhez értünk, úgyhogy nézzük meg a legfrissebb infókat az utakról. Az Útinform arról tájékoztat, hogy megszűnt a kiterelés és a pályazár az M5-ös autópályán Újhartyán térségében, a Röszke felé vezető oldalon, ahol még a kora reggeli órákban felborult és keresztbe fordult egy kamion. Viszont továbbra is sokan kerülnek az 5-ös főúton, ezért a környék útjain és településein, Ócsán, Dabason és Újhartyán környékén is telítettek a sávok. És torlódásra kell számítanotok Gyál és Vecsés között az M0-áson is, az élőkép szerint kb. 9 perccel nőhet a menetidő. Vezessetek óvatosan!
0: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
2: Május a vérnyomásmérés hónapja, leállítják a védett erdők kitermelését. Csütörtökön sokfelé számíthatunk napos időre, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.
3: Nachrichten,
4: Novel,
3: Noticias,
4: Novinky,
3: News,
4: magyarul és érthetően
3: hírek.
2: Csak nem 600 magyar orvos csatlakozott a május a vérnyomásmérés hónapja a nemzetközi kampányhoz, amelynek célja a magas vérnyomás betegség jelentőségére való figyelemfelhívás, és a probléma minél szélesebb körülfelismerése, közölte a Magyar Hipertónia Társaság szerdán az MT-ben. A magas vérnyomás betegség ma az egyik leggyakoribb népbetegség Magyarországon. A felnőtt lakosság mintegy 40%-át érinti. A hipertónia azért különösen veszélyes, mert sokáig semmilyen panaszt vagy tünet nem okoz. A tartósan emelkedett vérnyomás nem csak az érpályát károsítja, hanem az úgynevezett célszerveket, az agyat, a szívet, a vesét és a szemet is. A kezeletlen esetekben jelentősen nő a stroke, szívinfarktus, szívelégtelenség és a hirtelen szívhalál kockázata. Leállítják a védett erdők kitermelését és szigorítják az ipari szankciókat, írta Gajdos László élő környezetért felelős miniszter szerdán Facebook oldalán. Hangsúlyozta, azonnali moratóriumot hirdetett a védett erdők fakitermelésére. Nem engedhetjük tovább a tarvágásokat, erdeink nem csupán faanyagot, hanem a jövőnket és hazánk épségét jelentik, fogalmazott. Közölte, átalakítják az állami erdőgazdálkodást, hogy a profit helyett az ökológiai szemlélet legyen az irányadó. A tőrös darazsak az emberekre, háziállatokra nem veszélyesek, elpusztításuk felesleges és törvénytelen, hívta fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület az MT-nek küldött közleményében. Májustól lehet számítani a termetes tőrös darazsok feltűnésére, amint a kertek, parkok gyepén, egy korhadófa közelében a komposztnál keringenek, akár nagy tömegben is. Az MME arra hívja fel a figyelmet, hogy ezek a rovarok biológiai úton segítenek kordában tartani, például a cserebogár szaporulatot is. Székely János, a Szombathelyi Egyházmegye püspöke, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz a szónoka az idei pünkösdi búcsús szentmisének, melyet május 23-án szombaton 12:30-tól tartanak a csíksomlyói hegynyerekben, közölték szerdán az MT-vel a szervezők. Az idei búcsú programja május 22-én kezdődik a csíksomlyói kegytemplomban, amit péntektől szombatra virradóra virrasztás, majd újabb szentmise követ. A kegytemplom igazgatója közleményében emlékeztetett, hogy a hívek fél évezrede viszik szándékaikat és reményeiket Csíksomlyóra. Csütörtökön kezdetben a nyugati és az északnyugati tájak kivételével sokfelé számíthatunk napos időre, majd napközben egyre több felhő zavarhatja országszerte a napsütést. Délután már többfelé várható csapadék. A déli szél a keleti tájak kivételével sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 0 és 8 fok között alakul. A legmelegebb órákban 18-23 fokra van kilátás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
3: 93.4 Rádió Dabas.
4: A régió leghallgatottabb rádiója.
1: 93.4 Rádió Dabas az otthon hangja. 2 perccel múlt 17 óra, és ezzel be is fordultunk a hangár harmadik órájába. Egy olyan a kultúrkában olyan programokat próbáltam összeállítani nektek, amik akár így az esős időben is jó kikapcsolódást nyújthatnak, úgyhogy tartsatok velünk is ebben az órában is.
4: Az ország szívében
3: együtt a legjobbakkal.
4: Rádió Dabas
3: az otthon.

0: Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.
2: Jól mondta az anyukám, mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után van egy jobb is, ami vár. Addig húzom az igát, bad boys don't cry.

0: do. Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
1: Közös ünneplésre hívja rajongóit a Bombon együttes a Papp László sportarénába. Az 1995-ben alakult Bombon zenekar generáció kedvence most visszatér, hogy méltó módon megünnepelje 30. születésnapját. Vendégfellépők, akik garantálják a teltházas bulit, Aucsilla, Charlie és Gangsta Zoli lesznek. Itt a Bombon együttes a Papp László sportarénába. Az 1995-ben alakult Bombon zenekar generáció kedvence most visszatér, hogy méltó módon megünnepelje 30. születésnapját. Vendégfellépők,

0: Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
1: Jamaica egyik büszkesége, a kis sziget nagyhangú világsztárja, azaz Sean Paul hétvégén Budapestre érkezik. A rapper európai turnéja a Rise Jamaica keretében most vasárnap látogat el a Budapest Parkba. Sean Paul a 90-es évek végétől berobbanva uralja a zenei ranglistákat, és 3 évtizeddel később sem mutatja jelét annak, hogy megállna. Számtalan slágerrel és több mint 120 országban adott koncerttel Sean Paul vitathatatlanul Jamaica legfontosabb exportterméke. A világsztár budapesti koncertje május 17-én lesz, este 8 órakor a Budapest Parkban.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék, itt a reklám.
2: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot. Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagylabortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201 dablabdabaskukac@gmail.com.
3: Reklám voltam, viszont hallásra.
4: A nyár folyamán teljesen elkészül a csónakház kiskunlacházán. Rendőrökre támadt egy idős férfi monoron. Lassan melegszik az idő.
5: Hírmondó.
6: Rólunk szól.
5: Régiónk hírei.
6: Első kézből.
5: Első kézből.
4: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádió Dabas helyi híreit hallják. Én Moldován Ágnes vagyok. A nyár folyamán teljesen elkészül a csónakház Kiskunlacházán. Idén egy belterületi utat hoznak rendbe, valamint a dunaparti beruházást befejezik, mert a pénzügyi kereteik végesek. A csónakház beruházás már tavaly elkezdődött, most a közbeszerzést kell lefolytatni, hogy nyár végére, ősz elejére elkészüljön a teljes fejlesztés. Répás József polgármester arról beszélt, már csak a külső környezet rendezése van hátra.
7: Két olyan projektünk van, hogyha nagyobbakat nézzük, hogy nyertünk egy pályázaton egy belterületi útfelújításra pénzt, ez valamikor szeptemberről tudjuk indítani ennek a kivitelezését. Ez egy 100 milliós nagyságrendű projekt, illetve hát, ahogy említettem, a csónakász kettes ütemére már megnyertük a pénzt tavaly. Annak a folytatására ott is a közbeszerzés elindítás lesz most tavasszal, és akkor reményünk szerint ott is nyár vége, ősz elején tudjuk azt is indítani, de az áthozódnak 27-re. Tehát ezek egy korábbról meglévő pályázati eredményeknek a realizálása. Természetesen mi is szeretnénk utakat aszfaltozni, járdát építeni, stb. De sajnos a pénzügyi források nagyon beszűkültek. Ebben ez egy olyan közösségi tér, ahol nem csak effektív csónakokat tárolunk, hanem maga az épület egy multifunkciós épület, ahol különböző rendezvényeket is lehet tartani, tehát kulturális, szabadidős, sport, turisztikai előadások tartására kitűnően alkalmas, kis büfé van benne, konditerem, és most a kettes ütemben szeretnénk a környezetet a csónakházban rendezni, parkolót építeni, sétányt építeni. Van egy épület tőle 100 méterre, ami vízes blokként funkcionál, azt felújítani, bővíteni, korszerűsíteni. Tehát magát a külső környezetnek a megújítását szeretnénk ebből a pénzből megvalósítani. Így komplexen akkor kész lesz, és jó lesz, szép lesz, úgyhogy remélem mindenki örülni fog neki.
4: A szúnyogok szaporodásának megelőzésére hívják fel a figyelmet Vecsésen. Vecsésváros önkormányzata tavaly óta nagyobb hangsúlyt fektet a biológiai szúnyoggyérítés révén a szúnyogok kifejlődésének megelőzésére. A hatékonyabb lakossági védekezés érdekében az önkormányzat tavaly olyan tablettákat szerzett be, amelyekből a kioldódott anyagot a szúnyoglárvák elfogyasztják és elpusztulnak. A hatóanyag emberre, háziállatokra, hasznos rovarokra nincs hatással. Ebben az évben még nem közöltek információt a tabletták beszerzéséről, azonban a lakossági megelőzésre már most felhívták a figyelmet. Meghalt az a férfi, akit a TEK egyik munkatársa lőtt mellkason, miután feléjük több lövést leadott. A rendelkezésre álló adatok szerint május 11-én délután a 72 éves férfivel szemben a monori rendőrkapitányság rendőrei intézkedtek, mivel több lakossági bejelentés érkezett a férfi zavart és agresszív viselkedéséről. A férfi lakóhelyére érkező rendőröket a férfi az életkioltására alkalmas késsel megfenyegette. A rendőrök a terror elhárítási központ közreműködését kérték. A TEK nagy erőkkel érkezett a helyszínre, és megpróbáltak a férfivel tárgyalni. Az nem volt együttműködő, nem reagált a felszólításokra. Ezt követően az épületből az ablakon kihajolva egy lőfegyvernek látszó pisztolyból kétszer rálőtt a vele kommunikálni próbáló rendőrök, majd az őket biztosító társaik és a mögöttük lévő lakóépület irányába. A további fegyverhasználat megakadályozása érdekében a terrorelhárítókat üzet azonnal viszonozták. A férfit a felső testén eltalálták, aki a helyszínen életét vesztette. Ellátását a helyszínen lévő egészségügyi szakemberek azonnal megkezdték, de életét az érkező mentők sem tudták megmenteni. A budapesti regionális nyomozó ügyészség a Pest vármegyei rendőrfőkapitányság közreműködésével haladéktalanul megkezdte az ügy mindenre kiterjedő vizsgálatát. A szemlét és a halott szemlét szakértők bevonásával ügyészi jelenlét mellett a szemlebizottság elvégezte.
5: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
6: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
5: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
6: www.radiodabas.hu-ra.
1: Lelátó extra.
8: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Életének 81. esztendejében hosszantartó súlyos betegség következtében elhunyt Gyöngyösi Károly, a Pilisi Labdarúgó Klub 1964-ben Szabadföld Kupa döntőt játszó csapatának játékosa, az egyesület edzője, technikai vezetője, volt elnökségi tagja. Neve nem túlzás, az intézménynek számított Pilisen, nagy idők nagy tanúja volt a város labdarúgásában. 1957, azaz 13 esztendős kora óta volt tagja a Pilisi LK-nak, ugyanis ekkor kezdett futballozni az egyesület színeiben. A játékosként eltöltött évek után előbb edzőként, majd technikai vezetőként is szolgálta a klubját, később elnökségi tagként dolgozott. Gyöngyösi Károly az aktív játékot 1977-ben fejezte be, edzőként pedig egészen 2003-ig dolgozott. Mindvégig hű maradt szeretett klubjához, amelynek színeiben szerepelt a 62 évvel ezelőtt 1964. november 7-én az egykori Népstadionban a Budaörs elleni végül 2-1-re elveszített Szabadföld Kupa döntőben. Gyöngyösi Károly nem mindennapi klubhűségét, példamutató tevékenységét az MLS Pest megyei társadalmi elnöksége 2012. december 17-én Pest megye labdarúgásáért kitüntetéssel ismerte el. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
4: Csütörtökön napos, komoly felhős időre készülhetünk. Záporok csak néhol, elsősorban az északnyugati északi határ közelében fordulhatnak elő. A déli szél a középső tájakon is feltámad. Hajnalban 1-8, a legmelegebb délutáni órákban pedig 19-23 fok valószínű. Köszönöm a figyelmet!
6: A hírek után újra jönnek a legjobbak.
5: 93.4 Rádió Dabas.
9: Amit én élek, az csak fél élek, és minden este kínoznak a kérdések. Egy fiatal testben bén léle, van itt bent és csak Isten tudja miért éget. Néha kimosnám a foltokat, vagy elcserélném másért a sorsomat. Az érzés túl régen folytogat, hogy ez csak téves állomás, vagy már a rossz vonat.

0: Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
1: Egy éjszaka, 5 mozi, 70 film. Május 16-án kezdődik az egy éjszakás mozikaland a Művész, a Puskin, a Toldi, a Kino és a Tabán mozikban. Minden filmrajongónak érdemes hosszú éjszakára készülni, hiszen a budapesti ártmozik legjava reggelig tartó vetítés sorozattal várja őket. Ahogyan az elmúlt években is, most is elég egyetlen karszalagot vásárolni, amelyikkel bármelyik film megtekinthető május 16-án. Az idei ártmozik éjszakáján is levetítik az elmúlt év sikerfilmjeit. Ha nem maradtál olyan mozi élményekről, mint a Csendes barát, az Érzelmi érték, vagy a Nincs más választás, most itt a legjobb alkalom, hogy bepótold őket. Lesznek premier előtti vetítések is, látható lesz a Magyarországon élő kínai család belső konfliktusát elmesélő Nem én vagyok, a többszörös fesztiváldíjas Odakint, az ikonikus párizsi épület megtervezéséről szóló Egy dán építész Párizsban, horrorra vágyóknak pedig az éjszaka szülötte hozzá a borzongást az ártmozik éjszakáján. A karszalagok a mozik pénztárában és az esemény weboldalán vásárolhatóak meg.

0: 93.4 Rádió Dabas, a hangár harmadik órájának végéhez értünk, úgyhogy ma utoljára még közösen ránézünk az utakra. Torlódásra kell számítani Gyál és Vecsés között az M0-áson. Az élőkép szerint kb. 10 perccel nőhet a menetidő, és szintén erős a forgalom az 5-ös úton Dabas térségében. Az M5-ös autópálya viszont már jól járható. Vigyázzatok az utakon!
1: Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
0: A Filmcafé csatornáján ma este 9 órától a Visszavágó című amerikai akciófilmet láthatjátok 1999-ből. A történet szerint Porter egyszerű törvénytisztelő tolvaj. Végzi a munkáját, szereti a feleségét, nem tör nagyra. Amikor egy ravasz terv segítségével ő és társa megszerzi egy kínai banda pénzét, akkor sem jár más az eszében, mint hogy tisztességes osztozkodás útján mindenki élvezze nyugodtan munkája gyümölcsét. Partnerének azonban más ötlete támad. Porter felesége segítségével átveri a gyanútlan gazembert, és megpróbálják megölni őt, ám a látszat ellenére Porter nem hal meg. Felgyógyul, és úgy dönt, nagyobb gazember lesz, mint valaha volt. Kezdi úgy érezni, hogy az egész alvilág összeesküdött ellene. Vagy az is lehet, hogy a csapda, amit nemrég neki állítottak, csak egy még nagyobb szabású, még bonyolultabb terv része, és a szálakat valaki más mozgatja. Főbb szerepekben Mel Gibsont és Lucy Liu-t láthatjátok. Én most ezzel a programajánlóval búcsúzom már a tőletek, de ha tehetitek, maradjatok továbbra is itt az Otthon hangján, hiszen a hírek után a Sztereót, majd 7-től a Top 20-at ismételjük, majd 9-től 10-ig érkezik a Szerelem Szerda, mint egy óra a szerelem jegyében. Reggel aztán újra a Top 20-at hallhatjátok majd. Én Zoltán Timi voltam, velem legközelebb hétfőn találkozhattok. Szép estét és jó pihenést kívánok mindenkinek!

0: legközelebb is kulturkáljon velünk. Koncertek, kiállítások, színház. Nálunk biztos a valódi kultúrdózis, hogy a szellemi hiány sose lehessen diagnózis.
1: Csökkent a pollenterhelés, letették az esküt a Tisza kormány miniszterei. Csütörtökön délutántól megvastagszik a felhőzet, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Csökkent a pollenterhelés a hét elején a csapadék és a lehűlés hatására. Az eperfafélék pollen koncentrációja jellemzően a közepes magas tartományban alakulhat. A fenyőféléké, valamint a pázsitfűféléké országosan közepes szintet érhet el. A tölgy, a nyír, a dió, a bükk, a platán, a kőris és a vadgesztenye világporának mennyisége jellemzően az alacsony közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban van jelen még a levegőben a ciprus és a tiszafafélék, az ostorfa, a juhar, a fűz és a komlógyertyán pollenje, illetve a lágyszárú allergének közül az ernyős virágzatúak, az útifű, a lórom és a sásfélék világpora. A kültéri allergén gombák spóra száma jellemzően alacsony. A rendőrség 2552 esetben állapított meg jogsértést a tehergépkocsikra és autóbuszokra kiterjedő múlt heti országos ellenőrzésen, közölte a rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálata a police.hu. Május 4 és május 10 között majdnem 7000 tehergépkocsit és több mint 5000 autóbuszt ellenőriztek. A vezetési és pihenő idővel kapcsolatban több mint 100-szor, a jármű és rakománybiztonság miatt 322-szer, míg az okmányokkal kapcsolatos jogsértések miatt majdnem 150-szer intézkedtek a rendőrök. Több mint 350 vezető nem használta a biztonsági övet, és több mint 1000-en lépték túl a megengedett legnagyobb sebességet. Letette az esküt a Tisza kormány 16 miniszterek kedden délután az országgyűlésben, ezt megelőzően Magyar Péter miniszterelnök bemutatta kormányának tagjait. Varsóffer Ágnes házelnök ezt követően bejelentette, hogy az alaptörvény 16. cikkének 8-as bekezdése alapján a miniszterek kinevezésével Magyarország kormánya megalakult. Magyar Péter arra kért minden magyar embert, bármely pártra szavazott, hogy kísérje figyelemmel a kormány munkáját. Kérje számon, vitatkozzon vele és szóljon, ha letér arról az útról, amelyen most közösen elindulnak. Minden várakozást felülmúló érdeklődés mellett lezárult a jelentkezési időszak a Hungaromet ZRT modern közösségi alapú meteorológiai hálózatába. A felhívásra több mint 4500 jelentkezés érkezett az ország minden részéről. A regisztrálók között magánszemélyek, oktatási intézmények, civil szervezetek és gazdasági társaságok egyaránt voltak. A program célja a magyarországi mérési lefedettség bővítése, valamint a helyi időjárási jelenségek még pontosabb megismerése. Csütörtökön napos idő várható fától és gomoly felhőkkel, majd délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet, amelyből kezdetben a Dunántúlon elszórtan, majd késő este már keletebbre is néhol előfordulhatnak záporok, zivatarok. Az északnyugati-nyugati szelet nagy területen élénk, néhol erős lökések kísérik. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 0 és 8 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 23 fok között alakul.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
6: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
5: Rádió Davas, az otthon hangja.

0: 70-es,
1: a 80-as,
0: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
1: 93.4 Rádió Dabas,
0: az otthon hangja.

0: következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: 50. Ócsai Kulturális Napok május 8-ától június 5-ig. Benzingőz Fesztivális, női napozó, Gregor József emlékkoncert, Aranyakort Kis Tibivel, Orbán napi nyitott pincék, kultúra, irodalom, színház, gasztronómia, igazi buli hangulat és még sok más Ócsán egy hónapon keresztül. Részletes program ócsamőfász.hu. 50. Ócsai Kulturális Napok május 8-ától június 5-ig. Gyere és merülj el a programokban!
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: Ez nem volt szép, megint leléptél a nyáron, meguntál.
1: Csökkent a pollenterhelés, letették az esküt a Tisza kormány miniszterei. Csütörtökön délutántól megvastagszik a felhőzet, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Csökkent a pollenterhelés a hét elején a csapadék és a lehűlés hatására. Az eperfafélék pollen koncentrációja jellemzően a közepes magas tartományban alakulhat. A fenyőféléké, valamint a pázsitfűféléké országosan közepes szintet érhet el. A tölgy, a nyír, a dió, a bükk, a platán, a kőris és a vadgesztenye világporának mennyisége jellemzően az alacsony közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban van jelen még a levegőben a ciprus és a tiszafafélék, az ostorfa, a juhar, a fűz és a komlógyertyán pollenje, illetve a lágyszárú allergének közül az ernyős virágzatúak, az útifű, a lórom és a sásfélék világpora. A kültéri allergén gombák spóra száma jellemzően alacsony. A rendőrség 2552 esetben állapított meg jogsértést a tehergépkocsikra és autóbuszokra kiterjedő múlt heti országos ellenőrzésen, közölte a rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálata a polisz.hu. Május 4 és május 10 között majdnem 7000 tehergépkocsit és több mint 5000 autóbuszt ellenőriztek. A vezetési és pihenő idővel kapcsolatban több mint 100-szor, a jármű és rakománybiztonság miatt 322-szer, míg az okmányokkal kapcsolatos jogsértések miatt majdnem 150-szer intézkedtek a rendőrök. Több mint 350 vezető nem használta a biztonsági övet, és több mint 1000-en lépték túl a megengedett legnagyobb sebességet. Letette az esküt a Tisza kormány 16 miniszterek kedden délután az országgyűlésben. Ezt megelőzően Magyar Péter miniszterelnök bemutatta kormányának tagjait. Varsóffer Ágnes házelnök ezt követően bejelentette, hogy az alaptörvény 16. cikkének 8-as bekezdése alapján a miniszterek kinevezésével Magyarország kormánya megalakult. Magyar Péter arra kért minden magyar embert, bármely pártra szavazott, hogy kísérje figyelemmel a kormány munkáját. Kérje számon, vitatkozzon vele és szóljon haletér arról az útról, amelyen most közösen elindulnak. Minden várakozást felülmúló érdeklődés mellett lezárult a jelentkezési időszak a Hungaromet ZRT modern közösségi alapú meteorológiai hálózatába. A felhívásra több mint 4500 jelentkezés érkezett az ország minden részéről. A regisztrálók között magánszemélyek, oktatási intézmények, civil szervezetek és gazdasági társaságok egyaránt voltak. A program célja a magyarországi mérési lefedettség bővítése, valamint a helyi időjárási jelenségek még pontosabb megismerése. Csütörtökön napos idő várható fától és gomoly felhőkkel, majd délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet, amelyből kezdetben a Dunántúlon elszórtan, majd késő este már keletebbre is néhol előfordulhatnak záporok, zivatarok. Az északnyugati-nyugati szelet nagy területen élénk, néhol erős lökések kísérik. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 0 és 8 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 23 fok között alakul.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
3: 20-szor annyit adunk neked.
2: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
3: Top 20!
2: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
5: Sziasztok, ez itt a Rádió Dabas Top 20-as slágerlistája, a mikrofonnál Kis György Krisztián. Indul a heti visszaszámálás. 20. helyen van a héten Ed Sheeran és a Camera című felvétel, és már is jöjjön egy érdekes sztori Ed Sheeranről. Állítólag annyira nem szeret luxus hotelekben lakni turné közben, hogy néha teljesen átlagos apartmanokat bérel inkognitóban. Egyszer még az is előfordult, hogy egy szomszéd csak napokkal később jött rá, hogy Ed Sheeran lakik mellette, na ezért bírják ennyire az énekest. Itt lesz még a 19. helyről Tarány Tomi is, ő a Nem hagyom című dalát hozza. 18. a héten Lady Gaga és a The Dead Dance.
2: Ezen a héten
3: ez a dal a 20.

0: héten.
1: Ez a dal a 18.
2: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
1: 93.4
0: Rádió Dabas.

0: Folytatjuk a visszaszámlálást. 17. a héten Rácz Gergőtől a Valami, 16. David Guetta, Teddy Swims és Tonsendai közös Gun Gun Gun című felvétel, és ha már David Guettáról szó esett, most azt terjed róla, hogy annyira pörög a munkán, hogy sokszor repülőn mixel demókat. Állítólag volt olyan stewardess, aki arra lett figyelmes, hogy Guetta végig dobolt az ülésen egy teljes út alatt. Hát igen, van, aki nem tud kikapcsolni, és így van ezzel a Hertz, pontosabban a Purple Disco Machine, akik a Wonderful Life című dalt dolgozták újra. Ezt hallgatjuk majd meg a 15. helyről.
1: A Top 20-ban ma ez a dal a 17.

0: egyszerűen a legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked!
0: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en. 93.4
1: Rádió Dabas.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Mi ez? Árzuhanás az üzletház Dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
3: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
4: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness. Személyi edzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
1: Reklám voltam, viszont hallásra. Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
5: 20-szor annyit adunk neked.
1: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
5: Top 20!
1: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
5: Ennek a dalnak
1: minden esélye megvan arra,
5: hogy jövő héten bekerüljön a Top 20-ba.
6: Top 20-ba.

0: Már is jönnek a következő dalok, még hozzá 14. helyen Dash és Young Fly közöse az Oh Mama. Somber és a Homewrecker lesz a 13. Na és Somber róla most azt beszélik, hogy direkt kerüli a klasszikus celebvilágot. Kevés interjú, kevés szereplés, inkább hagyja, hogy a dalok beszéljenek helyette. Persze, ettől csak még kíváncsibb rá mindenki. És jön majd egy újdonság is, méghozzá a 12. helyen Tama Impala és a Dracula.
1: Ezen a héten.
2: Ez a dal a 14.

0: És az első óra utolsó dala következik a top 20-as listán, 11. a héten Harry Styles és az American Girls. Harry Stylesról pedig az a legenda járja mostanság, hogy még mindig kézzel ír jegyzeteket a dalszövegeihez, és tele van cetlikkel a telefonja meg a zsebe. Egy rajongó egyszer állítólag talált is egy összegyűrt papírt egy koncert helyszíne mellett, amin dalszöveg részletek voltak. Ez volt az első óra, de mindjárt jövünk vissza a top 10-zel, itt a Rádió Dabason, úgyhogy ne menj sehova.
1: A top 20-ban
2: ma ez a dal a 11.

0: egyszerűen a legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked!
0: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en. 93.4
1: Rádió Dabas.

0: Országos állateledelgyűjtést rendeznek a hétvégén. Utánzatok forgalmazásáért vádat emeltek egy vietnámi testvérpár ellen. Csütörtökön sokfelé számíthatunk napos időre, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Országos állateledelgyűjtést rendeznek a hétvégén. Mancsa bajban címmel 6. alkalommal szervez országos állateledelgyűjtő akciót a Spár Magyarország és az Országos Állatvédőrség Alapítvány május 16-án és 17-én. A szervezők közleménye szerint az adománygyűjtést szombaton és vasárnap 10 és 16 óra között tartják az Interspár áruházakban. A kezdeményezés célja, hogy a vásárlók segítségével támogassák a civil állatvédő szervezetek gondozásában élő kutyák és macskák ellátását. Az Európai Bizottság segíti a nemzeti hatóságok hantavírus járványra adott válaszlépéseinek összehangolását és intézkedéseket tesz a tagállami erőfeszítések támogatására, közölte a brüsszeli testület. Közleményben az Uniós Bizottság emlékeztetett, jelenleg az Európai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központ nagyon alacsonynak értékeli a hantavírus európai lakosságra reselkedő kockázatát, mivel megfelelő fertőzés megelőzési és ellenőrzési intézkedések vannak érvényben. Több mint 270 tonna élelmiszer adományt adtak össze a vásárlók a Magyar Élelmiszerbank Egyesület felhívására az ország 436 áruházában a hétvégén, közölte a szervezet az MTI-vel. A támogatásokból az Élelmiszerbank 54 ezer darab egyenként 5 kilós csomagot állít össze a nélkülözésben élőknek. A felajánlott termékek között a körtefélék voltak a legnépszerűbbek, tésztából például 64 ezer kilónyi adomány érkezett. Utánzatok forgalmazásáért vádat emeltek egy vietnámi testvérpár ellen. Ismert gyártók, luxusmárkák hamis védjeggyel ellátott parfüm, ruha és divatcikk utánzatainak 16 milliárd forintos kárt okozó forgalmazása miatt emelt vádat az ügyészség egy Magyarországon élő vietnámi testvérpár ellen, tájékoztatta a Somogy vármegyei főügyészség szerdán az MT-t. Azt írták, a két férfi 2020-tól kezdődően kínaiaktól és vietnámiaktól nagy tételben szerzett be utánzatokat. Az áruk tárolására hozzájuk nem köthető cégek nevében raktárakat béreltek Budapesten. Az értékesítéshez fotókat készítettek az utánzatokról, amelyek alapján partnereik telefonon vagy szóban rendeltek tőlük. Amikor 2025 áprilisában 23 karton doboznyi hamis parfümöt indítottak útnak Olaszország felé, ellenőrizték a teherautójukat és lebuktak. Csütörtökön napos idő várható fától és gomoly felhőkkel, majd délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet, amelyből kezdetben a Dunántúlon elszórtan, majd késő este már keletebbre is néhol előfordulhatnak záporok, zivatarok. Az északnyugati-nyugati szelet nagy területen élénk, néhol erős lökések kísérik. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 0 és 8 fok között alakul, a legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 23 fok között alakul.
3: Lelátó extra!
4: A Rádió Dabasheri sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Az őszi monori 2-1-es vereség után hazai pályán sem bírt a lista vezetővel a gyulai labdarúgó csapat. Az NB3-as bajnokság 28. fordulója rangadóján a Termál FC hiába nyújtott jobb teljesítményt az Éllovas kétszer megvillant szünet után. Hiába szépítettek gyorsan a hazaiak, ám ennél többre nem jutott. Termál FC számára eleve rosszul indult a rangadó, hiszen már a 13. percben elveszítette a tércsilő és szenvedő Cirokot. Játékban ettől függetlenül felülmúlta a listavezetőt, amely berendezkedett a saját térfelére és igyekezett óvni a döntetlent. A hazai nyomás bedobásokban, szögletekben és beadásokban csúcsosodott ki, de ezek nem találtak meg a címzettet. A szünet után pedig jött a fekete leves. Az 52. percben labdát szerzett a Monor a saját térfelén, és a jobb oldalon a gyulai védelem mögé került. A centerezést pedig Bálint 8 méterről lőtte Füstös mellett a hálóba 0-1. 3 minutával később Pulicsár tört ki középen, és 16 méterről pontos lövés zúdított a léc alá 0-2. Szerencsére a válasz sem váratott sokáig, a 60. percben Szabó Péter beadása Weber fejére érkezett, aki megelőzte őrzőjét és a kapufa töve mellé bólintott 1-2. Na, a hátralevő fél óra már nem volt ilyen intenzív, bár a hazaiak igyekezetét nem érhette panasz, a Monor folytatásban megőrizte a számára bajnoki címet is érhető eredményt. Helyi sporthíreinket hallottad? Hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádiódabast.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
2: 20-szor annyit adunk neked.
1: A Rádiódabas 20 legjátszottabb felvétele.
2: Top 20!
1: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
4: A rövid szünet után már is folytatjuk tovább a Top 20-at. 10. a héten Joe és az End of Beginning, és ő körülötte most tényleg nagy a hype. Az interneten rengetegen írják, hogy a zenéje teljesen más világot mutat, mint amit színészként megszoktak tőle. Állítólag pont ez volt a cél, hogy az emberek először a zenét hallják meg, és csak utána jöjjenek rá, hogy ki is van a zene mögött. Aztán jönnek a hazaiak, 9. helyen Tóth Abigail és Accent közösse a Sugar Daddy, 8. helyen a héten Diaz Mentától a Méreg.
1: Félúton a legjobbak között.
2: A 10.
1: A 10.

0: van.
1: Ez a dal a nyolcadik.
2: Sziasztok, itt Diaz
3: és Manta.
2: Ez meg a legújabb dalunk, a Méreg, itt a Rádió Dabason.
4: Hiába

0: A rövid szünet után már is folytatjuk tovább a top 20-at. 10. a héten Joe és az End of Beginning, és ő körülötte most tényleg nagy a hype. Az interneten rengetegen írják, hogy a zenéje teljesen más világot mutat, mint amit színészként megszoktak tőle. Állítólag pont ez volt a cél, hogy az emberek először a zenét hallják meg, és csak utána jöjjenek rá, hogy ki is van a zene mögött. Aztán jönnek a hazaiak, 9. helyen Tóth Abigail és Accent közösse a Sugar Daddy, 8. helyen a héten Diaz Mentától a méreg.
1: Ezen a héten ez a dal a 7.
2: A

0: egyszerűen a legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked!
0: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en. 93.4
1: Rádió Dabas.

0: kockát. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Óriási meglepetés az autópiacon. Új Volkswagen már 6 millió forint alatt.
4: Itt az új magyar árbajnok, a Póló.
3: Maga mögé utasította a kategóriatársakat.
4: Most mindenki erről beszél, és ez nem véletlen. Volkswagen Póló modellek már 5 millió 980 ezer forinttól. További részletekért látogasson el márka kereskedésünkbe.
3: Porsche M5. Budapest, 23. kerület, Szentlőrinci út.
5: Volkswagen.
6: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
7: Reklám voltam, viszont hallásra.
8: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
9: 20-szor annyit adunk neked.
10: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
9: Top 20!
10: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
9: Ennek a dalnak
10: minden esélye megvan arra,
9: hogy jövő héten bekerüljön a Top 20-ba. Top 20.

0: És el is telt ez a két óra, hiszen megérkeztünk a lista élére. Első helyen Alex Warrantor a Fever Dream. Alex Warrant sikere tényleg elképesztő. A rajongók imádják, hogy még mindig ugyanolyan közvetlennek tűnik, mint amikor videókat készített az internetre, bár most azért egyre többen mondják, lassan világsztár lesz belőle. Köszönöm, hogy ma is velünk tartottatok. Ez volt a Rádió Dabas Top 20-as slágerlistája, a mikrofonnál Kis György Krisztiánt hallottad. Jövő héten ugyanitt találkozunk újra.
1: A legjobbak legjobbika. A Top 20-ban ma ez a dal.
2: Ez a dal.
1: A number one. Number one.

0: egyszerűen a legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked!
0: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en. 93.4
1: Rádió Dabas.

0: 21 óra van.
1: 21 óra van.
2: Egy felmérés szerint az európaiak 4/5-e tervez idén nyaralást, több mint 2,5 tonnányi gyümölcsöt vontak ki a forgalomból. Csütörtökön délutántól megvastagszik a felhőzet, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.
3: Nachrichten,
1: Novel,
3: Noticias,
1: Novinky,
3: News,
1: magyarul és érthetően
3: hírek.
2: A miniszterelnök székhelye és a kormányülések helyszíne Budapesten az Alkotmány utca 5 szám alatt lesz. Az Építési és Közlekedési Minisztérium eddigi épületében, jelentette be Magyar Péter szerdán. A kormányfő a Facebook oldalán közzétett posztjában emlékeztetett arra, már korábban jelezte, hogy nem költözik be a Karmelita palotába a miniszterelnök eddigi székhelyére. Magyar Péter közölte, az épület néhány lépésre található a parlamenttől, a politikus egy fotót is megosztott arról a teremről, amelyben a jövő héttől a kormányüléseket tartják. Egy felmérés szerint az európaiak 4/5-e tervez idén nyaralást. A fegyveres konfliktusok és geopolitikai bizonytalanság ellenére az idén nyáron is a tavalyi rekordszint közelében marad az utazási hajlandóság. Az Europe Assistance 26 országra kiterjedő nemzetközi felmérése szerint az európaiak közel 4/5-e tervez nyaralást. A globális felmérés egyik legfontosabb megállapítása, hogy a biztonság már a kulcs tényezővé vált az úti cél kiválasztásánál. Illegális gyümölcs árusokat értek tetten a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrjei. Egy soroksári bevásárlóközpont parkolójában 9 árustól több mint 2,6 tonna árut, döntő többségében szamócát és áponyát foglaltak le, és semmisítettek meg. Az NKFH azt közölte szerdán az MTI-vel, hogy az intézkedést részben súlyos minőségi hibák, például penészedés, romlás és nem megfelelő tárolási körülmények, részben pedig jelentős nyomon követhetőségi hiányosságok indokolták. Ukrajna európai partnereivel és a NATO-val közösen dolgozik egy antiballisztikus koalíció létrehozásán, valamint ballisztikus rakéták elleni rendszerek európai gyártásán. A nemzetbiztonsági tanácsadók szintjén tartott kapcsolódó találkozón 13 ország képviselői vettek részt, valamint képviseltette magát a NATO főtitkárának hivatala is, közölte Vladimir Zelenszky ukrán elnök kedden a Telegramon közzétett videóüzenetében. Hangsúlyozta, hogy az ország katonai, szankciós és diplomáciai pozíciói most erősebbek, mint bármikor az elmúlt években. Kiemelte, hogy fenn kell tartani ezt a szintet, és tovább kell erősíteni Ukrajna védelmi és külpolitikai helyzetét. Senki sem győz egyedül, és nem létezik önálló ellenálló képesség, fogalmazott az államfő. Csütörtökön kezdetben a nyugati és az északnyugati tájak kivételével sokfelé számíthatunk napos időre, majd napközben egyre több felhő zavarhatja országszerte a napsütést. Délután már többfelé várható csapadék. A déli szél a keleti tájak kivételével sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 0 és 8 fok között alakul. A legmelegebb órákban 18-23 fokra van kilátás.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Szerelem szerda.

0: Szerelem szerda. Romantikus két óra szerda esténként 9-től az Otthon hangján. 93.4
1: Rádió Dabas.
2: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Tessék,
3: itt a reklám.
4: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
0: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
5: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
0: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
6: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadság út 3. Telefon 29-es körzet 361 058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
7: Május 23-án szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon. A báli hangulatról a Szűnyi zenekar gondoskodik. A hajnalig tartó ütemeket a Hit Session pörgeti. Sztár vendégek Polevaja és Kuki. Részletek a 93.4 Rádió Dabas Facebook oldalán. Infóvonal 0630 9638 648. Május 23. Szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon.
8: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
0: A Fodóba Vasudvarba, a Dabas Vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodóba Vasudvar.
8: Minden, ami vas. Mielőtt munkához látsz, peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony, elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fém menetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 3218 1342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: Szerelem szerda.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Este 10 óra van.
1: Este 10 óra van.
2: Május a vérnyomásmérés hónapja, leállítják a védett erdők kitermelését. Csütörtökön sokfelé számíthatunk napos időre, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News,
0: magyarul és érthetően
1: hírek.
2: Csak nem 600 magyar orvos csatlakozott a május a vérnyomásmérés hónapja a nemzetközi kampányhoz, amelynek célja a magas vérnyomás betegség jelentőségére való figyelemfelhívás, és a probléma minél szélesebb körű felismerése, közölte a Magyar Hipertónia Társaság szerdán az MT-ben. A magas vérnyomás betegség ma az egyik leggyakoribb népbetegség Magyarországon. A felnőtt lakosság mintegy 40%-át érinti. A hipertónia azért különösen veszélyes, mert sokáig semmilyen panaszt vagy tünet nem okoz. A tartósan emelkedett vérnyomás nem csak az érpályát károsítja, hanem az úgynevezett célszerveket, az agyat, a szívet, a vessét és a szemet is. A kezeletlen esetekben jelentősen nő a stroke, szívinfarktus, szívelégtelenség és a hirtelen szívhalál kockázata. Leállítják a védett erdők kitermelését és szigorítják az ipari szankciókat, írta Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter szerdán Facebook oldalán. Hangsúlyozta, azonnali moratóriumot hirdetett a védett erdők fakitermelésére. Nem engedhetjük tovább a tarvágásokat, erdeink nem csupán faanyagot, hanem a jövőnket és hazánk épségét jelentik, fogalmazott. Közölte, átalakítják az állami erdőgazdálkodást, hogy a profit helyett az ökológiai szemlélet legyen az irányadó. A tőrös darazsak az emberekre, háziállatokra nem veszélyesek, elpusztításuk felesleges és törvénytelen, hívta fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület az MT-nek küldött közleményében. Májustól lehet számítani a termetes tőrös darazsak feltűnésére, amint a kertek, parkok gyepén, egy korhadófa közelében, a komposztnál keringenek, akár nagy tömegben is. Az MME arra hívja fel a figyelmet, hogy ezek a rovarok biológiai úton segítenek korábban tartani például a cserebogár szaporulatot is. Székely János a Szombathelyi Egyházmegye püspöke, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz a szónoka az idei pünkösdi búcsús szentmisének, melyet május 23-án szombaton 12:30-tól tartanak a csíksomlyói hegynyerekben, közölték szerdán az MT-vel a szervezők. Az idei búcsú programja május 22-én kezdődik a csíksomlyói kegytemplomban, amit péntektől szombatra virradóra virrasztás, majd újabb szentmise követ. A kegytemplom igazgatója közleményében emlékeztetett, hogy a hívek fél évezrede viszik szándékaikat és reményeiket Csíksomlyóra. Csütörtökön napos idő várható, fától és gomoly felhőkkel, majd délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet, amelyből kezdetben a Dunántúlon elszórtan, majd késő este már keletebbre is néhol előfordulhatnak záporok, zivatarok. Az északnyugati-nyugati szelet nagy területen élénk, néhol erős lökések kísérik. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 0 és 8 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 23 fok között alakul.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Szerelem szerda.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: Rádió Dabas.
1: Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.
2: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt. Így elfogyok, ahogy a láng.

0: Szerelem szerda. Romantikus két óra szerda esténként 9-től az Otthon hangján. 93.4
1: Rádió Dabas.
2: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Tessék,
3: itt a reklám.
4: 50. Ócsai Kulturális Napok május 8-ától június 5-ig. Benzingőz Fesztivális, női napozó, Gregor József Emlék koncert, Aranyakort Kis Tibivel, Orbán napi nyitott pincék, kultúra, irodalom, színház, gasztronómia, igazi buli hangulat és még sok más Ócsán egy hónapon keresztül. Részletes program ócsamőfász.hu. 50. Ócsai Kulturális Napok május 8-ától június 5-ig. Gyere és merülj el a programokban!
0: MH Bútor. Német piacra gyártott kiemelkedő minőségű bútorok diszkontáron, Hernádról. Gardrób szekrények, konyha és nappali bútorok, ülőgarnitúrák, francia ágyak 50 kilométeres körzeten belül díjtalan házhozszállítással. Cím Hernád, Lugasdűlő 18, telefon 0670 229 51 83. MH Bútor. A minőség házhoz megy. Keres minket a Facebookon és az m-hbútor.hu weboldalon.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: Szerelem szerda.

0: Lépj be a valódi zene végtelen világába.
1: 93.4. Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.

0: az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Tavas.

0: 23 óra van.
1: 23 óra van.
2: Május a vérnyomásmérés hónapja, leállítják a védett erdők kitermelését. Csütörtökön sokfelé számíthatunk napos időre, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News,
1: magyarul és érthetően
0: hírek.
2: Csak nem 600 magyar orvos csatlakozott a május a vérnyomásmérés hónapja a nemzetközi kampányhoz, amelynek célja a magas vérnyomás betegség jelentőségére való figyelemfelhívás, és a probléma minél szélesebb körű felismerése, közölte a Magyar Hipertónia Társaság szerdán az MT-ben. A magas vérnyomás betegség ma az egyik leggyakoribb népbetegség Magyarországon. A felnőtt lakosság mintegy 40%-át érinti. A hipertónia azért különösen veszélyes, mert sokáig semmilyen panaszt vagy tünetet nem okoz. A tartósan emelkedett vérnyomás nem csak az érpályát károsítja, hanem az úgynevezett célszerveket, az agyat, a szívet, a vessét és a szemet is. A kezeletlen esetekben jelentősen nő a stroke, szívinfarktus, szívelégtelenség és a hirtelen szívhalál kockázata. Leállítják a védett erdők kitermelését és szigorítják az ipari szankciókat, írta Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter szerdán Facebook oldalán. Hangsúlyozta, azonnali moratóriumot hirdetett a védett erdők fakitermelésére. Nem engedhetjük tovább a tarvágásokat, erdeink nem csupán faanyagot, hanem a jövőnket és hazánk épségét jelentik, fogalmazott. Közölte, átalakítják az állami erdőgazdálkodást, hogy a profit helyett az ökológiai szemlélet legyen az irányadó. A tőrös darazsak az emberekre, háziállatokra nem veszélyesek, elpusztításuk felesleges és törvénytelen, hívta fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület az MT-nek küldött közleményében. Májustól lehet számítani a termetes tőrös darazsak feltűnésére, amint a kertek, parkok gyepén, egy korhadófa közelében, a komposztnál keringenek, akár nagy tömegben is. Az MME arra hívja fel a figyelmet, hogy ezek a rovarok biológiai úton segítenek korábban tartani például a cserebogár szagborulatot is. Székely János a Szombathelyi Egyházmegye püspöke, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz a szónoka az idei pünkösdi búcsús szentmisének, melyet május 23-án szombaton 12:30-tól tartanak a csíksomlyói hegynyerekben, közölték szerdán az MT-vel a szervezők. Az idei búcsú programja május 22-én kezdődik a csíksomlyói kegytemplomban, amit péntektől szombatra virradóra virrasztás, majd újabb szentmise követ. A kegytemplom igazgatója közleményében emlékeztetett, hogy a hívek fél évezrede viszik szándékaikat és reményeiket Csíksomlyóra. Csütörtökön napos idő várható fától és gomoly felhőkkel, majd délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet, amelyből kezdetben a Dunántúlon elszórtan, majd késő este már keletebbre is néhol előfordulhatnak záporok, zivatarok. Az északnyugati-nyugati szelet nagy területen élénk, néhol erős lökések kísérik. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 0 és 8 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 23 fok között alakul.
3: Lelátó extra!
4: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Életének 81. esztendejében hosszantartó súlyos betegség következtében elhunyt Gyöngyösi Károly, a Pilisi Labdarúgó Klub 1964-ben Szabadföld Kupa döntőt játszó csapatának játékosa, az egyesület edzője, technikai vezetője, volt elnökségi tagja. Neve nem túlzás, az intézménynek számított Pilisen, nagy idők nagy tanúja volt a város labdarúgásában. 1957, azaz 13 esztendős kora óta volt tagja a Pilisi LK-nak, ugyanis ekkor kezdett futballozni az egyesület színeiben. A játékosként eltöltött évek után előbb edzőként, majd technikai vezetőként is szolgálta a klubját, később elnökségi tagként dolgozott. Gyöngyösi Károly az aktív játékot 1977-ben fejezte be, edzőként pedig egészen 2003-ig dolgozott. Mindvégig hű maradt szeretett klubjához, amelynek színeiben szerepelt a 62 évvel ezelőtt 1964. november 7-én az egykori Népstadionban a Budaörs elleni végül 2-1-re elveszített Szabadföld Kupa döntőben. Gyöngyösi Károly nem mindennapi klubhűségét, példamutató tevékenységét az MLS Pest megyei társadalmi elnöksége 2012. december 17-én Pest megye labdarúgásáért kitüntetéssel ismerte el. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
1: Indul egy újabb óra, a régió leghallgatottabb.

0: döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Aranykorona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Aranykorona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
5: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadság út 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
6: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
1: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness. Személyedzés, edzésterv készítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
5: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és Kingtoni, elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: zene, rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

Néhány hullám messze, sodor el a parttól. Megfogadtam sokszor, máshogy lesz holnaptól. Engedem, hadd menjen, elárulok valamit. Aki fontos, megvár, a többi úgyse marad itt. Mi valódi, mi nem, és mi hamis, meg az igaz. Vidám állarc helyett inkább egy őszinte grimasz. Én

0: Pontosan éjfél van.
1: Pontosan éjfél van.
2: Május a vérnyomásmérés hónapja, leállítják a védett erdők kitermelését. Csütörtökön sokfelé számíthatunk napos időre, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News,
0: magyarul és érthetően
1: hírek!
2: Csak nem 600 magyar orvos csatlakozott a május a vérnyomásmérés hónapja a nemzetközi kampányhoz, amelynek célja a magas vérnyomás betegség jelentőségére való figyelemfelhívás, és a probléma minél szélesebb körülfelismerése, közölte a Magyar Hipertónia Társaság szerdán az MT-ben. A magas vérnyomás betegség ma az egyik leggyakoribb népbetegség Magyarországon. A felnőtt lakosság mintegy 40%-át érinti. A hipertónia azért különösen veszélyes, mert sokáig semmilyen panaszt vagy tünetet nem okoz. A tartósan emelkedett vérnyomás nem csak az érpályát károsítja, hanem az úgynevezett célszerveket, az agyat, a szívet, a vesét és a szemet is. A kezeletlen esetekben jelentősen nő a stroke, szívinfarktus, szívelégtelenség és a hirtelen szívhalál kockázata. Leállítják a védett erdők kitermelését és szigorítják az ipari szankciókat, írta Gajdos László élő környezetért felelős miniszter szerdán Facebook oldalán. Hangsúlyozta, azonnali moratóriumot hirdetett a védett erdők fakitermelésére. Nem engedhetjük tovább a tarvágásokat, erdeink nem csupán faanyagot, hanem a jövőnket és hazánk épségét jelentik, fogalmazott. Közölte, átalakítják az állami erdőgazdálkodást, hogy a profit helyett az ökológiai szemlélet legyen az irányadó. A tőrös darazsak az emberekre, háziállatokra nem veszélyesek, elpusztításuk felesleges és törvénytelen, hívta fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület az MT-nek küldött közleményében. Májustól lehet számítani a termetes tőrös darazsok feltűnésére, amint a kertek, parkok gyepén, egy korhadófa közelében a komposztnál keringenek, akár nagy tömegben is. Az MME arra hívja fel a figyelmet, hogy ezek a rovarok biológiai úton segítenek kordában tartani, például a cserebogár szaporulatot is. Székely János, a Szombathelyi Egyházmegye püspöke, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz a szónoka az idei pünkösdi búcsús szentmisének, melyet május 23-án szombaton 12:30-tól tartanak a csíksomlyói hegynyerekben, közölték szerdán az MT-vel a szervezők. Az idei búcsú programja május 22-én kezdődik a csíksomlyói kegytemplomban, amit péntektől szombatra virradóra virrasztás, majd újabb szentmise követ. A kegytemplom igazgatója közleményében emlékeztetett, hogy a hívek fél évezrede viszik szándékaikat és reményeiket Csíksomlyóra. Csütörtökön napos idő várható fától és gomoly felhőkkel, majd délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet, amelyből kezdetben a Dunántúlon elszórtan, majd késő este már keletebbre is néhol előfordulhatnak záporok, zivatarok. Az északnyugati-nyugati szelet nagy területen élénk, néhol erős lökések kísérik. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 0 és 8 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 23 fok között alakul.
0: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Csak igazi zenékkel, Fénix század legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
0: Rádió Davas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Óriási meglepetés az autópiacon. Új Volkswagen már 6 millió forint alatt.
4: Itt az új magyar árbajnok, a Polo.
3: Maga mögé utasította a kategória társakat.
4: Most mindenki erről beszél, és ez nem véletlen. Volkswagen Polo modellek már 5 millió 980 ezer forinttól. További részletekért látogasson el márkakereskedésünkbe.
3: Porsche M5. Budapest, 23. kerület, Szentlőrinci út.
5: Volkswagen.
6: Május 23-án. Szezonnyitó strandbál a Tavasgyóni strandon. A báli hangulatról a Szűnyi zenekar gondoskodik. A hajnalig tartó ütemeket a Hit Session pörgeti. Sztár vendégek Polevaja és Kuki. Részletek a 93.4 Rádió Dabas Facebook oldalán. Infóvonal 0630 9638 648. Május 23. Szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon.
7: MH Bútor. Német piacra gyártott kiemelkedő minőségű bútorok diszkontáron, Hernádról. Gardrób szekrények, konyha és nappali bútorok, ülőgarnitúrák, francia ágyak 50 kilométeres körzeten belül díjtalan házhozszállítással. Cím Hernád, Lugasdűlő 18, telefon 0670 229 51 83. MH Bútor. A minőség házhoz megy. Keresd minket a Facebookon és az m-hbútor.hu weboldalon.
8: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: feeling me? Let's do some.
1: 93.4. Az érzelmek hullámhossza.
2: Rádió Dabas, az otthon hangja.
0: Csak te vagy az a lány, akiben

0: Éjjel egy óra van.
1: Éjjel egy óra van.
2: Május a vérnyomásmérés hónapja, leállítják a védett erdők kitermelését. Csütörtökön sokfelé számíthatunk napos időre, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.
3: Nachrichten,
1: Novel,
3: Noticias,
1: Novinky,
3: News,
1: magyarul és érthetően hírek.
2: Csak nem 600 magyar orvos csatlakozott a május a vérnyomásmérés hónapja a nemzetközi kampányhoz, amelynek célja a magas vérnyomás betegség jelentőségére való figyelemfelhívás, és a probléma minél szélesebb körű felismerése, közölte a Magyar Hipertónia Társaság szerdán az MT-ben. A magas vérnyomás betegség ma az egyik leggyakoribb népbetegség Magyarországon. A felnőtt lakosság mintegy 40%-át érinti. A hipertónia azért különösen veszélyes, mert sokáig semmilyen panaszt vagy tünet nem okoz. A tartósan emelkedett vérnyomás nem csak az érpályát károsítja, hanem az úgynevezett célszerveket, az agyat, a szívet, a vesét és a szemet is. A kezeletlen esetekben jelentősen nő a stroke, szívinfarktus, szívelégtelenség és a hirtelen szívhalál kockázata. Leállítják a védett erdők kitermelését és szigorítják az ipari szankciókat, írta Gajdos László élő környezetért felelős miniszter szerdán Facebook oldalán. Hangsúlyozta, azonnali moratóriumot hirdetett a védett erdők fakitermelésére. Nem engedhetjük tovább a tarvágásokat, erdeink nem csupán faanyagot, hanem a jövőnket és hazánk épségét jelentik, fogalmazott. Közölte, átalakítják az állami erdőgazdálkodást, hogy a profit helyett az ökológiai szemlélet legyen az irányadó. A tőrös darazsak az emberekre, háziállatokra nem veszélyesek, elpusztításuk felesleges és törvénytelen, hívta fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület az MT-nek küldött közleményében. Májustól lehet számítani a termetes tőrös darazsak feltűnésére, amint a kertek, parkok gyepén, egy korhadófa közelében a komposztnál keringenek, akár nagy tömegben is. Az MME arra hívja fel a figyelmet, hogy ezek a rovarok biológiai úton segítenek kordában tartani például a cserebogár szaporulatot is. Székely János a Szombathelyi Egyházmegye püspöke, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz a szónoka az idei pünkösdi búcsús szentmisének, melyet május 23-án szombaton 12:30-tól tartanak a csíksomlyói hegynyerekben, közölték szerdán az MT-vel a szervezők. Az idei búcsú programja május 22-én kezdődik a csíksomlyói kegytemplomban, amit péntektől szombatra viradóra virasztás, majd újabb szentmise követ. A kegytemplom igazgatója közleményében emlékeztetett, hogy a hívek fél évezrede viszik szándékaikat és reményeiket Csíksomlyóra. Csütörtökön napos idő várható fától és gomoly felhőkkel, majd délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet, amelyből kezdetben a Dunántúlon elszórtan, majd késő este már keletebbre is néhol előfordulhatnak záporok, zivatarok. Az északnyugati-nyugati szelet nagy területen élénk, néhol erős lökések kísérik. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 0 és 8 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 23 fok között alakul.
1: Indul egy újabb óra, a régió leghallgatottabb.

0: Következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: a zene a mágia legerősebb formája.
1: 93.4
0: Rádió Tabas. You shot me so damn good.

0: kettő óra van.
1: Éjjel kettő óra van.
2: Május a vérnyomásmérés hónapja, leállítják a védett erdők kitermelését. Csütörtökön sokfelé számíthatunk napos időre, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News,
0: magyarul és érthetően
1: hírek!
2: Csaknem 600 magyar orvos csatlakozott a május a vérnyomásmérés hónapja a nemzetközi kampányhoz, amelynek célja a magas vérnyomás betegség jelentőségére való figyelemfelhívás, és a probléma minél szélesebb körű felismerése, közölte a Magyar Hipertónia Társaság szerdán az MT-ben. A magas vérnyomás betegség ma az egyik leggyakoribb népbetegség Magyarországon. A felnőtt lakosság mintegy 40%-át érinti. A hipertónia azért különösen veszélyes, mert sokáig semmilyen panaszt vagy tünet nem okoz. A tartósan emelkedett vérnyomás nem csak az érpályát károsítja, hanem az úgynevezett célszerveket, az agyat, a szívet, a vesét és a szemet is. A kezeletlen esetekben jelentősen nő a stroke, szívinfarktus, szívelégtelenség és a hirtelen szívhalál kockázata. Leállítják a védett erdők kitermelését és szigorítják az ipari szankciókat, írta Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter szerdán Facebook oldalán. Hangsúlyozta, azonnali moratóriumot hirdetett a védett erdők fakitermelésére. Nem engedhetjük tovább a tarvágásokat, erdeink nem csupán faanyagot, hanem a jövőnket és hazánk épségét jelentik, fogalmazott. Közölte, átalakítják az állami erdőgazdálkodást, hogy a profit helyett az ökológiai szemlélet legyen az irányadó. A tőrös darazsak az emberekre, háziállatokra nem veszélyesek, elpusztításuk felesleges és törvénytelen, hívta fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület az MT-nek küldött közleményében. Májustól lehet számítani a termetes tőrös darazsak feltűnésére, amint a kertek, parkok gyepén, egy korhadófa közelében, a komposztnál keringenek, akár nagy tömegben is. Az MME arra hívja fel a figyelmet, hogy ezek a rovarok biológiai úton segítenek korábban tartani például a cserebogár szaporulatot is. Székely János a Szombathelyi Egyházmegye püspöke, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz a szónoka az idei pünkösdi búcsús szentmisének, melyet május 23-án szombaton 12:30-tól tartanak a csíksomlyói hegynyerekben, közölték szerdán az MT-vel a szervezők. Az idei búcsú programja május 22-én kezdődik a csíksomlyói kegytemplomban, amit péntektől szombatra virradóra virrasztás, majd újabb szentmise követ. A kegytemplom igazgatója közleményében emlékeztetett, hogy a hívek fél évezrede viszik szándékaikat és reményeiket Csíksomlyóra. Csütörtökön napos idő várható fától és gomoly felhőkkel, majd délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet, amelyből kezdetben a Dunántúlon elszórtan, majd késő este már keletebbre is néhol előfordulhatnak záporok, zivatarok. Az északnyugati-nyugati szelet nagy területen élénk, néhol erős lökések kísérik. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 0 és 8 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 23 fok között alakul.
0: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
3: Túlpörög már ez a föld velünk, meg szembe táncolva fékezünk karjaiban, karjaiban.
0: Rádió Davas, az otthon hangja.